közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű jegyzik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kis zatyában.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

Jó reggelt kívánunk! Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és szombat van, október 10-e. Jó reggelt kívánunk! Örülök, hogy itt vannak velünk, ilyen korán. És hát, zenéljünk még egyet, mindjárt jövünk vissza, addig meg akkor jó reggelt!

Jó reggelt kívánunk, még egyszer, 5 óra 45 perc. Pontosan, de ez pedig akkor ugye a Muravidéki Magyar Rádió és a reggeli csapatot azért mutassuk be, ugye. Györkös Gorán lesz a hangtechnikus, ő az, aki az elején válogatásról is gondoskodik, a híreket pedig mindjárt nézem, hogy ki is fogja szerget. Császár Szebi fogja szerkeszteni a híreket, a Császár Sebastian. Úgyhogy ez a reggeli csapat, mi pedig jó reggelt kívánunk, és akkor jöjjön még egy zene, utána pedig jövünk is vissza.

És akkor még egyszer jó reggelt, október 10-e van, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió, benne pedig most névnapot köszöntünk, és a mai napon október 10-én, tehát Gedeon névnapot ünneplünk. Héber eredetű bibliai név, jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkező, romboló, pusztító, harcos, vágó. Tehát kedves Gedeon, boldog névnapot kívánunk. Egyébként ugye más nevek is ünnepelhetnek ma, ez pedig akkor a következő nevek: Bendegúz Dániel, Ferenc Hajna, Lajos, Leo, Leon és Sámuel. No, Gedeonok, ugye ez a kiemelt névnap a mai napra. Boldog névnapot! Jön a Gedeon bácsi, Szécsi Pál, utána pedig Jobbágy Klára és a mezőgazdasági szaktanácsolás.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Az őszi búza, úgy ahogy a többi kultúrnövényünk is, nem szereti kezdeti fejlődése során, ha versengenie kell a gyomnövényekkel. Az elmúlt évtizedekben változó időjárásunk miatt rendkívül enyhe teleink voltak, ami azt jelenti, hogy a búzatáblákon a búza, s velük együtt a gyomok is sokszor télen is növekedtek, konkurenciát jelentve egymásnak. Ha azonban a tél időben és megfelelő hideggel érkezne, akkor a búza, s vele együtt a gyomok is, mondjuk úgy, hogy téli álmot aludnának. Amikor azonban a tél enyhe, akkor bizony a konkurenciát jelentő gyomok sok esetben gyorsabban erősödnek meg, mint a kultúrnövény, a búza. Emiatt került előtérbe az utóbbi időben a búza őszi gyomírtási technológiája, hogy a télbe a búzatáblán már csak a búzanövénykék maradjanak. A tavaszi gyomírtás, úgy ahogy a koratavaszi műtrágyaszórás is, sok esetben időjárás függő. Ha ugyanis csapadékos a tél vége, akkor nem mindig lehet a földekre időben rámenni, elvégezni a szükséges gyomírtási és tápanyagellátási munkákat. Emellett még más előnyei is vannak az őszi gyomírtásnak. Jobb választás abban az esetben, ha az adott területen több az egyszikű gyom, vagy ha olyan gyomok fordulnak elő benne, amelyek úgymond szőnyeget alkotnak a föld felszínén. Azt a gazdák tapasztalatból tudják, hogy az elmúlt évtizedekben a kalászosok gyomösszetétele jelentős mértékben átalakult. Mindez köszönhető a hektikus időjárásnak, az alacsonyabb tőszámnak, a korábbi vetésidőnek, s a jelenleg rendelkezésre álló búzafajták változó gyomírtószer érzékenységének. Ma már nem csak a nagy szél tippan az úgynevezett héla jelent problémát a búzatáblákon, hanem az ecsetpázsit és a perjefélék is. Az előbb már említett szőnyeget alkotó gyomok közé pedig a tél végén megjelenő olyan kétszikű gyomokat soroljuk, mint például a tyúkhúr, az árvacsalán, az árvácskák és a veronika fajok. Ezekkel az a gond, hogy tavasszal már nem tudunk ellenük a búzában védekezni, ezért jobb az őszi gyomírtás egy hosszanható szerrel. Ha búzaföldjeink egy gyomokkal fertőzöttek, s időben ősszel nem védekeztünk ellenük, akkor ezek a gyomok rendkívül gyorsan növekednek, és hatalmas területekről szorítják vissza a búzát fejlődésében. Az ősszel történő gyomírtással tehát egyrészről visszaszorítjuk az előbb említett gyorsan növekedő kétszikű gyomokat, így a búza jobban tud majd saját fejlődésére, a bokrosodásra koncentrálni. Az állomány sűrűbb lesz, jobb kondícióban indul majd tavasszal a vegetációba, ennek következtében pedig több stresszt tud majd tolerálni a betakarítás idejéig. Tisztelt hallgatóink, a kérdés az volt, hogy ősszel vagy tavasszal végezzük el a legfontosabb kenyérgabonánk gyommentesítését. Ma már minden az őszi gyomírtás elvégzése mellett szól, már csak azért is, mert tavasszal a gazdákra sokkal több munka elvégzése vár. Ha tehát a búza gyomírtását már ősszel elvégeztük, akkor tavasszal arra már nem lesz gondunk, több idő marad más munkák elvégzésére.
0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.

0: Na jó reggelt kívánunk akkor még egyszer, 6 óra pontos idő, szombat van, október 10-e, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió. És hát akkor jöjjenek is az információk, nézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk. Hát ugye kis változás azért lesz. Szlovéniában ma helyenként részben, helyenként pedig túlnyomóan felhős, borult időjárásunk lesz. Na a síkságokon helyenként még így a hajnali órákban akár kötfoltokkal is lehet találkozni. Egyébként itt Lendva környékén nincsenek kötfoltok. Ezt azért itt tegyük akkor most hozzá. A mai nap folyamán a hőmérsékletek, azok 13 és 16 fok közt alakulnak. Tengermelléken 22 fok várható, tehát ugye érezhetően hűvösebb lesz. Muravidékre felhős, borult időt jósolnak délutára, és 15 fok körül lesz akkor a csúcsérték. Az éjszaka folyamán pedig majd helyenként lehet néhány csepp esőre is számítani. Holnap a kezdet ben majd még felhős borult lesz az időjárásunk, aztán lassan majd elkezdődik a felhőzet felszakadozása. Reggel és délelőtt a síkságokon ködre is lehet számítani. És még helyenként előfordulhat kisebb csapadék. A reggeli hőmérséklet 5 és 11 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 13 és 18 fok közt lesz majd a csúcsérték. Aztán vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, ismételten megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként elsősorban az ország északi és nyugati részében ennyi elsőre is lehet számítani. Hétfőn pedig akkor a kezdetben többnyire felhős, borult égboltra kell majd készülnünk, aztán fokozatosan majd ismételten felszakadozik a felhőzet és kitisztul az égbolt. Kedden úgy néz ki, hogy többnyire derült, napos időjárásunk lesz, viszont reggel a síkságokon majd köd képződhet. Na, holnap hajnalban Muravidéken felhős, borult lesz az égbolt, 10 fokra készülhetünk, majd pedig délután kissé felhős, inkább közepesen felhős égbolt mellett 18 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Mi pedig akkor nézzük meg a hőmérsékleteket is, méghozzá országszerte, és hogy jelenleg hogy alakulnak. Gazda következőképpen. Krány 8 fokos, Triglav-Kedericán 3 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 11 fok van, Maribor 7 fokos jelenleg, Muraszombat úgy szintén 7. Ptuj, ott 8 fokot mutatnak a hőmérők. Cerjéből 9 fokot jelentenek. Kopperben 17 fokot mérnek, Goricskon 10 fok van, Lendván 12 fokot mérünk, Portoros pedig 16 fokos. És akkor most nézzük meg azt is, hogy Magyarországon mire lehet számítani. Na, a következőkre. Ma a délnyugat irányából beborul az ég, de raposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, az északkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől már sok felé eshet. Mérséklet marad a légmozgás. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között várható, de Dunától a délkeleti felén ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a naposabb északkeleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10-15 fok közé hűl le a levegő. Ma délutánra egyébként a következőt jósolják. Zala megye, borult lesz az égbolt, 14 fokra lehet számítani. Miközben Vas megyére borult időt, 15 fokot és kiadós esőt is jósolnak. De egyébként ez a kiadós eső tűnik egy ilyen sávban lesz, hogy például Keszthelyt azért majd érintheti, ami ugye Zala megyét illeti akkor. Vasárnap, azaz holnap. A reggeli borongos időt követően napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé naposra fordul az idő. Keleten ugyanakkor estig borult maradhat az ég. Az ország délkeleti felén tartósan esett az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, estére ott is mindenütt megszűnik. Jelentős mennyiségre is van esély. Este nyugaton fordulat elő néhol kisebb eső, zápor. Az ország nyugati felén élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. A csúcsérték 13 és 21 fok között alakul. A tartósan csapadékos keleti tájakon lesz egyébként a leghűvösebb. Na, holnap hajnalban Zala megye borult, Vas megye erősen felhős lesz. Mindkét megyére 10 fok várható. Délután pedig Zala megye kissé felhős 20 fok, Vas megye közepesen felhős 20 fok várható. Hétfőn hajnalra keleten köd képződhet, míg a nyugati-délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakarozását követően gomoly felhős Napos idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elvétve elő kisebb eső vagy zápor. Kedden napos idő várható, főleg a Dunától keletre, napközben gomoly felhők is képződhetnek. És akkor nézzük a hőmérsékleteket. Békés Csabán 12 fok van, Budapest úgy szintén 12 fokos, Debrecen 10, Győr 7, Pécs 11, Sármellék 13, Siófok 14, Szeged, Szolnok 12, Szombathely 5, Lenti 13, Keszthely 13, Nagykanizsán pedig 10 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor megyünk is az utak felé.
1: Közlekedési hírek.
0: Országszerte a forgalom folyamatos, egyelőre komoly a fennakadásról, torlódásról nincs hír, és ez mindenképp jó hír, reméljük, hogy továbbra is így lesz, viszont arra azért felhívjuk a figyelmet, és az Útinform is figyelmeztet arra, hogy országszerte több helyütt kötfoltok vannak, amelyek ugye csökkentik a látótávolságot, ezért akkor, akik útra kelnek, erre mindenképp ügyeljenek. Mindenkinek szerencsés utat, balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: A Vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Képzeljétek el, hogyha mától választhatnátok saját nevet, mi lenne az? Megváltoztatnád Hunor a nevedet, ha lehetne?
1: Nem. A régi nevem amúgy is jó nekem. Hozzám való.
0: Ki adta a nevedet?
2: A szüleim döntötték el közösbe.
0: Mi mindennel fizetünk? Milyen fizetőeszközeink vannak?
2: Hát valamikor kártyával fizetnek, és valamikor készpénzzel.
0: Hogyha az állatok irányíthatnáik a világot, és ti lennétek az egyik állat, milyen állatba bújnátok?
1: Oroszlán, mert amúgy is olyan a hajam.
3: Egy igazi időutazásra és varázslatra hívunk benneteket. Megkérdeztük a gyerekeket, hogy milyen állat bőrébe bújnának, hova repülnélek el gondolatokban, és vajon mit csinálnának, ha senki sem látná őket. Számítunk figyelmetekre szombaton reggel 8:30-tól.

Na még egyszer akkor jó reggelt kívánunk, és hát van egy információnk az autósok számára, még azon kívül, hogy Szlovénia szerte helyenként ködfoltokkal találkozhatnak, és ugye ez csökkenti a látótávolságot. Na viszont a másik információ pedig Muravidékre vonatkozik, az pedig a következő, ugyanis a rendőrség bejelentette, hogy ma Jutomer körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét, de ugye másutt is mérhetik azért. Úgyhogy legegyszerűbb megoldás az, ha mindenütt betartják a szabályokat. Mi pedig jó reggelt kívánunk, és jön Takács Nikolász.

Tegnap volt egy mérkőzés, méghozzá a szlovén hölgyek fociztak egyet, tehát labdarúgó meccs volt, ugye? És hát milyen meccs volt ez? Pótselejtező a világbajnokságra való kijutásért, és Szlovénia Törökországgal meccselt, méghozzá Isztambulban volt ugye a mérkőzés, és 3-3 lett a végeredmény. Tehát ami azért így jól néz ki, mert ugye a keddi visszavágó előtt ez eléggé jó, tehát hazai pályán kell akkor majd győzni, és akkor meg lesz ugye a VB. Na egyébként Domžaleban lesz majd a mérkőzés kedden, tehát 17 órakor. KSZBA kétszer és Kastelec voltak azok, akik betaláltak a szlovénáknál. Egyébként itt tegyük még hozzá, hogy KSZBA a 93. percben szerezte az egyenlítő gólt. Minden esetre tehát Törökország, Szlovénia, női labdarúgás, pótselejtező, VB-re való selejtező, és hát 3-3 lett a végeredmény. Visszavágó kedden 17 órakor Domžaleben lesz majd. Nálunk pedig érkezik a Bee Gees és a Secret Love.

Ez volt akkor a Bee Gees. 6 óra 26 perc lesz mindjárt a pontos idő. Mi pedig jövünk majd hamarosan a reggeli terepjáróval. Benne pedig két téma várja önöket, úgyhogy maradjanak velünk. Meg persze, jó reggelt!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Na akkor még egyszer jó reggelt kívánunk. Szombat van, október 10-e, 6 óra 30 perc a pontos idő, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, benne következik a reggeli terepjáról, ahogy említettük, két témával, úgyhogy vágjunk is bele. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Az idei kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy sokszor egy egyszerű beszélgetés is elindíthatja a változást. 2026. október 9-én, pénteken, 10 és 12 óra között Lendvai Színház és Hangversenyterem előtti téren együtt a Mentális Egészségért rendezvényt szervezett az Országos Népegészségügyi Intézet, a Lendvai Egészségház és a Hospice-szal együtt. Cigán Szilvia összeállításából hallanak részletet.
2: Szlovéniában a MIRA program keretében 2026-ban 9 régióban hoztak létre lelki egészségügyi hálózatokat. Idén Lendván is egy 2 órás rendezvény keretében mutatták be a lelki egészség megőrzését, illetve helyreállítását segítő lehetőségeket. Anya Zsurga, a Nyőző égisze alatt működő, a lelki egészség megőrzését célzó tevékenységek muravidéki koordinátora a régió lakosságának lelki egészségéről is beszélt.
3: 4-5 évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki, hogy a Lelki Egészség Világnapján ellátogatunk valamennyi nagyobb muravidéki településre. A régió lakosságának lelki egészségét nehéz egyetlen mutató alapján értékelni, hiszen a különböző adatok más-más tényezőkről árulkodnak. Az öngyilkossági mutatók például azt jelzik, hogy tavaly csökkent az arány, bár a több éves átlag még mindig meghaladja az országos szintet. A depressziós tünetekre vonatkozó adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a muravidékiek közül országos összehasonlításban kevesebben számoltak be ilyen tünetekről.
2: A Lendvai Egészségház egészségnevelő központja is bemutatkozott a Színház és Hangversenyterem előtti téren. A Hospice az élet egyik rendkívül érzékeny időszakában nyújt segítőket. Amikor valaki örökre elbúcsúzik, és valaki más ott marad nélküle. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Az idei kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy sokszor egy egyszerű beszélgetés is elindíthatja a változást. Akut lelki krízis esetén a 112-es segélyhívó is segítséget nyújthat.
1: Miško Krányec, Vresenen Díjas szlovéníró köszöntette az egybegyülteket 1976. február 8-án a Laubheimer villában, ahová 50 évvel ezelőtt költözött a Lendvai könyvtár. 50 éve őrzi a könyvtárlományt, az egykori közjegyző által épített, ma már műemlékvédelem alatt álló épület, ahová nem csak kölcsönözni járnak a látogatók, hanem irodalmi estekre, kiállításokra is. A jubileumot szimpóziummal ünnepelték meg a Lendvai Városházán. Botha Agnes összeállításából következik részlet.
4: A szimpózium házigazdája dr. Zágorec Csuka Judit, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a könyvtárnak helyet adó villa történetéről szólt.
5: Én Laubheimer Oszkár villájáról, amely 1907 és 8-ban épült, ugye az előzményei a könyvtárnak, a megépült épület jelentőségéről, akkor a századfordulón, és most ebben a 4 évben, amelynek én is részese voltam, mint könyvtárvezető, a felújításáról, a főépület felújításáról, annak folyamatáról, és az ifjúsági részlet új épületi tartalmáról, tehát az ifjúsági részlegről beszéltem, és arról is, hogy a szlovén-magyar közös alap a két ország kormánya támogatta ezt 500 000 euróban. A nemzetiségi könyvkultúra fejlesztése, elsősorban a kétnyelvűség erősítése, a hely modernizációja nyilván be is vonza nem csak a felnőtteket, hanem határozottan a fiatalokat egy új részleggel, de ugyanakkor erősítjük a regionális együttműködést a Muravidéken és Magyarországgal.

0: főleg, tehát továbbra is visszük 50 év után ezeket a partnerkapcsolatokat, és nem utolsó sorban a mai digitális világban megszerettetjük a fiatalokkal az olvasást, és az úgynevezett fenntarthatóság motivuma, jelentősége is teret kap a könyvtárunkban, hiszen nemrég 4 muravidéki itteni könyvtárral is összefogtunk, hogy akár kerékpárral jövünk a könyvtárban. Figyelembe vesszük a természet szabályait és az emberek hangulatát ahhoz, hogy belépnek, jól érzik nálunk magunkat, és a világban vagyunk.
1: Na ez volt tehát akkor a reggeli terepjára, benne pedig ugye 2 téma, 6 óra 36 perc a pontos időn. No, ezeket a témákat megtalálják a honlapunkon, mmr.si, ugye teljes terjedelemben, meg persze más témákat is, más terepjárokat, más műsorokat és még sok mindent. Úgyhogy a honlapunkat is lehet használni. mmr.si, ajánljuk is a figyelmükbe. Szombat van, október 10-e, menjünk tovább egy kis zenével, jön majd a The Beatles, meg Rúsa Magdi is itt lesz.
2: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.
3: Sok víz lefolyt már a Murán.
4: Miután a Muravidék, Domonkosvárt is beleértve, a szerb-horvát-szlovén királysághoz került, a szlovén tartományi kormány 1919. decemberében tájékoztatta a tájegységért felelős szlovén kormánybiztost az új polgármesterek, illetve falubírák névsoráról. Ennek értelmében Domonkosván a délszláv időszak kezdetén Hári József volt kinevezve a település vezető tisztviselőjének.
5: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval, szombaton 14 óra után, ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
6: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

Na ez volt akkor a Rúzsa Magdi felvétel, ami pedig ugye jó reggelt kívánunk. Ez a Moravidéki Magyar Rádió. És hát, hogy említettük, hogy Lendva fölött ugye felhős, borult lesz az időjárás. Egyébként egyes modellek szerint akár esőre is számíthatunk, nagyjából 10-11 óra tájékától, aztán korán délután majd fokozatosan megszűnik, aztán már mindegyik modell azt mutatja, hogy az éjszaka folyamán nem lesz csapadék, de ami a napi csapadékot illeti, hát ott vannak némi kis eltérések, egyesek szerint lesz, egyesek szerint nem lesz. Na, ami biztos, az az, hogy majd kiderül. Méghozzá, talán sokat nem is kell, már nem vár ugye néhány órát. Egyébként pedig kicsit még kell várni a napkeltére is, ugyanis ma, itt Lendva környékén 7 óra 4 perckor lesznek majd, illetve lesz majd a napkelte, tehát 7 óra után már, és a nap nyugta 18 óra 16 perckor lesz majd, vagyis mondhatjuk akár úgy is, hogy nagyjából ott a reggeli első hírblokk után, illetve vége fele lesz majd a napkelte, és az esti krónikánál annak a vége fele lesz majd akkor a napnyugta, vagyis hírektől hírekig lesz a napsütés, akár így is mondhatnánk. Jó reggelt, Kovár Laci következik, te vagy minden gondolatom.

Nagy érdekesség a mai nap kapcsán ugyanis 50 éve történt, tehát 1976-ban, amikor is a 98, tehát még egyszer, 98 éves görög Dimitrion Jordanidis lefutotta a maratoni távot. 7 óra 33 percre volt erre szüksége, így egyként ő lett a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt, tehát 98 évesen, 50 évvel ezelőtt, hát le a kalappal Dimitrion Jordanidis előtt. Jó reggelt kívánunk, 6 óra 48 perc, pontos idő, jön a Lakatlan sziget itt a TNT.

Egy hónapos gólcsend után ismét eredményes volt Cristiano Ronaldo, aki 3-0-ás győzelemre veszett az Al Nassert az Al-Diriyah elleni szaudi bajnokin. A 41 éves portugál klasszis ezzel megszerezte pályafutása 980. hivatalos találatát, így mindössze 20 gól választja el a bűvös ezres határtól. Hát lehet, még hogy meg is lesz neki. Nálunk pedig akkor már is jön egy zene, várj, míg fel kell majd a nap. Tabáni Istvántól fogjuk hallani, hát a fel kell majd. 7:04, ugye?

6:57 perc mindjárt, a pontos idő néhány másodperc múlva, tehát 3 perc és 7 óra lesz, 7 órakor pedig friss hírek itt a Muravidék Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian, üdvözlöm a hallgatókat. A gyermekhét alkalmából Simona Drenik-Baudek emberjogi ombudsman hangsúlyozta, hogy a gyermekeket és a fiatalokat be kell vonni a nehézségeik megoldásának megtalálásába. A mentális egészség területén hangsúlyozta a megelőzés megerősítését, a segítségnyújtás hozzáférhetőségét. Az ombudsman külön figyelmet fordított a jogok védelmére a digitális környezetben is. Kiemelte, hogy a digitális technológiáknak támogatniuk kell a gyermekek fejlődését és jólétét. Az államnak és más felelős szereplőknek pedig hatékony védelmet kell biztosítaniuk az erőszak, a kizsákmányolás, a diszkrimináció és a magánélet megsértése ellen. Több ország is sajnálatát fejezte ki az Egyesült Államok döntése miatt, hogy szankciókat vet ki a Nemzetközi Büntetőbíróságra, figyelmeztetve, hogy ezek jelentős hatással lehetnek a bíróság munkájára. Az ENSZ is kritikusan nyilatkozott, mély aggodalmát fejezve ki az intézkedések várható következményeivel kapcsolatban, jelentették külföldi hírügynökségek. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök pedig üdvözölte az Egyesült Államok döntését, hogy szankciókat vet ki a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, amely 2024-ben elfogató parancsot adott ki ellene a gázai, izraeli katonai művelettel kapcsolatos állítólagos bűncselekmények miatt. Franciaországban a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre. Az ENSZ aggodalmát fejezte ki a tüntetők és a rendőrség közötti erőszakos összecsapások miatt. Az Oktatási Minisztérium szerint Franciaországban a 3700 középiskolából tegnap 141 volt zárva. Egy héttel ezelőtt körülbelül 800 iskola zárt be, kedden pedig 2000, amikor mintegy 250 ezer ember vonult utcára ország szerte. A francia diákok több mint egy hete tömegtüntetéseken követelnek több finanszírozást az oktatásra és jobb tanulási körülményeket. Sok diák ma azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy nem adja fel, és a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre. A Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelolajat fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb 1 millió tonna követi. Az AFP hírügynökség szerint Oroszország várhatóan rövid távon több mint 3 millió tonna dízelt szállít majd a finomítókba. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök eközben a Telegram hálózaton arra figyelmeztetett, hogy az orosz olajtermékek értékesítése befektetés a háborúba. Ennek engedélyezése egy olyan háborúba való befektetést jelent, amelynek véget kell vetni, nem pedig meghosszabbítani azt. Sport. A szlovén női labdarúgó válogatott tegnap Isztambulban Törökországgal csapott össze a jövő évi brazíliai világbajnokság selejtezőjének első fordulójának első mérkőzésén, ahol Törökország kétszer is vezetett 2 góllal, de Sasa Kolman csapata nem adta fel. Miriam Kastelec a 81. percben csökkentette a hiányt, Nina Kajzba pedig a hosszabbítás 3. percében góljával alakította ki a 3-3-as végeredményt.
2: Időjárás.
1: Ma mérsékelten felhős, vagy többnyire felhős lesz az ég, az alacsonyabban fekvő területeken ködre lehet számítani. Elszórtan, főleg délkeleten gyenge eső várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13-16 fok között, a tenger melléken 22 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A tengermelléki autópályán a forgalom Nános és Razdörtök között Ljubljana felé 15 óráig egy sávra korlátozódik, másonnét nem jeleztek fennakadást.
2: MMR. A zene összeköt.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
3: A vízben oldódó C-vitamint a szervezetünk nem tudja raktározni, ezért nagy figyelmet kell fordítani a folyamatos pótlására. Télen különösen fontos ez, amikor jellemzően kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, ráadásul a hideg idő és a szezonális vírusok is próbára teszik szervezetünket. A táplálék mellett egyes gyógynövények is jó C-vitamin források lehetnek. Melyek ezek, és mit készíthetünk belőlük, hogy ezt a nélkülözhetetlen vitamin télen is biztosítsuk szervezetünk számára? A rádiórendelőből kiderül. A műsor vendége Vajdics Rozália, a gyógynövények területi nyártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 15 perckor.

Október 10-e van, és az év 283. napjánál járunk, úgyhogy 82 nap maradt még ebből az évből, vagyis 2026-ból. És akkor nézzünk néhány eseményt, ami a mai dátumhoz fűzhető, és hát az egyik az, hogy bemutatták George Gershwin Porgy és Bess című operáját a Broadway-n 91 évvel ezelőtt. Gara János költő, író, újságíró, 214 éve született 1812-ben. Giuseppe Verdi olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott opera szerzője, 1813-ban született, október 10-én tehát. John Wesley Hyatt pedig szabadalmaztatta a biliárdgolyót 161 évvel ezelőtt. No, megszületett Helen Hayes, Oscar-díjas amerikai színésznőnek közel 70 éves pályafutása volt. 126 éve született ő. 123 éve, tehát 1903-ban pedig megnyitották az Erzsébet hidat Budapesten, és a régi Erzsébet hidat Budapesten. 119 éve volt a Vörös Csütörtök. 200 ezer ember sztrájkolt, általános választójogot követelve. 1907-ben tették meg ezt Budapesten is. Ugye közel 100 ezeren. Hát azért az szép tömeg. Na, ezen a napon, tehát október 10-én történt az is, amikor elhunyt Hunyadi Sándor regény és drámaíró, Lovagias ügy vagy a Vörös Lámpás ház például mind az ő nevéhez fűződnek. 1942-ben hunyt el. 1963-ban pedig elhunyt Edith Piaf, francia chanson énekesnő. Tehát 63 évvel ezelőtt. Hát úgyhogy jöjjön is a Milord. Itt van Edith Piaf.

0: 63 éve, tehát annak, hogy elhunyt Edith Piaf, sanszon énekesnő, ugye? És hát akkor még egy-két eseményt azért megemlítünk a mai nap kapcsán. Az egyik, hogy Los Angelesben 70 éves korában elhunyt Orson Welles, amerikai filmrendező és színművész, 41 évvel ezelőtt, 1985-ben. Christopher Reeve, amerikai színész, ugye Supermant játszott, abból a szerepből ismerhetjük leginkább, 22 évvel ezelőtt hunyt el, 2004-ben. Henry Cavendish, angol fizikus, a hidrogén felfedezője, 1731-ben született október 10-én, tehát 295 évvel ezelőtt. No, de azért van még néhány esemény, amit megemlíthetünk a mai dátum kapcsán, és hát az egyik az például az, hogy megszületett Alberto Giacometti, svájci születésű francia szobrász, aki pálcika szobrokból ismert, 125 éve született. Kínában a polgári forradalom megdöntötte az utolsó Mandzsú császár Puyi uralmát 1911-ben, tehát 115 évvel ezelőtt. Először árultak szintetikus mosóport 93 évvel ezelőtt 1933-ban, tehát. Monori Lili, Yasemaru díjas színésznő, szintén október 10-én született 1945-ben. Schmidt Mária történész, szintén a mai nap születje, 1953-ban született, vagyis 73 évvel ezelőtt. A Szovjetunióban pedig befejeződött az 5500 km hosszú transzszibériai vasút villamosítása 1961-ben. A 18. újkori nyári olimpia Tokióban 62 évvel ezelőtt rajtolt el 1964-ben, tehát. És október 10-i esemény az is, amikor elhunyt Badari Tibor Európa bajnok ökölvívó edző 12 évvel ezelőtt. Fülöp Zsigmond Jászimar díjas színművész, érdemes művész 2014-ben hunyt el. És a mai nap kapcsán még megemlíthetjük azt is, hogy ezen a napon született David Lee Roth 1954-ben. Hát ő ugye a Van Halen együttesnek az énekese, úgyhogy hamarosan majd érkezik a Van Halen és a Jump, de most mindjárt jövünk majd az információkkal.
1: MMR. A mi rádiónk.
2: MMR.

0: 15 fokos csúcsértéket. Ugye említettük, hogy egyes modellek szerint némi esőre is lehet majd számítani, aztán hogy akkor melyik modellnek lesz igaza, az még ugye a délelőtt folyamán ki fog derülni. Az éjszaka folyamán egyébként az ország északi részén is lehet majd némi kis csapadékra számítani, az ország déli részében pedig azért ma lesz eső. Nem túl sok, de azért lesz. Holnap fokozatosan felszakadozik majd a felhőzet. Reggel és délelőtt a síkságokon köd is képződhet majd. És helyenként még mindig előfordulhat kisebb csapadék. A reggeli hőmérséklet 5 és 11 fok közt várható, majd a nap folyamán 13 és 18 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken 22 fokra kell majd készülni. Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, ismételten megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként az ország északi és nyugati részében enyhe esőre is lehet majd számítani. Na hétfőn egyébként kezdetben többnyire felhős, borult időjárásunk lesz, viszont a nap folyamán elkezdődik majd akkor a felhőzet felszakadozása. Kedden pedig akkor ebből majd az következik, hogy többnyire derült napos időjárásunk lesz, viszont a reggel az ködös lesz, legalábbis a jelenlegi előrejelzés szerint. Holnap hajnalban Muravidék felett úgy tűnik, hogy felhős lesz az égbolt, 10 fokra lehet majd számítani, majd délután kicsi felhős időnként közepesen felhős lesz az égbolt, és 18 fokos csúcsértékre készülhetünk majd. Na nézzük meg akkor a jelenlegi hőmérsékleteket is. Krány, ott most 8 fokot mérnek, Triglav-Kedericán 3 fok van, Ljubljanában 10 fokot mutatnak a hőmérők, Maribor 7 fokos, Muraszombat úgy szintén 7, Ptuj jelenleg 9, Celjében is 9 fokot mérnek, Koper 16 fokos, Lendván 12 fokot mérünk, Portoros 15 fokos, Goricskorol pedig szintén akkor 12 fokot jelentenek. Nézzük meg az előrejelzést Magyarországra is, és az Országos Meteorológiai Szolgálat a következőket írja. Ma délnyugat irányából beborul az ég, de naposabb tájak az északkeleti megyékben még kora délután is lehetnek. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, de az északkeleti-keleti tájakon estig még kicsi a csapadék esélye. Estétől még sok felé eshet. Mérséklet marad a légmozgás. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között várható, de a Dunántól déli, délnyugati felé ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a naposabb északkeleti, keleti határvidéken pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ma délután Zala megye. Felhős, borult lesz, 14 fokra lehet számítani. Vas megyére pedig borult időt jósolnak, 15 fokot és kiadós esőt. Viszont ez az eső ilyen sávban ugye akár még Keszthelyt is elérheti, tehát bizonyos mértékben ugye Zala megyét is. Vasárnap, vagyis holnap, a reggeli borongós időt követően napközben nyugat felől szakarozik, csökken a felhőzet. Egyre több felé naposra fordul az idő. Keleten ugyanakkor estig borult maradhat az ég. Az ország délkeleti felén tartósan eshet az eső, azonban a csapadék egyre inkább a keleti tájakra korlátozódik, és estén ott is mindenütt megszűnik. Jelentős mennyiségre is van esély. Este nyugaton fordulhat elő néhol kisebb eső, zápor. Az ország nyugati felén élénk, helyenként erős lesz az északnyugati északi szél. A csúcsérték 13 és 21 fok között alakul. Tartósan csapadékos keleti tájakon lesz a leghűvösebb. Holnap hajnalban Zala és Vas megyére is 10 fok várható, Zalára borult időt jósolnak, Vas megyére pedig erősen felhősed. Na aztán akkor délután. Zala megye kissé felhős, 20 fok, Vas megye szintén 20 fok, közepesen felhős. Hétfőn hajnalra keleten köd képződhet, míg a nyugati, délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. Legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő elvétve kisebb eső vagy zápor. Kedden napos idő várható, főleg a Dunától keletre napközben gomoly felhők is képződnek majd. Mi pedig akkor nézzük a hőmérsékleteket. Békéscsabán 12 fok van, Budapest 9 fokos, Debrecen 12, Győr 9, Bécs, Sármellék 12, Siófok 14, Szeged 13, Szolnok 12, Szombathely 5, Lenti 12, Keszthely 13, Nagykanizsa pedig jelenleg 10 fokos, hát érdekesen alakultak ezek a hőmérsékletek. No, mi akkor nézzük meg még azt is, hogy mi a helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Országszerte jelen

0: emelnek folyamatos a forgalom, komolyabb, illetve nagyobb fennakadásokról nincs hír, úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. Muravidék kapcsán pedig akkor még említsük meg azt is, hogy ma a rendőrség előre bejelentett sebességellenőrzést Jutomer körzetében végez majd. De azért ugye mindenütt tartsák be a szabályokat, és akkor nem lesz gond.
1: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt a Van Halen és ugye a Jump, hiszen ezen alapon született David Lee Roth, aki a Van Halen rockzenekar énekese volt. 72 éve született. És egyébként a mai nap kapcsán még megemlítettünk két szemét, aki szintén születésnapot ünnepel. Az egyik Martin Kemp. Ő 1961-ben született. Angol színészről van szó, de zenész is, és ugye a Spandau Ballet-nek a tagja volt egyébként. Na hát nagy sikerek voltak ugye a 80-as években, mint például a True, a Gold, vagy a Through the Barricades című dalok. És hát Martin Kemp ugye ezen alapon született, akkor jöjjön is a Spandau Ballet. Itt van tőlük az egyik nagy siker, a Gold.

Martin Kemp, tehát a Spandau Ballet tagja, ezen napon született 1961-ben, és mondtuk, hogy még egy születésnap lesz, ő pedig Mia. Egyébként eredeti nevet, tehát bulgári nevén Mary Harrisonról van szó, amerikai énekesnő, és 2000-ben volt egy nagy sikere, illetve hát ugye egy az egyik nagy sikere 2000-ben volt, akkor ugyanis az amerikai slágerlistán a második helyig jutott a Case of the X című dalával. Na aztán jött a legnagyobb sikere 2001-ben Amerikában, és többek közt Németországban, az Egyesült Királyságban is az első helyig jutott ez a dal. Igaz, hogy ott nem volt egyedül, hanem másokkal működött egyre. Együtt Mia, 1979-es születésű egyébként, Christina Aguilera, Lil' Kim, Pink és Maya voltak ugye azok, akik akkor megcsinálták a Lady Marmalade című dalt. Ez tehát akkor a legnagyobb sikere a ma szülinapos Mayának, úgyhogy jöjjön is Christina Aguilera, Lil' Kim, Pink és ugye Maya a szülinapos, itt a Lady Marmalade.

Na ez volt át akkor Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, és ugye Maya közösen a nagy sikerükkel a Lady Marmalade-el, és Maya Edison ugye a mai napon született. Na még egy gyors érdekesség, hogy azért így lelkileg talán kicsit készüljünk rá, hogy szombat, október 24-e, és ugye két hét múlva, utána pedig akkor jön majd a vasárnap, és az lesz az a vasárnap, amikor éjjel 2 órakor, illetve 3 órakor 2 órára visszatekerik ugye az óramutatókat. Ez azt jelenti, hogy reggel korábban lesz majd világos, viszont előbb is lesz, ha sötét az estében. Tehát ugye azon a hétvégén október 24-25 ismételten óraátállítás, hát többször megpróbálták beszüntetni, még mindig nem sikerült. Úgy tűnik, hogy még egy ideig velünk lesz, és lesz idén is. Október 24-e 25-e azon a hétvégén, tehát vasárnap ugye 3 órakor hirtelen 2 óra lesz, vagyis 1 órával majd többet alhatunk. Most viszont zenével folytatjuk, aztán 8 perc múlva friss hírekkel, pontban 8 órakor érkezik majd Császár Sebastian.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian, köszöntöm a hallgatókat. Máros Sefcevics, az Európai Unió kereskedelmi biztosa, és Wang Wentao, kínai kereskedelmi miniszter a pekingi tárgyalásokon megállapodtak, hogy Kína korlátozni fogja a hibrid járművek EU-ba irányuló exportját. Sefcevics szerint az ilyen járművek Kínából az EU-ba irányuló exportja 4 év alatt akár több millió darabbal is csökkenhet. Ez több mint a felére csökkentheti az exportot, mondta az Európai Unió kereskedelmi biztosa a tárgyalások után. Ahogy a szövetség a weboldalán közé tett közleményében írta, a megállapodás részleteit még tárgyalják, de ez pozitív lépés a két fél közötti kereskedelmi feszültségek csökkenése felé. A védelmi, mentő és segélyező erők a mai vasúti baleset 2026 elnevezésű regionális gyakorlaton tesztelik a vasúti közlekedésben bekövetkező tömeges balesetre való operatív reagálásukat. Azt tesztelik, hogy mit kell tenni teher és személyvonat ütközése esetén, amely veszélyes anyagokat érint és nagyszámú sérüléseket okoz. A Divácsá vasútállomáson reggel 9 órakor megrendezésre kerülő gyakorlatot a Védelmi és Mentési Igazgatóság posztolynai kirendeltsége szervezi több intézmény részvételével. A hajléktalanság világnapján, amelyet ma ünnepelünk, arra figyelmeztetnek, hogy a hajléktalanok sorsa egyre összetettebb. Figyelmeztetnek arra, hogy országszerte hiány van a szállás lehetőségekből. A menhelyeken és más programokban gyakran nincsenek szabad férőhelyek, és sokak számára hosszú vagy szinte lehetetlen a stabil és biztonságos szálláshoz vezető út. Még nehezebb azoknak az embereknek, akik életkor, betegség, mentális problémák, függőség, viselkedési problémák vagy különféle nehézségek kombinációi miatt megfelelő megoldások nélkül maradnak az intézmények kapuiban. Az idei Nobel békedíjat Navy Pillay dél-afrikai jogásznak és a Nemzetközi Büntetőbíróság korábbi bírájának ítélte oda a béke és a nemzetközi jog érdekében tett erőfeszítéséért, jelentette be tegnap Oszlóban a Nobel Bizottság. Hangsúlyozták, hogy a jogállamiság a béke biztosítására és a konfliktusok erőszakmentes megoldására szóló rendszer alapja. A nemzetközi jog alapelveinek egyik legnagyobb modernkori képviselőként jellemezték, hozzátéve, hogy az egyetemes jogelvek iránti elkötelezettsége és erős erkölcsi iránytűje hosszú pályafutása során állandó volt. Sport. Ma 11 órakor rajtol a 120. Tour de Lombardia kerékpárverseny, amely az utolsó és a szezon legnagyobb egynapos klasszikusa. 2239 kilométer hosszú, ahova a legjobbakat 17 óra körül várják a célba. A szlovénok közül Primož Roglič, Jakob Omerzel és Domen Novák vesznek részt a versenyen.
2: Időjárás.
1: Ma mérsékelten felhős, vagy többnyire felhős lesz az ég, az alacsonyabban fekvő területeken ködre lehet számítani. Elszórtan, főleg délkeleten gyenge eső várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között, a tengermelléken 22 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A tengermelléki pályán a forgalom Nános és Razorto között Ljubljana felé 15 óráig egy sávra korlátozódik, másonnét nem jeleztek fennakadást.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
0: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
3: A vízben oldódó C-vitamint a szervezetünk nem tudja raktározni, ezért nagy figyelmet kell fordítani a folyamatos pótlására. Télen különösen fontos ez, amikor jellemzően kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, ráadásul a hideg idő és a szezonális vírusok is próbára teszik szervezetünket. A táplálék mellett egyes gyógynövények is jó C-vitamin források lehetnek. Melyek ezek, és mit készíthetünk belőlük, hogy ezt a nélkülözhetetlen vitamin télen is biztosítsuk szervezetünk számára? A rádiórendelőből kiderül. A műsor vendége Vajdics Rozália, a gyógynövények területi nyártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 15 perckor.

Ez volt tehát akkor a hét zeneszáma, amit hallhattunk, és hát ugye eddig ez volt a hét zeneszáma, mert a következő órában ugye újat választunk, úgyhogy számítunk majd mindenképp a szavazatokra, mi pedig előrukkolunk majd három javaslattal, de ez majd a következő órában lesz. Ebben az órában azért majd jövünk majd még egy érdekességgel, meg ugye a gyereksorok is majd jelentkezik, úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is a Muravidékei Magyar Rádió hullámhosszain. Jön a Tin Sharp, meg Roy Sádám is itt lesz.

Jézus nem halt meg a kereszten, hanem Japánba menekült, ahol családot alapított, rizst termesztett és 106 éves korában hunyt el. Na legalábbis ezt állítja egy különös japán legenda, amelyet a mai napig őriznek az ország északi részén található, mindössze 2000 lakosú Shingo faluban. A helyi történet szerint Jézus helyett valójában a testvére Isukiri halt meg a kereszten, ő maga pedig Japánba menekült. Ott megházasodott, gyermekei születtek, és földművesként élte le hátra levő életét. A faluban két sírhalom is található, amelyeket fakeresztek jelölnek. A legenda szerint az egyikben Jézus nyugszik, a másikban pedig testvérnek egyik füle és egy hajtincse. A történet az 1930-as években előkerült úgynevezett Takenouchi dokumentumokon alapul. Az eredeti iratok állítólag a II. Világháborúban megsemmisültek, hitelességüket pedig a történészek nem fogadják el. Arra sincs semmilyen megbízható bizonyíték, hogy Jézus valaha Japánban járt volna. Különös legenda azonban már igazi turista látványossággá vált. A településen 1996 óta múzeum működik, 1964 óta pedig minden júniusban megrendezik a Krisztus Fesztivált. Az ünnepségen egy Shinto pap mond imákat, a helyiek pedig hagyományos japán táncokat járnak a sírhalom körül. Érdekesség, hogy még a helyek többsége sem feltétlenül hisz a történetben, számukra az elsősorban egy különleges generációkon át öröklődő hagyomány, amely turistákat vonz a népességfogyással küzdő faluba. A helyi múzeumban ezért arra kérik a látogatókat, hogy ne azt próbálják eldönteni, hogy igaz-e a történet, hanem egyszerűen tekintsenek rá legendaként. Így lett Jézus állítólagos japán nyughelyéből egy kis falu legismertebb nevezetessége. Ha ilyen történetekkel is lehet találkozni. Meg lehet zenével is találkozni, a Kaukázus, meg aztán itt lesz Együtt az úton című dal is.

Na, együtt az úton is. Hát együtt az úton megyünk majd tovább, méghozzá a gyereksorok felé, hiszen hamarosan majd érkezik. De előtte még itt lesz a Grófhoz, és a hosszú az úton, ha nem olyan hosszú, 4,5 perc, kicsit kevesebb, aztán jön is a gyereksorok. Jó szórakozást kívánunk hozzá!

0: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a mai gyereksarokban. A Lendvai kisiskolásoknál jártam, akikkel egy csodálatos utazásra indulunk, és színes belső világuknak köszönhetően mindezzel megismerkedhetünk. Ezúttal gondolatban bármit elképzelhettek. Hogyha akartak, nevet változtathattak, a kedvenc állatukba bújhattak, de akár láthatatlanokká is válhattak egy kis időre. De kik is?
1: Én Kepe Hunor Damián vagyok.
2: Jani Tibor.
0: Nos, a részletek már is következnek.
3: Gyereksarok!
0: Képzeljétek el, hogyha mától választhatnátok saját nevet, mi lenne az? Megváltoztatnád Hunor a nevedet, ha lehetne?
1: Nem. A régi nevem amúgy is jó nekem, hozzám való.
0: Érzed, hogy hozzád való?
1: Igen.
0: Otthon meséltek arról, hogy ki adta neked a nevedet?
1: Nem.
0: Nem mondták, hogy apa választotta, vagy anya választotta a neved, vagy közösen döntöttek? Hallottál valamit erről?
1: Nem.
0: Akkor ragaszkodsz a nevedhez.
1: Igen.
0: Tibor, te hogy vagy a neveddel? Tetszik? Megváltoztatnád, ha lehetne?
2: Tetszik?
0: Ki adta a nevedet?
2: A szüleim döntötték el közösbe.
0: Szoktak erről mesélni, hogy hogy volt ez?
2: Igen.
0: Mit mondtak?
2: Azt mondták, hogy először, mikor megszülettem, akkor még nem tudták, hogy mi legyen a nevem, és azt mondták, hogy legyen ugyanaz a neve, mint az apukámnak.
0: Apukád is Tibor?
2: Igen.
0: És hogyha anya például szól, hogy Tibor, akkor ki néz oda?
2: Hát mindketten.
0: És akkor hogy tudod, hogy most apának lett szólva, vagy hogy neked van valami becenevetek?
2: Úgy, valamikor anyukám azt mondja nekem, hogy Tiborka, apukámnak azt mondja, hogy Tibor.
0: És ebből tudod akkor, ugye? Hogy Tiborka, akkor te vagy.
2: Igen.
0: És becenevetek van?
1: Becenevem.
0: Igen. Hívnak másképp a társak?
1: Igen, valamikor Damiánnak neveznek, valamikor Hunornak.
0: Melyik tetszik jobban?
1: Szerintem a Keppe.
0: Igen? Azt tetszik legjobban?
1: Igen.
0: Kepének is szólítanak?
1: Kepének.
0: Úgyhogy Kepe?
1: Nem.
0: De. Majd lehet, hogy akkor felsőbb tagozatba, vagy majd középiskolába. Tibor, téged hogy szólítanak a társak?
2: Hát jó velük lenni, és játszani is jó. Mindenhogy neveznek az én nevembe.
0: Van-e olyan pattársatok, vagy iskolatársatok, akinek megváltoztatnátok a nevét, ha lehetne?

0: másnak hívnátok. Van olyan?
1: Nincs.
0: Adtatok már beceneved valakinek?
1: Nekem nem. Nekem nem.
0: És a tanárnőknek már adtatok becenevet?
1: Még nem.
0: De akkor felsőbb tagozatban biztos, ugye?
1: Igen.
0: Mit szólnátok ahhoz, illetve mi a véleményetek arról, Hunor, hogy mi mindennel fizetünk, milyen fizetőeszközeink vannak? Te hogy látod? Mivel tudunk a boltba fizetni?
1: Van forint és euró. Forint, euró.
0: Valami mással is van, hogy fizetnek a szülők?
1: Hát valamikor kártyával fizetnek, és valamikor készpénzzel.
0: Melyik a gyakoribb?
1: Hát a készpénz.
0: Hunor, van elképzelésed arról, hogyha nem lenne pénz, vagy érme, vagy kártya, te mivel fizetnél a legszívesebben, ha lehetne? Te megváltoztatnád ezt?
1: Lehetne. Hát maradjon az ugyanaz. Nekem a pénz is amúgy is elég.
0: Tibor, te hogy állsz ehhez? Te varázsolnál valamilyen más eszközt, hogyha lehetne? Nem pénzzel, nem papírpénzzel, nem érmével, nem kártyával, hanem valami mással. Van ötleted?
1: Nincsen.
0: Meg vagy elégedve ezzel?
1: Igen.
0: Ezzel a lehetőséggel?
1: Igen.
0: És Hunor, neked azért gazdag a fantázia világod, hogyha az állatok irányíthatnáik a világot, és ti lennétek az egyik állat, milyen állatba bújnátok?
1: Hát én oroszlán, mert amúgy is olyan a hajam.
0: Oroszlán lennél?
1: Igen.
0: Na és mit csinálna ez az oroszlán a világba? Ha tehetnék.
1: Futnám körül a világon, hogy csak lássam az egész országokat.
0: Na, melyik országra vagy kíváncsi?
1: Kíváncsi Amerika.
0: Amerikára?
1: Igen.
0: Mi van ott? Mit hallottál eddig? Miért vagy olyan kíváncsi?
1: Azért, mert amikor fölnövök, űrhajós leszek. És tudom, hogy az egyetlen országba, ahol fogok járni, az Amerika.
0: Jó, tehát akkor lennél te űrhajós, ugye? Hogy el tudnál jutni Amerikába. Most gyerekként pedig akkor lennél egy oroszlán, így gondoljam el?
1: Igen. Igen.
0: Milyen egy oroszlán? Hogy írnád körbe?
1: Hát úgy mondanám, hogy az a király a állatokból.
0: Miről lenni királynak? Mit csinál egy király?
1: Mit csinál egy király? Először azt gondolom, hogy mit kezdjek el az életemben egy állat lenni. Nem tudom.
0: Mibe kell ezt gondolni?
1: Ki kell ezt nekem gondolni, igen.

0: te közben rájöttél gondolkodni?
1: Igen.
0: Te milyen állatba bújnál, ha lehetne?
1: Hát tigris.
0: Tigris? A tigris meg az oroszlán barátok?
1: Igen.
2: Igen, mert ugyanolyan macska fajták.
0: Igen?
1: Igen.
0: Na milyen egy tigris?
1: Hát vadászik, szokott futni.
0: Jól fut, ugye?
1: Igen.
0: Te merre mennél a világba? Mit csinálnál te a világba tigrisként? Vagy akár Tiborként?
1: Hát utcni, és hát elmennék a testvéreimhez.
0: A testvéreidhez?
1: Igen.
0: Merre vannak a testvéreid? Merre lennének?
1: Azonnak a testvéreim? Hát azok az Magyarországon.
0: Oda elmennél?
2: Magyarország városára, vagy sima Magyarország. Mert a Magyarország városa az Budapest.
0: Fővárosa, ugye?
1: Igen.
0: Hunor, ha lenne egy boltod, mit árulnál abban a boltban?
2: Mit árulnám? Hasznos dolgokat.
0: No, melyek azok a hasznos dolgok?
2: Olyan, mint egy normális bolt. Étel, sima édesség is, ennyi. Édesség is, és kaja.
0: Szerintetek mit vásárolnak az emberek a legtöbbet?
1: Ennivalót, innivalót.
0: Az élelmiszer üzletet szerintetek melyik üzlet követi? Hova járnak legtöbbet még az emberek? Szerintetek?
2: Amerika, mert Amerikában sok a forgalom, hogy a sok a forgalom, sok az ember is.
0: Nagyvárosokban sok az ember?
2: Igen.
0: Hunor, te egy nagyvárosban élnél, vagy kisvárosban, vagy kisfaluban?
2: Nagyvárosban.
0: Miért? Mi a jó a nagyvárosban?
2: Hát nézhetek fönt a nagy házakon, ilyen nagy kiállításon, és sok szünetem is van, amúgy lehetne.
0: Tibor, hogyha neked lehetne egy boltod, te mit árusítanál?
1: Hát gyümölcsöket, salátát, sült csirkét.
0: Érdekesen hangzik. Mondod a gyümölcsöket, ezeket honnan szereznéd be?
2: Mondjak egy boltot. Mekátor.
0: Mekátor? És Hunor, hogyha lenne egy köpönyeged, amelyet fölveszel, és megmondod, hogy hova vigyen el, az hova lenne? Hova osonnál el?
2: Hova osonnám el? Hát persze, hogy Amerika.
0: Tibor?
1: Hát, hogyha én el szeretnék valahová menni, az a Magyarország lenne, mert ott szoktunk oda elmenni mindig az apuka családommal, és szoktunk oda elmenni a testvérünknél is, meg el szoktunk menni boltba is ottan.
0: Lennétek láthatatlanok?
2: Én nem lenném, mert minden autó nem látna, és akkor le is üthet egy is.
0: Nem lennétek akkor?
1: Nem.
0: Egy kis rövid időre se?
2: Hát én lehetek egy kis rövid időre.
0: Szerintetek, hogyha lehetnétek egy kis rövid időre, mi lenne abban a jó? Hova mennétek el? Mire vagytok kíváncsiak? De nem látnának benneteket, hogy oda bementek. Milyen fantáziád van?
2: Egy picit elrabolok egy boltot. Rabolok valamit, amit szeretnék.
0: Na mi lenne az?
2: Lenne az.
0: Egy kis apró csintalanság?
2: Igen, egy apró csintalanság.
0: Valami nagy dolgot kell elképzelni.
2: Igen, nem nagy dolog.
0: Tibor, ha te láthatatlan lennél, hol szeretnél megjelenni? Nem látná olyan senki, hogy ott vagy.
1: Hát, hogy a cicákat ne fusson el tőlem, és mindig meg tudjam simogatni.
0: Van olyan cica, amelyik nem vár meg téged?
1: Hát igen.
0: Melyik az a cica? Otthon vagy a szomszédban? Vagy?
1: Hát az én cicám, meg vannak kóbormacskák is, de nagyon vadok is, nagyon szoktak kimarni engem. Azért, mert el szoktak futni, de nagyon sokan vannak.
2: Legalább én nem egy kóborvárosban élek, ahol sok a macska.
0: Lennétek 80 évesek?
2: Nem, mert akkor gyorsan lenne a halál.
0: Gondolod?
2: Igen. De akkor láthatom, hogy nézek ki 80 éves koromomba.
0: Hunor, hogy képzeled el az életedet 80 éves korodig? Mi mindent fogsz csinálni?
2: Elutazok Amerikába, megcsinálom az utolsó lebjó napoimat is, és akkor várom, hogy közeledjen a halál.
0: 80 éves korod?
2: Igen.
0: Tibor, te is egyetértesz, hogy egy 80 éves korú ember már közel van a halálhoz?
1: Igen.
0: Gondoljátok, de hát élhet valaki még 100 évet is.
2: Hát igen, azt már tudtam.
1: Hogy... Igen, de egyik szomszédom már 100 éves.
0: És mi mindig él, ugye?
1: Igen.
0: És te hogy képzeled el az életedet, 80 éves korodig? Mi mindent szeretnél csinálni?
1: Az álmaimat akarnám csinálni, hogy...
0: Mi az álmod?
1: Az az álmom, hogy egyik videóstól, akit szoktam nézni, avval találkozzak.
0: Ki az? Elárulod? Mit csinál ez a videóba?
1: Hát szokott Minecraftozni. Az egy kocka világ.
0: Értem, tehát abból a világból szeretnél találkozni valakivel?
1: Igen.
0: Miért lenne az fontos neked?
1: Hát azért, mert ottan lehet gyémántot is tanálni, és lehet abból csinálni egy gyémántszettet.
0: Egy kicsit elmentünk a képzeletek világába. Lehet, hogy a kis vágyaitokat is azért elmondtátok így rejtve, ugye? Kívánom, hogy tanuljatok minél többet, és akkor ezeket az álmokat majd, ahogy nőttök, meg már felnőttek lesztek, meg tudjátok valósítani. Mára sajnos véget ért a kalandunk. Micsoda utazás volt ez a mai. Láthatatlanok, bátrak is voltatok, és a legkülönlegesebb állatok is lehettetek gondolatban. De tudjátok, mi a legjobb az egészben? Hogy ehhez a rengeteg kalandhoz nem is kellett más, csak a ti csodálatos és a határtalan képzeletetek. Bárhova is mentek, bármilyen nevetek is van, a ti belső varázsvilágotok mindig veletek marad. Őrizzétek meg ezt a szupererőt! A műsorban a lendvai kisiskolások szerepeltek. Név szerint?
2: Én Kepe Hunor Damián vagyok.
1: Jani Tibor.
0: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
3: És a világ, ami azt körülveszi.
4: Jó gyereknek lenni. Nem akarok meg felnőni.

Kontor Tamás és a kis Pejlóban című dal szólt a Monavidéki Magyar Rádióban. Szombat van, október 10-e és 8:51 perc lesz mindjárt a pontos idő. Úgyhogy 9 perc múlva, tehát 9 órakor ismételten jönnek a friss hírek, én szerkesztő Császár Sebastian. No, a következő órában pedig akkor mindenképp számítunk önökre, hiszen jövünk majd 3 javaslattal, és akkor önök eldöntik az önök szavazataival, hogy melyik is legyen az új hét zeneszába. Úgyhogy tartsanak velünk továbbra is.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A vízben oldódó C-vitamint a szervezetünk nem tudja raktározni, ezért nagy figyelmet kell fordítani a folyamatos pótlására. Télen különösen fontos ez, amikor jellemzően kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, ráadásul a hideg idő és a szezonális vírusok is próbára teszik szervezetünket. A táplálék mellett egyes gyógynövények is jó C-vitamin források lehetnek. Melyek ezek, és mit készíthetünk belőlük, hogy ezt a nélkülözhetetlen vitamin télen is biztosítsuk szervezetünk számára? A rádiórendelőből kiderül. A műsor vendége Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 15 perckor.

0: Reklám.
1: Egy éves a Tornistjei Planika cipőüzlet. Ebből az alkalomból október 12-e és 17-e között 15%-os kedvezménnyel várják a vásárlókat a teljes áru lábbelikre. Ráadásul minden vásárláshoz ajándék is jár. Október 17-én szombaton ingyenes, vezetett gyárlátogatással és vendéglátással is készülnek. Túra, hegymászó, munka és gyermekcipők széles választéka a Planika és a Mendel kínálatából. Planika cipőüzlet, Tornistje, Preseren utca 4.
2: Cipővásárrába patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupo cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Jamina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupo cipőbolt, Rábapagy. További információ drlupo.hu.
3: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
0: Hírek a Uravidéki Magyar Rádióban.
4: 9 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian, köszöntöm a hallgatókat. A helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium 1,31 millió euró európai forrást hagyott jóvá a Radenci központjában található közel 1,7 hektárnyi zöld terület felújítására. A beruházás célja a leromlott állapotú városi területek felújítása és nyilvánosan hozzáférhető zöld területek kialakítása, jelentette be a minisztérium. A beruházás során a sérült és nem megfelelő állapotú burkolt területeket felszámolják, és új cserjeket, fákat és évelőket ültetnek, így visszaállítva a terület korábbi jellegét. A park tanulásra, pihenésre, kikapcsolódásra, rendezvényekre és társasági életre lesz szánva. Több ország is sajnálatát fejezte ki az Egyesült Államok döntése miatt, hogy szankciókat vet ki a Nemzetközi Büntetőbíróságra, figyelmeztetve, hogy ezek jelentős hatással lehetnek a bíróság munkájára. Az ENSZ is kritikusan nyilatkozott, mély aggodalmát fejezte ki az intézkedések várható következményeivel kapcsolatban, jelentették külföldi hírügynökségek. Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnök pedig üdvözölte az Egyesült Államok döntését, hogy szankciókat vet ki a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, amely 2024-ben elfogadó parancsot adott ki ellene a gázai izraeli katonai művelettel kapcsolatos állítólagos bűncselekmények miatt. Franciaországban a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre. Az ENSZ aggodalmát fejezte ki a tüntetők és a rendőrség közötti erőszakos összecsapások miatt. Az Oktatási Minisztérium szerint Franciaországban a 3700 középiskolából tegnap 141 zárva volt. Egy héttel ezelőtt körülbelül 800 iskola zárt be, kedden pedig 2000, amikor mintegy 250 ezer ember vonult utcára országszerte. A francia diákok több mint egy hete tömegtüntetéseken követelnek több finanszírozást az oktatásra és jobb tanulási körülményeket. Sok diák ma azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy nem adja fel, és a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre. A Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetés után Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelolajat fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb 1 millió tonna követi. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Oroszország várhatóan rövid távon további 3 millió tonna dízelt szállít majd a finomítókba. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök eközben a Telegram hálózaton arra figyelmeztetett, hogy az orosz olajtermékek értékesítése, befektetés a háborúba, ennek engedélyezése egy olyan háborúba való befektetést jelent, amelynek véget kell vetni, nem pedig meghosszabbítani azt. Sport. A szlovén női labdarúgó válogatott tegnap Isztambulban Törökországgal csapott össze a jövő évi braziliai világbajnokság selejtezőjének első fordulójának első mérkőzésén, ahol Törökország kétszer is vezetett 2 góllal, de Sasa Kolman csapata nem adta fel. Mirjam Kastelec a 81. percben csökkentette a hátrányt, Nina Kajzba pedig a hosszabbítás harmadik percében góljával alakította ki a 3-3-as végeredményt.
3: Időjárás.
4: Ma mérsékelten felhős, vagy többnyire felhős lesz az ég, az alacsonyabban fekvő területeken ködre lehet számítani, elszórtan, főleg délkeleten gyenge eső várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között, a tenger mellett pedig 22 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
4: A tenger melléki autópályán a forgalom Nános és Razdortó között Ljubljana felé 15 óráig egy sávra korlátozódik. Máshonnét nem jeleztek fennakadásokat.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: A hét
1: zeneszáma.
0: Következzen tehát akkor a hét zeneszámának a választása. Benne pedig először ugye a három javaslat, amiben akkor lehet választani. Úgyhogy meg is hallgatjuk a három dalt, kezdjük is. Az egyik, illetve az első, az FLM-től származik, vagyis egy Császár Ellen és Hoffer dali. Ráncok, a szemem alatt pedig a dal címe. Hát akkor hallgassuk is meg.

0: lett.
1: Ez volt tehát akkor az első javaslat a hét zene számára, FLM, tehát a Császáreled és Hoffer Dani, Ráncok a szemem alatt. Hallgassuk meg a második javaslatot is. A cím az Gyerekként, akik pedig előadják Valmar és a Szuperár Kóros.

Ez volt tehát akkor a második javaslat, vagyis Valmer és a Szuperárkóroson gyerekként című dolog. És maradt még egy javaslat, ezt is akkor meghallgatjuk. BSV és a dal címe. Cold.

0: Ez pedig akkor ugye a harmadik javaslatot, BSV és a Colt. Közben pedig már érkeztek hozzánk szavazatok. Nézzük akkor először ezeket. Ibolya írt nekünk, és azt írja, hogy az első dalra adja le a szavazatát. Livia is küldött nekünk üzenetet, azt írja, hogy ketten szavaznak, szintén az első dalra. László írt e-mailt. Írja, hogy ketten szavaznak az első dalra. Valamint írt nekünk Erzsi és Betty is írtak. Ők is az első dalra adták le a szavazatukat. Mi pedig megnyitjuk akkor a telefonvonalakat, és lehet bennünket hívni. Lehet ugye szavazni, melyik legyen az új hét zeneszáma. És hát 575-1718, valamint 575-1719. Ez a két telefonszámon, külföldről pedig ugye 00-386-2, azt kell először tárcsázni, majd pedig valamelyik telefonszámunkat. Van-e telefonálunk? Van. Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kedves Sándor!
0: Hát...
1: Én is az elsőre szavazni. Mm-hmm.
0: Rendben, már jelöltük is akkor. Köszönjük szépen a szavazatot,
1: én
0: szép hétvégét
1: köszönöm,
0: kívánunk!
1: Viszontlátásra! Halló!
0: Halló, jó napot!
2: Jó napot kívánok, Sándor, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Én is az első dalra szeretnék szavazni.
0: Uh-huh. Első dal, rendben, már ott is a jel mellette.
2: Köszönöm, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jót a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Szép hétvégét kívánok, viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.

0: Na, van még telefonálunk. Haló, haló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor! Itt Gizé, szavaznék az elsőre.
0: Az elsőre, tehát akkor de még egy szavazat. Rendben, meg is van. Köszönjük szépen, szép hétvégét! Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra!
0: Haló, van még telefonálunk. Haló, haló!
2: Sándor a stúdióban. Én is az elsőre szavaznák, Ili, a viszontlátásra.
0: Ili, köszönjük szépen, szép hétvégét kívánunk önnek is.
2: Köszönöm.
0: Jelöltük, viszontlátásra!

0: Na és van még telefonálónk. Haló, haló, jó napot!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Sándor! Én Edit vagyok Sőtőről.
0: Üdvözlet!
1: Én az elsőre szavaznék, hogy nőnek a ráncokra.
0: Ráncok a szemem alatt.
1: Elmondhatom, hogy erről a dalról a kéményseprő jutott eszembe, aki belenézett a tükörbe, és tudja, mit mondott?
0: No mit?
1: Hát a koromhoz képest egész jól nézett ki.
0: Hát ez így van.
1: Na, köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen a hívást.
1: És minden jót kívánok.
0: Szép étvégét kívánok mi is. Viszontlátásra. Krisztina is írt nekünk, és azt írja, az első dalra szeretné leadni a szavazatát, mi pedig akkor azt jelöltük is. Közben pedig van még egy telefonálunk. Halló, jó napot!
2: Jó napot kívánok, Sándor, én Béla vagyok Gutolszföldéről, én is az elsőre szavaznék.
0: Rendben, és akkor még egy szavazat Császár elődékhez meg is van. Köszönjük szépen, önnek is akkor
2: én
0: szép
2: is köszönöm,
0: hétvégét kívánok.
2: Szép hétvégét kívánok önöknek, meg jó műsorokat.
0: Köszönjük, visszatallásra.
2: Viszontlátásra.
0: Van még telefonálunk, haló, haló!
3: Jó napot kívánok, Sándor, Teri vagyok, már Újfaluból.
0: Jó napot, üdvözlöm!
3: Ketten szavaznánk a férjemmel az elsőre.
0: Rendben, ráncok a szemem alatt, megkapta a következő két szavazatát. Köszönjük szépen, önöknek is akkor szép hétvégét kívánunk.
3: Nagyon viszont kívánom.
0: Viszontlátásra!
3: Viszontlátásra!

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Üdvözlöm!
1: Zalaegerszegből.
0: Na, melyik dal tetszett?
1: Harmadik.
0: A harmadik? No.
1: Ketten a gyermekemmel, igen.
0: Ja, akkor arra is legyen szavazat. Rendben, meg is van. Hát köszönjük én szépen. Szép étvégét kívánunk.
1: Viszont.
0: Köszönöm. Jó rádiózást. Viszontallásra.
1: Köszönöm, viszontallásra.

0: Könnyen el tudod felejteni a komor napokat. Ha észre tudod venni, a másik...
1: Október ugye a tűzvédelmi hónap, és ennek apropóján a mai napon, tehát szombaton, október 10-én érdemes ellátogatni Moraszka-Toplice községre, pontosabban Moraszka-Toplicehez, a tűzoltó otthonhoz, ugyanis 13 órakor nyílt napot szerveznek, tartanak. És hát többek közt ugye meg lehet nézni a felszerelést. Bemutatják azt is, hogy hogy zajlik egy oltás, de természetesen ha valakinek van otthon például valamilyen tűzvédőszere, vagy valamilyen gépezet el lehet vinni, megnézik, hogyha az, hogy rendben van-e, vagy jól működik-e. Illetve lehet vásárolni is különböző tűzoltókészülékeket. Úgyhogy érdemes oda ellátogatni, és persze, esetleg valaki szeretne tűzoltó lenni, vagy bármi, lehet ugye jelentkezni, és mindezt, tehát a nyílt napon, Moraszka-Toplicén, méghozzá a tűzoltó otthonnál. Tehát 13 órától mindenkit várnak a nyílt napra. Mi pedig megyünk tovább Frank Sinatra-val, meg itt lesz Charlie is.

Na, egy értesítés. A rendőrközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjának megválasztására november 15-én kerül sor. Akkor lesznek ugye a helyhatósági választások Szlovéniában. Tanácstagjelölt pedig lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. Jelöléshez pedig legalább 10 nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. Ez ugye Lendva községre vonatkozik. A jelöléseket október 15-én, tehát csütörtökön 19 óráig lehet benyújtani. Lehet természetesen előtte is, de az az utolsó időpont, ugye. No, a szükséges űrlapok pedig akkor a www.lendva.info honlapon megtalálhatók, vagy pedig lehet őket személyesen is kérni a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén a Malom utca 6/A szám alatt, tehát ugye a Fehérházban. Úgyhogy még van néhány nap. Aki úgy gondolja, hogy szeretné magát megmérettetni helyhatósági választásokon, akkor azt még megteheti. Maris Peti érkezik Márkos Lucával, el kell, hogy engedj!

9:51 perc, pontos idő szombat van, és október 10-e, Muravidéki Magyar Rádióban pedig hamarosan ismételten jönnek a friss hírek, hírszerkesztő délelőtt, Császár Szevasztián. Na, a következő órában pedig várja majd önöket a rádiórendelő is, úgyhogy mi is várjuk önöket.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Miután a Muravidék, Domonkosvát is beleértve, a szerb-horvát-szlovén királysághoz került, a szlovén tartományi kormány 1919. decemberében tájékoztatta a tájegységért felelős szlovén kormánybiztost az új polgármesterek, illetve falubírák névsoráról. Ennek értelmében Domonkosván a délszláv időszak kezdetén Hári József volt kinevezve a település vezető tisztviselőjének.
2: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval, szombaton 14 óra után, ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
3: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.

Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian, üdvözlöm a hallgatókat. A gyermekhét alkalmából Simona Drenik-Baudek emberi jogi ombudsman hangsúlyozta, hogy a gyermekeket és a fiatalokat be kell vonni a nehézségeik megoldásának megtalálásába. A mentális egészség területén hangsúlyozta a megelőzés megerősítését, a segélynyújtás hozzáférhetőségét. Az ombudsman különös figyelmet fordít a jogok védelmére a digitális környezetben is. Kiemelte, hogy a digitális technológiáknak támogatniuk kell a gyermekek fejlődését és jólétét, az állam és más felelős szereplőknek pedig hatékony védelmet kell biztosítaniuk az erőszak, a kizsákmányolás, a diszkrimináció és a magánélet megsértése ellen. Maros Stefcovics, az Európai Unió kereskedelmi biztosa, és Wang Wentao, kínai kereskedelmi miniszter a pekingi tárgyalásokon megállapodtak, hogy Kína korlátozni fogja a hibrid járművek EU-ba irányuló exportját. Stefcovics eszerint az ilyen járművek Kínából az EU-ba irányuló exportja 4 év alatt akár több millió darabbal is csökkenhet. Ez több mint a felére csökkenti az exportot, mondta az Európai Unió kereskedelmi biztosa a tárgyalások után. Ahogy a szövetség a weboldalán közzétett közleményében írta, a megállapodás részleteit még tárgyalják, de ez pozitív lépés a két fél közötti kereskedelmi feszültségek csökkentése felé. Hétfőn kezdődnek a Nemzeti Valuta Alap, az IMF és a Világbank rendszeres éves ülései, amelyeket 1991 óta először tartanak Bangkokban, Tájföldön. Az ülésen részt vesz a szlovén delegáció is, élén Andrej Sircel pénzügyminiszterrel és Primož Dolencel a szlovén bank elnökével. Az IMF és a Világbank éves ülései a pénzügyi és gazdaságpolitikai képviselők egyik legfontosabb globális találkozója, amelyeken a tárgyalóországok megvitatják a globális gazdasági helyzetet, valamint a legfontosabb fejlesztési és pénzügyi kihívásokat. A találkozó október 18-áig tart, és várhatóan a nemzetközi pénzügyi intézmények 191 tagországából mintegy 15 ezer képviselő vesz majd részt. Szlovéniában november 2-án kezdődik a szezonális influenza elleni oltás, ami valamivel később van, mint a korábbi években. A késés oka az oltóanyag ellátás késedelme, amellyel minden európai ország szembesül, jelentette be ma a Nemzeti Közegészségügyi Intézet. Az influenza elleni oltás elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a súlyos elhízásban szenvedőknek, a kisgyermekeknek, 6 hónapos kortól 2 éves korig, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlott. A védelmi, mentő és segélyező erők a mai vasúti baleset 2026 elnevezésű regionális gyakorlaton tesztelik a vasúti közlekedésben bekövetkező tömeges balesetre való operatív reagálásukat. Azt tesztelik, hogy mit kell tenni teher- és személyvonat ütközése esetén, amely veszélyes anyagokat érint és nagyszámú sérüléseket okoz. A Divacsa vasútállomáson reggel 9 órakor megrendezésre kerülő gyakorlatot a védelmi és mentési igazgatóság posztonai kirendeltsége szervezi több intézményre részvételével. Sport. Ma 11 órakor rajtol a 120. Tour de Lombardia kerékpár verseny, amely az utolsó és a szezon legnagyobb egynapos klasszikusa. A 230 km hosszú távon, ahova a legjobbakat 16 óra körül várják a célba, a szlovénok közül Primož Roglič, Jakob Omerzel és Domen Novák vesznek részt.
2: Időjárás.
1: Ma mérsékelten felhős vagy többnyire felhős lesz az ég, az alacsonyabban fekvő területeken ködre lehet számítani. Elszórtan, főleg délkeleten gyenge eső is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között, a tengermelléken 22 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A tengermelléki autópályán a forgalom Nanosz és Razdörto között Ljubljana felé 15 óráig egy sávra korlátozódik. Meghibásodott jármű miatt van lezárva a lassító sáv a tengermelléki autópályán, Szénozsécse elágazás és Nanosz csomópont között Ljubljana felé, valamint a Kastelec elágazás előtt Ljubljana felé vezető úton.
0: MMR.
2: A mi rádiónk. Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
3: Hogyan válhatnak a helyi értékek turisztikai vonzerővé? Az iránytűben a határtalan vásár megszólalóival, a határmenti térség kínálatáról és lehetőségeiről beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: A vízben oldódó C-vitamint a szervezetünk nem tudja raktározni, ezért nagy figyelmet kell fordítani a folyamatos pótlására. Télen különösen fontos ez, amikor jellemzően kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. Ráadásul a hideg idő és a szezonális vírusok is próbára teszik szervezetünket. A táplálék mellett egyes gyógynövények is jó C-vitamin források lehetnek. Melyek ezek, és mit készíthetünk belőlük, hogy ezt a nélkülözhetetlen vitamint télen is biztosítsuk szervezetünk számára? Na, a rádiórendelőből kiderül. A műsor vendége, Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas nyugalmazott biológia és kémia tanár. Szerkesztette Cigán Szilvia.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
2: Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak!
3: Alternatív, komplementer, természetes.
2: Megérkezett az október, és hamarosan ugye szembesülnünk kell azokkal a ködös reggelekkel, azokkal a szürke őszi napokkal, amikor ugye kevésbé lesz kedvünk kint mozogni saját kárunkra, és amikor ugye a bacillusok, vírusok is újból megkeresnek bennünket, és különböző panaszokat okoznak. No de nem csak ezért jöttem ma Vajdics Rozáliához, a gyógynövények területén jártas nyugalmazott biológiai és kémia tanárhoz, hanem azért, mert a múltkori epizódban nem sikerült még mindent elmondani arról, hogy mit gyűjthetünk, mit készíthetünk magunknak, azért, hogy a zimankos őszi és téli időszakban megkönnyítsük a mindennapjainkat. Tévedek?
4: Nem, ez így van. Hogy mit gyűjthetünk, azt már múltkor többnyire elmondtam, most pedig szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mit csinálhatunk magunk érdekében, hogy ne betegüljünk le. Mert a rossz idő beköszöntésével gyakoriak a megfázások és a betegségek kialakulása, de a betegség senkit sem kerül el, főleg akkor, ha nem teszünk ellene semmit. Senki sem szereti, ha napokig, hetekig nyomja az ágyat, ezért időben fel kell készülnünk a rossz időkre. És hogyan készülhetünk fel, mint már annyi éven keresztül mondtam, erősítsük az immunrendszerünket. Gyuri bácsi szerint az immunrendszerünk a mi belső doktorunk, és ezzel kell most foglalkoznunk. Mit is csinálhatunk? Minél többet légyünk szabadban, hogy minél több D-vitamint kapjunk a napsütéssel, a napenergiájával, csináljunk hosszú sétákat, különösen az erdőben tartózkodhatunk, az külön jó hatással van a szervezetünkben, és ne felejtsük el a gyógynövények hatását is. Mielőtt tablettához nyúlnénk, próbáljunk meg a gyógynövények használatával. Most itt az ideje, hogy minél több C-vitamin tartalmazó gyógynövényt használjunk. Tea alakban, tinktúra alakban, vagyis akármilyen módon. Mostan gyűjthetjük a csipkebogyót, amit már említettem is. Ha már piros, szedjük le, szárítsuk teának is. A teáját úgy készítsük el, hogy áztassuk. A csipkebogyókat törjük össze, este áztassuk be a bogyókat, és reggel csak melegítsük fel. Így nagyon sok C-vitamint még hagy, de vannak olyan ajánlatok is, hogy forraljuk. Ekkor valamennyi C-vitamin elveszik, de az a fontos, hogy fogyasszuk ezt a csipkebogyó teát. A fekete bodza termését szedjük most le, ezt nyersen, erről is már beszéltünk múltkor, nyersen nem lehet használni, mert nehézséget okoz, de készíthetünk belőle szörpöt, vagy ilyen valami főzött szerűséget. Mondtuk, hogy a bogyókat leszedjük, annyi vízzel öntünk rá, mennyik a bogyók, és addig főzzük, amíg el nem pattognak a héjak, ezután tehetünk bele mézet, citromot, utána hűtőben tároljuk, és reggelénként egy kis kanállal fogyasszunk belőle. A bodza termésének nagyon nagy hatása van, sok antioxidánsat, vitamint tartalmaz. C-vitamin tartalmaz még a paprika is, a szeder, a tyúkhúr, a cickafark, a ribizlelevél, a csalánról majd külön szólok, az orbáncfű, az utifű, a kakukkfű. Sokszor halljuk a kakukkfű és a timián. Mi a kettő között a különbség? A kakukkfűt azt a természetben találjuk, a timián pedig a kerti változata ennek. Gyuri bácsi szerint a kerti változati timiánnak sokkal több hatóanyaga van. Hát én ezt nem tudom, honnan állapította meg. Szerintem egy magas hegyen talált kakukkfűvel nem versenyezhet, de hát ha oda nem mentünk el Velika Planinára szenni, akkor a kertünkből használjuk ezt. Fogyaszthatunk, vagyis fogyasszunk fokhagymát is. A fokhagymából készíthetünk különböző ilyen széreket, tinkturákat, és pedig 10 göröszt fokhagymát aprítsunk össze, tegyünk bele 250, vagyis 4 liter mézet, és egy citromlevét, keverjük össze, sötét helyen tároljuk 2 hétig, és ezt is naponta reggel, este, vagy csak reggel egy kis tálkánállal fogyasszunk el belőle. Már nagyon sokat tehetünk a szervezetünkkel. Én csináltam olyan fokhagymát is, összeaprítottam, és almaecettel öntöttem le, ezt is sötét helyen tároltam, többször fölrázzuk, és ezt a fokhagymás ecetet minden reggel egy kis kanállal a teánkba teszünk. Egy kis kanál az 20-25 csöppöt jelent, hogy nem csöpögtessük, annyit teszünk bele. A kasvirágot is már leszedtük, elkészítettük a tinkturát is, és ebből teát is készíthetünk a kasvirágból. Ha pedig összekeverjük ezeket a gyógynövényeket, nem többet, mint 3-at, mondjuk a kasvirágot, a csipkebogyót és a gyömbért, itten már energiabombát, vitaminbombát kaptunk. A fokhagymánál még el szeretném mondani, hogy nem csak az ellenálló képességünket növeli, hanem megmenti az érrendszerünket is. A szív és az érrendszeri betegségekben szenvedőknek szinte kötelező lenne a fokhagyma fogyasztása. Pajzsként védi az egész szervezetünket, növeli az immunrendszerünket, tönkreteszi a baktériumokat. És hogyha valakinek ez nem ízlik, semmi baj, ilyenkor tejjel, forró tejjel öntsük le, ilyenkor nincs illata, és a gyomrunknak sem okoz nehézséget. A fokhagyma megszabadít a nehéz fémektől is, amit akarva, nem akarva a szervezetünkben tárolódik, és antibakteriális és vírusölő hatása van.
5: A csalán jótékony hatásáról télen sem érdemes megfeledkezni, hogy miért, azt a rádiórendelő folytatásában ismerhetik meg Vajdics Rozália jóvoltából.
4: A csalányról mondtam, hogy a csalány nagyon-nagyon jó gyógynövény, és tavaszi tisztítókurát ajánlunk mindig, és egy őszi tisztítókura is jó lenne. Most még ilyen szép idő van, gyűjthetjük a csalán hajtását, úgy 5 cm felső hajtását szárításra is, mert a csalán a ritka növények közé tartozik, aki nagyon keves hatóenergiát veszít el a szárítással. De most készíthetünk belőle a friss csalánból. Szonya Loncsár receptjét találtam, lehet, hogy már említettem, hogy friss csalányból vágjunk össze egy maroknyit, és ilyen törőkeverővel aprítsuk össze, utána tegyük egy olyan kis szalvétába, vagy konyharuhácsücskébe, és nyomjunk ki. És ha egy kanál ilyen szörpöd, vagyis nedvet kinyomtunk, ezzel elég minerális és vitamin anyagot kapunk egy napra. Hogy ennek az értéke nagyon-nagyon jó, és miért nem árulják ezt a gyógyszertárakban, mert hát nagyon olcsó. És nem is említik ezt, mert ezhez mindenki hozzáfér. És másik, amit még a csalányról szeretnék mondani, gyűjthetjük most a csalány magját is. Amikor a csalány magja zöldes, sárga, de még nem barna, akkor gyűjtjük, ezt pedig az egyetemistáknak, a diákoknak ajánlom, és pedig egy kalálnyit tegyenek bele 2 deci forró vízbe, keverik meg, és fogyasszák el. Ez nagyon nagyon sok energiát ad, és fenntartja őket az éjjeli tanulásra, hogy a nappalt tudják másra használni. Energiadús ez. Nem szabad pedig annyit bevenni belőle, hogy két nap ne aludjunk, úgyhogy mértékbe kell, és mindenkinek magának kell ezt megállapítani.
5: Alkérdés. Ugye említette a Csalán, hogy olcsó, és azért nem forgalmazzák hivatalosan, és mindenkinek hozzáférhető, és a magját is említette. Na most elképzelhető azt, hogy otthon a magból vetnénk el Csalánt, és kéznél volna mindig, és nem kellene azon gondolkodni, hogy poros vagy pormentes helyen szedtük
4: ezt. Oly, ezt először hallom, mert nálunk a Csalánból annyi van, hogy nagyon sok, de az is igaz, hogy a szomszéd permetezi, nálunk pedig hagyjuk a Csalánt, nem zavar bennünket, használjuk teának, de használjuk ilyen növényeknek készített erjedő lőnek, arra is használjuk a Csalánt. De ha Csalánt gyökerét, azt most szíthetjük ki, abból is készíthetünk tinktúrát, és az a tinktúra nagyon jó a prostatára is, és az ellenálló képességet is növeli az is.
5: De elvileg vethetnénk Csalánt.
4: Vethetnénk nyugodtan, de nem tudom minek. Hát ha elmész az erdő szélére, ottan biztos találsz Csalánt, ami nem poros, ami nem permetezett. Nálunk faluhelyen nem gond Csalánt találni. Utána mondanám még a kasvirágot, azt már említettük, bodzabogyót említettem, akkor azokat a táplálékokat, a gyömbért, erről mindenki nagyon sokat tud, a gyömbérről ezt is lereszeljük, és mézzel keverjük, egy citromlevével, ebből is készíthetünk egy héti adagot, és aztán reggelenként egy kanállal veszünk be belőle. Hogyha az ellenálló képességünket akarjuk növelni. De ha betegek vagyunk, akkor többet veszünk belőle, és teával is kombinálhatjuk. Sokat legyünk a szabadban, és együnk olyan táplálékot, ami mostan jellemző. Most már káposztát savanyíthatunk, répát savanyíthatunk, itt van a fekete retek ideje, nagyon jó májtisztító is, és a megfázásnál is használhatjuk, a retket kettivágjuk, a belsejét kiszedjük, olyan lyukat csinálunk bele, telle öntjük mézzel, hagyjuk mondjuk pár órát, és azután, amikor ez a lé meg a méz összekeveredik, ezt fogyasszuk. Nagyon jó hatással van. Az inhalációk is nagyon ajánlatosak ilyenkor, amikor már meg vagyunk fázva, és pedig illóolajakat használhatunk, de használhatunk mondjuk gyógynövényeket is. Ha forró vízbe teszünk zsáját, akkor az már jó. A zsája is nagyon jó ellenálló képesség növelő, még ha kertünkben van, gyűjtsük, szedjük, szárítsuk, de, mint mindig mondom, valahol a bejárati ajtóhoz közel tartsunk egy cserében zsáját, hogyha akármilyen nehézségünk van, még friss levelet is le tudunk venni, és használjuk mondjuk a fokinfájásra, torokfájásra, és nagyon-nagyon jó gyógynövény az. A hagymáról se feledkezzünk meg, a fokhagymát már mondtuk. Nagyon jó receptek vannak, és pedig hagymát főzünk, mézet teszünk hozzá, és ez a köhögés ellen, a megfázás ellen használjuk. Naponta többször egy kanállal elhíti a torokfájást és a köhögést is. Múltkor elfelejtettem említeni a babérlevelet. A babérlevélből készíthetünk teát, készíthetünk szirupot, és nekem nagyon jó a babérlevél olaj. Ezt is Szonya Loncsár receptje szerint készítettem. Szárított babérlevelet összetörtem, olajba tettem, én egyszerű napraforgó olajba, sötét helyre, és 6 hónapig tároltam a pincébe. De ez nagyon sok, és akkor most már elővettem, de ez sokáig tart, azután találtam receptet, ahol 2-3 hétig tárolod, de még egy jobb ajánlat van, hogyha beszerzed a babérlevél illóolajat, az olajba teszed, épp olyan hatásos olajat kapsz, és mire jó ez? Én az ízületi fájdalmakra használom, és nekem segít. Annyi minden receptet felsoroltunk, ez nem az, hogy mindenki mindent próbáljon ki, de először, amit az ember kap, másodszor pedig maga állapítsa meg, hogy ő neki mi felel még legjobban. Nagyon sokan úgy vannak, hogy mindig másra gondolkodnak, a gyerekre, hogy annak mindene meg legyen, utána a partnerja, hogy annak is megfelelő legyen minden, utána a szülők öregednek még, és elfelejtünk magunkra gondolni. És itt az ideje, hogy ne sajnáljuk az időt, és ne vegyük azt, hogy önzők vagyunk, hogyha magunk elmegyünk egy sétára, és ebbe a sétába gyűjthetjük a gyógynövényeket is, ne sajnáljuk azt, hogy leülünk, egy csésze teát nyugodtan megiszunk, vagy olvasunk, és itt az ideje, hogy máskülönben is tegyünk magunkért valamit. És menjünk a természetbe, gyűjtsük a vadgesztenyét is, szelíd gesztenyét is lehet, aminek másképp jó hatása van, de a vadgesztenyéből csinálhatunk, ha más nem, hámozzuk meg, reszeljük meg, és szárítsuk meg. Ezt a port nekem nagyon bevált torokfájásnál. Csak az ujjadat, az ujjadbögyit nyáloz meg, más bele ebbe a gesztenyeporba, és milyen mélyen be tudod tenni a torkodra, úgy hagyd. Kicsit keserű, de az ember megszokja. Egyik tabletta se édes és kellemes ízű. Akármit is választunk ezek közül a módszerek közül, de ezt természetesen nagy motivációval, odaadással, és azzal a hittel, hogy magunkért valamit csinálunk. Mert a gyógyszertárakban nagyon jó orvosságok vannak, de ezt hagyjuk arra az időre, ha az, amit a természet ad, már nem segít.
5: Komplementer, alternatív, természetes, ezt szoktuk mondani ilyenkor, amikor Vajdics Rozáliával készítjük a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ugye nagyon sok volt az információ, ha valamit nem jegyeztek meg, ott van az MMR honlapja, ott vissza tudják hallgatni a műsort, és kiválasztani azt a receptet, amely a legtetszetősebb volt.

Önök kedves hallgatóink a rádiórendelőt és Vajdics Rozáliát hallották. A műsor készítésében közreműködött Györkös Gorán hangtechnikus, szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

0: Kezdjünk!
1: December 11-én kezdődik, de valószínűleg csak december 12-én fejeződik be a Cardiffi Principality Stadiumban meghirdetett Anthony Joshua Tyson fölött profi nehéz súlyú boxmeccs. A második világháborús történelmi párhuzamokán angliai csata, tehát Battle of Britain néven reklámozott összecsapás, még csak nem is világbajnoki címről dőlt. Jó lehet azokról júniusban lemondott a korábbi vitathatatlan bajnok, Alexander Usyk. Ennek ellenére péntek éjfél után, amikor elkezdték árulni a jegyeket, tehát ugye éjjel, mintegy 80 ezer darabot egyébként, az interneten, no, azok pillanatok alatt elkeltek, írja a BBC. Nem kevesebb, mint 500 000 ember állt sorba online a rajtpisztoly eldörülésre várva. És hát akkor volt 80 ezer szerencsés. No de persze. A másodlagos piacon már 10 milliókért cserélnek a gazdát a legdrágább szorító melletti helyek, most ugye forintban értve, de hát igen, megemelkedtek az árak, és vannak, akik azért vették, ugye. Na, a két ex-világbajnok, Joshua olimpiai bajnok is volt egyébként 2012-ben, még sohasem csapott össze, pedig Joshua már 36, Fury pedig 38 éves. Na, a BBC értesülése szerint a gázsi fejedelmi a két bunyos durván 200 millió dolláron, azaz 65 milliárd forinton osztozik, egyenlő arányban. Hát, sokan várják, és ugye néhány perc alatt elfogyott az összes jegy, mint a 80 ezer és 500 000 voltak sorban, akik éjfélkor várták, hogy megvehessék a jegyet. Úgy látszik, van érdeklődés ez iránt. Jön a TNT, meg itt lesz Morgan Wallen.

Na, az volt akkor a Love Somebody című dal, és még egy kis zenével folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádióban, majd ugye 11 órakor friss hírekkel Császár Sebastiántól, utána pedig akkor, tudják, kezdetét veszi a Kívánság műsor, ugye számítunk majd a hívásaikra, úgyhogy egy kis zene, majd hírek, utána pedig akkor Kívánság műsor, itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupo cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupo cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.
1: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.
1: Hírek a Mura vidéki magyar rádióban.
3: 11 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian, köszöntöm a hallgatókat. A szlovén környezetvédelmi ügynökség a Szovir projekt részeként korszerűsíti műholdvevő állomását. A korszerűsítés lehetővé teszi a Meteosat meteorológiai műholdak új generációjáról származó, lényegesen nagyobb mennyiségű adat valós idejű vételét. Ezek az adatok hozzájárulnak a részletesebb időjárás megfigyeléshez és a veszélyes időjárási jelenségek gyorsabb előrejelzéséhez. Októberben egy új 2,4 méter átmérőjű parabola antennát telepítettek a korszerűsített részeként. Nagy négy kisebb antennával együtt javítani fogja az európai meteorológiai adatok vételét. A Ljubljanai Egyetem 5. alkalommal adta át a dr. Uros Szeljak díjakat és dicséreteket az első és második ciklusú hallgatók legjobb tudományos cikkeiért. A díjak célja, hogy ösztönözzék a hallgatókat a kutató munkában való fokozottabb részvételre. A díjat, amelyet 2021-ben alapított a kiemelkedő szlovén tudós Uros Szeljak, arra ösztönzi a hallgatókat, hogy tanulmányaik során tudományos kutatásokban vegyenek részt. Különös figyelmet fordít a minőségi mentorálás fontosságára is. Az egyetem bejelentése szerint a díjakat Walter Hudovernik, Szára Klopcsics és Jona Novljan vehette át. Meglehetősen pozitív hangvételű elemzést adtak ki a Bank of America közgazdászai Magyarország kilátásairól, miután személyesen Budapesten tettek látogatást. Szerintük javult Magyarország euróövezeti csatlakozási esélye, miután a kormány várhatóan 5% alatti GDP arányos hiánycélt tűz ki 2027-re, amivel az eddigi piaci várakozásokat is felülteljesíti. A középtávú költségvetési terv bemutatását követően hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő tárgyalások az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal. Erős földrengés rázta meg Panamát, pánikot keltve a fővárosban is. Az Egyesült Államok földtani főszolgálata kezdetben 8-as erősségű földrengést jelentett, de aztán kissé lejjebb vitte a Richter skála szerinti 7,7-re. Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint az erős földrengés miatt cunami riadót adtak ki. A földrengés közép-európai idő szerint tegnap este 19 óra 56 perckor észlelték. Az epicentruma a Pitalozza Arriba kisváros mellett volt, 12 kilométeres mélységben. A fővárosban is remegett a föld, a lakosok pedig pánikba esve menekültek ki az épületekből. Sport. A spanyol Marc Márquez nyerte el az indonéz nagy sprintfutamát a Mandalika pályán, ezzel átvéve a vezetést a MotoGP világbajnokság értékelítésében. 4 ponttal vezet honfitársa Jorge Martin előtt, aki negyedik lett a sprintben.
2: Időjárás.
3: Ma mérsékelten felhős vagy felhős lesz az ég, az alacsonyabban fekvő területeken ködre lehet számítani, elszórtan főleg délkeleten gyenge eső várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között, a tenger mellett 22 fok körül alakul.
1: Közlekedési hírek.
3: A forgalom országszerte folyamatos, kivéve a tengermelléki pályán, ahol a forgalom Nános és Razdörta között Ljubljana felé 15 óráig egy sávra korlátozódik.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Na és akkor vegye kezdetét a kívánság műsor, és először is egy kérést teljesítünk, ami már megérkezett hozzánk, ez pedig a Backstreet Boys-tól lesz az Everybody. Na ezt Lidi kérte tőlünk, úgyhogy neki szól. Közben pedig akkor megnyitjuk a telefonvonalakat, és lehet bennünket hívni. 575-1718, valamint 575-1719, ez ugye a két telefonszámunk. Külföldről tudják 00-386-2, azt kell először tárcsázni, utána pedig valamelyik telefonszámunkat. Hogyha szól a Backstreet Boys, közben pedig várjuk már a telefonhívásokat.

0: Na, ez volt akkor a Backstreet Boys. Közben pedig már ugye megtörtént a váltás és a technikusoknál, úgyhogy Bucsák Filipet köszönhetjük a technikusi pozícióban. És van két telefonálónk is, úgyhogy köszöntöm az első hallgatót. Halló, jó napot!
1: Szép, jó napot kívánok, kedves Sándor!
0: Jó napot!
1: Én Mária vagyok, és szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, amikor a világra jöttem, jó anyám.
0: Amikor a világra jöttem, jó anyám. Na, megnézzük, hogy melyik dal ez.
1: Igen.
0: Jöttem, jó anyám. Gyert. Ez lesz. Amit most nekem itt kidomott, az egy magyar nóta.
1: Az magyar nóta? Hát akkor legyen az, hogy minden nap várok rád.
0: Minden nap várok rád. Filip mindjárt utána néz. Ha így megtaláljuk-e. Nem, csóválja a fejét.
1: Akkor még pedig legyen, áld meg engem Csongrádi Katától.
0: Áld meg engem Csongrádi Kata, na, ennek meg kéne lennie. Mindjárt megnézzük. Pillanat, és ki is fog derülni. Áldj meg engem, Csongrádi Kata. Megvan, úgyhogy akkor jön majd hamarosan. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm.
0: Szép napot, viszontlátásra!
1: Szép napot Erzsikének és Betinek Palimba.
0: Rendben, bizonyára hallották akkor. Jó, úgyhogy hamarosan
1: köszönöm
0: jön majd
1: szépen,
0: akkor.
1: Jót,
0: köszönjük szépen, viszontlátásra! És van még egy telefonálunk. Halló, jó napot!
2: Egy jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Üdvözlöm!
2: Valéria vagyok Zalaegerszegből. Én az ifjúságomra szeretnék emlékezni.
0: És melyik dallal?
2: Melyikkel? Hát Queentől a Bohém Rapszódia.
0: Rendben. Akkor hamarosan érkezik majd az is Csongrádi Kata a felvétele
2: nem,
0: után.
2: Nem beszélve arról, hogy 40 éve voltak itt Magyarországon.
0: Hát mondjuk az igaz. Hát igen.
2: Ennyi.
0: Rendben.
2: És akkor itt magyarul énekelte a tavaszi fél vizet áll.
0: Így van, és a kezére volt írva a szöveg.
2: Igen, tenyerébe, bizony, bizony.
0: Tenyerébe
2: köszönöm
0: énekelt.
2: Szépen.
0: Így van, rendben, köszönjük szépen, hamarosan akkor majd következik. Tehát Csongrádi Kata mindjárt jön, áldj meg engem. Szép napot, viszont hallásra, szép hétvégét, úgyhogy akkor Csongrádi Kata következik ezután, majd pedig akkor meghallgatjuk a Queentől is a Bohemian Rhapsody-t, vagyis a Bohemian Rhapsody, és akkor itt lesz velünk.

0: Ez volt a Queen, közben pedig akkor van két telefonálónk, úgyhogy köszöntöm az első hallgatót. Jó napot!
1: Jó napot kívánok! Jevali vagyok. Szeretném kérni Kacor Feri Kék szárnylepke című dalt.
0: Kacor Feritől tehát. Nyert Filip már dolgozik az ügyön.
1: Igen.
0: Kacor Feri, igen. Kacortól, tehát még egyszer, akkor legyen csak szíves a dal címét, aztán mindjárt utána nézünk. Kacor Feritől melyik dal legyen?
1: A Kék szárnyú lepke.
0: Kék szárnyú lepke. Rendben, utána nézzünk akkor hamarosan. Köszönjük szépen a hívást, szép napot kívánunk, viszontlátásra.
1: Minden jót, viszont.
0: És van még egy telefonálunk, halló, jó napot!
2: Szép üdvözlet Sándor a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni Ott, ahol zúgaz a négy folyó.
0: Uh-huh. Ott, ahol
2: nagyon
0: zúgaz.
2: Nagyon szépen megköszönöm, Ili, a viszontlátásra.
0: Köszönjük szépen, tehát ott, ahol zúgaz a négy folyó, mindjárt következik majd akkor ez a dal, utána pedig akkor majd Kacor Feri is, addig pedig akkor előkerítjük. Úgyhogy jöjjön ott, ahol zúgaz a négy folyó, mindjárt meg is hallgatjuk, Filip mindjárt beteszi a dalt, és akkor utána megyünk majd tovább. Illetve, hogyha esetleg van-e még telefonálunk, van, akkor halló, jó napot kívánok!
2: Sándor!
0: Üdvözlet!
2: Éva vagyok Pötrétéről.
0: Üdvözlet!
2: Szeretnénk meghallgatni Simó Anna Máriától Kék arany gólya.
0: Kék arany gólya. No, mindjárt Filip utána néz, hogyha bent van-e a zenetárban. Simó Anna Máriától. Dolgozik az ügyen, mindjárt meg lesz. Simó Anna Mária. Gólya. Kék arany gólya. Csóválja a fejét.
2: Akkor Tolnai Andrástól szeretnék meghallgatni Távol mindentől.
0: Tolnai András, Távol mindentől. Mindjárt. Itt is csóválja a fejét.
2: Oha.
0: Szívdobbanás van tőle csak. Az pedig megvan, úgyhogy jó, akkor az is hamarosan szólni fog. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk, viszont hallásra.
2: Mindenkinek, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

Szívdobbanás című dalt hallhattuk, és mindjárt folytatjuk egy kéréssel, ugyanis Ibolya írt nekünk Puszta Szent Lászról, és azt írta, hogy Sós Mercedestől a Zalai himnuszt szeretné hallani, úgyhogy ez mindjárt következik majd. Utána pedig teljesítjük Lívia kérését is, ő Lentiből írt nekünk. És azt írta, hogy a Most múlik pontosan című dalt szeretné hallani, méghozzá a Quimby együttestől. Úgyhogy akkor jön Sós Mercedes, és a Zalai himnuszt fogjuk hallani, majd pedig a Quimbytől jön a Most múlik pontosan.

múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg a szerelem.

Kimbi, és ugye a Most múlik pontosan című dalt hallhattuk. Folytatjuk még egy Facebook kéréssel, jelenre írta nekünk, és azt írta, hogy szeretne meghallgatni, illetve kérni egy dalt méghozzá Horváth Robitól, a Megdobban-e még a szívet. És hát természetesen lehet, megvan a dal, úgyhogy jön is Robi, itt van a Megdobban-e még a szívet.

Na, teljesítünk még egy kérést, méghozzá Erzsi kérését. És Erzsi szeretné meghallgatni a Kiskata zenekartól a Megmaradni Magyarnak című dalt. Úgyhogy elő is kerítettük, jön is, tehát itt a Kiskata zenekar Erzsi kérésére.

Na, 9 perc múlva déli 12 lesz, és jön majd ugye a déli krónika, méghozzá a hírszerkesztővel, ugye Császár Sebastiannal, és itt lesz önökkel majd Göncz Tamara is. Úgyhogy továbbra is, ha tehetik, maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Reggel ugye Györkös Goránnal indítottuk a reggelt, ő volt az, aki a zenei válogatást is készítette a mai délelőtre. Most már Vucsek Filip vette át itt az irányítást a technikai szobában. És ezzel akkor a délelőtti csapat búcsúzik is önöktől, és köszönjük, hogy velünk tartottak, és ugye maradjanak továbbra is velünk, mert azért meg a kívánság műsornak sincs vége, úgyhogy már is teljesítünk még két kérést, Betty írt nekünk, és a Napséta című dalt kérte, úgyhogy akkor az mindjárt szólni fog, majd pedig teljesítjük majd még Marika és Feri kérését, körmendről írtak nekünk, és hogy szeretnék meghallgatni Máté Pétertől a Most élsz című dalt. Úgyhogy jön még a Napséta, Most élsz, majd pedig déli krónika. Szép délutánt, jó rádiózást mindenkinek!

bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a Tisza víz, a zeng a bakony, a vértes kedves nem tagadom, a Káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Császár Sebastian hírszerkesztőt hallják. A hangtechnikus Vucsák Filip nevében is köszöntjük a hallgatókat. Először néhány címszó a tartalomból.
2: A gyermekhét alkalmából, a gyermekekről és a gyermekekért.
1: Pekingi tárgyalások a hibrid járművek EU-ba irányuló exportjáról.
2: Több mint 3 millió tonna dízel szállítmány Oroszországból.
1: További tüntetések szorgalmazása Franciaországban.
2: November 2-án kezdődik az influenza elleni oltás Szlovéniában.
1: Következzenek a részletek. A gyermekhét alkalmából Simona Drenik-Beudek emberjogi ombudsman hangsúlyozta, hogy a gyermekeket és a fiatalokat be kell vonni a nehézségeik megoldásának megtalálásába.
2: A mentális egészség területén hangsúlyozta a megelőzés megerősítését, a segítségnyújtás hozzáférhetőségét. Az ombudsman különös figyelmet fordít a jogok védelmére a digitális környezetben is. Kiemelte, hogy a digitális technológiáknak támogatniuk kell a gyermekek fejlődését és jólétét, az államnak és más felelős szereplőknek pedig hatékony védelmet kell biztosítaniuk az erőszak, a kizsákmányolás, a diszkrimináció és a magánélet megsértése ellen.
1: Maros Sefcovics, az Európai Unió kereskedelmi biztosa és Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszter a pekingi tárgyalásokon megállapodtak, hogy Kína korlátozni fogja a hibrid járművek EU-ba irányuló exportját.
2: Sefcovics szerint az ilyen járművek Kínából az EU-ba irányuló exportja 4 év alatt akár több millió darabbal is csökkenhet. Ez több mint a felére csökkentheti az exportot, mondta az Európai Unió kereskedelmi biztosa a tárgyalások után. Ahogy a szövetség a weboldalán közzétett közleményében írta, a megállapodás részleteit még tárgyalják, de ez pozitív lépés a két fél közötti kereskedelmi feszültségek csökkentése felé.
1: A Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Donald Trump amerikai elnök a községi oldalán azt írta, hogy Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelolajat fog szállítani az amerikai és a világpiacra.
2: Novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb 1 millió tonna követi. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Oroszország várhatóan rövid távon további 3 millió tonna dízel szállít majd a finomítókba. Volodymyr Zelenszky ukrán elnöke közben a Telegram hálózaton arra figyelmeztetett, hogy az orosz olajtermékek értékesítése befektetés a háborúba. Ennek engedélyezése egy olyan háborúba való befektetést jelent, amelynek véget kell vetni, nem pedig meghosszabbítani azt.
1: Franciaországban a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre. Az ENSZ aggodalmát fejezi ki a tüntetők és a rendőrök közötti erőszakos összecsapások miatt.
2: Az Oktatási Minisztérium szerint Franciaországban a 3700 középiskolából tegnap 141 zárva volt. Egy héttel ezelőtt körülbelül 800 iskola zárt be, kedden pedig 2000, amikor mintegy 250 ezer ember vonult utcára országszerte. A francia diákok több mint egy hete tömegtüntetéseken követelnek több finanszírozást az oktatásra és jobb tanulási körülményeket. Sok diák ma azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy nem adja fel, és a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre.
1: Több ország is sajnálatát fejezte ki az Egyesült Államok döntése miatt, hogy szankciókat vet ki a Nemzetközi Büntetőbíróságra, figyelmeztetve, hogy ezek jelentős hatással lehetnek a bíróság munkájára.
2: Az ENSZ is kritikusan nyilatkozott, mély aggodalmát fejezve ki az intézkedések várható következményeivel kapcsolatban, jelentették külföldi hírügynökségek. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök pedig üdvözölte az Egyesült Államok döntését, hogy szankciókat vet ki a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, amely 2024-ben elfogadó parancsot adott ki ellene a gázai izraeli katonai művelettel kapcsolatos állítólagos bűncselekmények miatt.
1: A szlovén környezetvédelmi ügynökség a Sovir projekt részeként korszerűsíti műholdvevő állomását.
2: A korszerűsítés lehetővé teszi a Meteosat meteorológiai műholdak új generációjáról származó lényegesen nagyobb mennyiségű adat valós idejű vételét. Ezek az adatok hozzájárulnak a részletesebb időjárás megfigyeléshez és a veszélyes időjárási jelenségek gyorsabb előrejelzéséhez. Októberben egy új, 2,4 méter átmérőjű parabola antennát telepítettek a korszerűsítés részeként. 4 kisebb antennával együtt javítani fogja az európai meteorológiai adatok vételét. Az antenna szakasz korszerűsítése várhatóan az év végére befejeződik. Ezzel párhuzamosan frissítik az adatok fogadására, feldolgozására és megjelenítésére szolgáló infrastruktúrát is.
1: A Ljubljanai Egyetem 5. alkalommal adta át a dr. Uros Szilják díjakat és dicséreteket az első és második ciklusú hallgatók legjobb tudományos cikkeiért.
2: A díjak célja, hogy ösztönözzék a hallgatókat a kutatómunkában való fokozottabb részvételre. A díjat, amelyet 2021-ben alapított a kiemelkedő szlovén tudós Uros Szilják, arra ösztönzi a hallgatókat, hogy tanulmányaik során tudományos kutatásban vegyenek részt, és elismeri kivételes kutatási eredményeiket. Különös figyelmet fordít a minőségi mentorálás fontosságára is. Az egyetem bejelentése szerint a díjakat Walter Hudovernik, Szara Klopcsics és Jona Novjan vehette át.
1: A helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős minisztérium 1,31 millió euró európai forrást hagyott jóvá a Radenci központjában található közel 1,7 hektárnyi zöld terület felújítására.
2: A beruházás célja a leromlott állapotú városi területek felújítása és nyilvánosan hozzáférhető zöld területek kialakítása, jelentette be a minisztérium. A beruházás során a sérült és nem megfelelő állapotú burkolt területeket felszámolják, és új cserjéket, fákat és évelőket ültetnek, így visszaállítva a terület korábbi jellegét. A park tanulásra, pihenésre, kikapcsolódásra, rendezvényekre és társasági életre lesz számva, valamint központi találkozóhelyként és generáció közötti kapcsolatteremtőként is szolgál majd.
1: Meglehetősen pozitív hangvételű elemzést adtak ki a Bank of America közgazdászai Magyarország kilátásairól, miután személyesen Budapesten tettek látogatást.
2: Szerintük javultak Magyarország euróövezeti csatlakozási esélyei, miután a kormány várhatóan 5% alatti GDP arányos hiánycélt tűz ki 2027-re, amivel az eddigi piaci várakozásokat is felül teljesíti. A középtávú költségvetési terv bemutatását követően hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő tárgyalások az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.
1: A védelmi, mentő és segélyező erők a mai vasúti baleset 2026 elnevezésű regionális gyakorlaton tesztelik a vasúti közlekedésben bekövetkező tömeges balesetre való operatív reagálásukat.
2: Azt tesztelik, hogy mit kell tenni teher- és személyvonat ütközése esetén, amely veszélyes anyagokat érint és nagyszámú sérültet okoz. A Divacsa vasútállomáson reggel 9 órakor megrendezésre kerülő gyakorlatot a Védelmi és Mentési Igazgatóság posztolnai kirendeltsége szervezi több intézmény részvételével.
1: Szlovéniában november 2-án kezdődik a szezonális influenza elleni oltás, ami valamivel később van, mint a korábbi években.
2: A késés oka az oltóanyagellátás késedelme, amellyel minden európai ország szembesül, jelentették a Nemzeti Közegészségügyi Intézettől. Az influenza elleni oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a súlyos elhízásban szenvedőknek, a kisgyermekeknek, 6 hónapos kortól 2 éves korig, a várandós nőknek és az egészségügyben dolgozóknak ajánlják.
1: Hétfőn kezdődnek a Nemzetközi Valutaalap, IMF és a Világbank rendszeres éves ülései, amelyeket 1991 óta először tartanak bankokban Tájföldön. Az ülésen részt vesz a szlovén delegáció is, élén Andrej Šircel pénzügyminiszterrel és Primož Dolencel a szlovén bank elnökével.
2: Az IMF és a Világbank éves ülései a pénzügyi és gazdaságpolitikai képviselők egyik legfontosabb globális találkozói, amelyeken a tagországok megvitatják a globális gazdaság helyzetét, valamint a legfontosabb fejlesztési és pénzügyi kihívásokat. A találkozó október 18-áig tart, és várhatóan a nemzetközi pénzügyi intézmények 191 tagországából mintegy 15 000 képviselő vesz majd részt.
1: A hajléktalanság világnapján, amelyet ma tartunk, figyelmeztetnek, hogy a hajléktalanok sorsa egyre összetettebb. Figyelmeztetnek arra, hogy országszerte hiány van a szállás lehetőségekből.
2: A menhelyeken és más programokban gyakran nincsenek szabad férőhelyek, és sokak számára hosszú vagy szinte lehetetlen a stabil és biztonságos szálláshoz vezető út. Még nehezebb azoknak az embereknek, akik életkor, betegség, mentális problémák, függőség, viselkedési problémák vagy különféle nehézségek kombinációja miatt megfelelő megoldások nélkül maradnak az intézmények kapuiban.
1: Erős földrengés rázta meg Panamát, pánikot keltve a fővárosban is. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata kezdetben 8-as erősségű földrengést jelentett, de aztán kissé lejjebb vitte a Richter skála szerinti 7,7-re.
2: Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint az erős földrengés miatt cunami riadót adtak ki. A földrengést közép-európai idő szerint tegnap este 19 óra 56 perckor észlelték. Az epicentrum Pitalozza Arriban kisváros mellett volt, 12 kilométeres mélységben. A fővárosban is remegett a föld, a lakosok pedig pánikba esve menekültek ki az épületekből.
0: Sport.
1: Ma 11-kor rajtolt a 120. Tour of Lombardia kerékpárverseny, amely az utolsó és a szezon legnagyobb egynapos klasszikusa. 239 kilométer hosszú, ahova a legjobbakat 17 óra körül várják a célba. A szlovénok közül Primož Roglič, Jakob Omerzau és Domen Novák vesznek részt a versenyen. Ljubljana lázban ég, ugyanis holnap startol a Stožice arénában az egyéni asztali tenisz Európa bajnokság. A szlovénok legnagyobb éremre esélyese Darko Jorgic, aki tegnap optimistán nyilatkozott a felkészülésről.
2: Időjárás. Szlovéniában ma mérsékelten meleg, változékony és többnyire felhős őszi időjárás uralkodik. A hajnali ködfoltok feloszlása után napközben erősen felhős vagy borult marad az ég, és elszórtan, délután elsősorban a délkeleti tájakon, míg éjszaka északon gyenge eső, szitálás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között, a tengerparton 22 Celsius fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A forgalom az utakon folyamatos, kivéve a tenger melléki pályán, ahol a forgalom Nanosz és Resdörtok között Ljubljana felé 15 óráig egy sávra korlátozódik.
1: A Déli Krónikát hallották, kedves hallgatóink, megköszönve megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is kívánok önöknek további kellemes rádióhallgatást, legyen szép napjuk!

A Bagosi Brothers Company issza a bort, hát mi bort nem iszunk, de a jó zenét és a jobbnál jobb műsorokat a délutáni órákban is szolgáltatni fogjuk a délutáni csapattal. Itt a Muravidéki Magyar Rádióban október 10-e van, szombati nap a mai, elérkezett egy újabb hétvége, reméljük, hogy mindenki kiélvezi. Hát ugyanis itt Lendván az utóbbi egy órában esett is az eső, nem is esett az eső, úgyhogy inkább megéri ilyenkor az otthon melegében szépen bekuckózni, esetleg egy kellemes könyvvel, vagy akár a tévé elé, vagy a rádió mellé. Ugye nemrég, október 2-án ünnepelte 40. évfordulóját a Macskafogó első filmje, akár azt is meg lehet a mai nap nézni gyerekekkel, unokákkal, nagyszülőkkel, szülőkkel, vagy akár a macskával például, ha már egyszer macskafogó, és ugye macskákról és egerekről szól maga a rajzfilm. Na minden esetre nálunk unatkozni nem fognak, hogyha maradnak a társaságunkban, ahogy említettük, jobbnál jobb zenék várják még önöket, amiket egyébként Király Boglárka válogatott. A délutáni hangtechnikus kollégát a stúdióban nem más, mint Vucsák Filip, az egésznapos híreket pedig Császár Sebastian szerkeszti. Mi leszünk itt önökkel 7 óráig, ha tehetik, akkor tartsanak velünk, és a folytatásban, ahogy említettük, érkeznek még zenék. Méghozzá Király Lindától és Charlie-tól fog szólni a Játszom, ahogyan lélegzem című muzsika. Pontban egy órakor pedig, ahogy azt megszokhatták, érkezünk vissza mi, méghozzá a nap legfrissebb információival.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Október 10-e van, szombati nap a mai, 13 óra a pontos idő, továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig, ahogy azt említettük, érkeznek most a legfrissebb időjárási információk, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na lássuk is, hogy akkor milyen időre lehet számítani az elkövetkezendő napokban. Ma elsőként is változóan, illetve többnyire felhős lesz az ég országszerte. Időnként gyenge eső várható, különösen a délkeleti ország részben, ebből már ugye mi is tapasztalhattunk az elmúlt órákban. A nappali csúcshőmérséklet 13 és 16 Celsius fok között alakul, Goriskón és a tengerparton azonban eléri a 22 fokot is akár. Az éjszaka folyamán északon is előfordulhat némi eső, és akkor, ami a holnapi napot illeti, hát fokozatosan felszakadozik a felhőzet, bár az alföldi területeken a reggeli és délelőtti órákban még megmaradhat a köd, vagy az alacsony szintű felhőzet. Rövid, szorványos záporok még előfordulhatnak holnap, főként egyébként a hegyvidéki területeken. A tengermelléken gyenge bóra támad majd fel. A reggeli minimum hőmérséklet 5 és 11 fok között, partvidéken 14 fok körül. A nappali maximum pedig 13 és 18 fok között várható, a szlovén Isztrián akár 22 Celsius fokos csúcsértékkel. Az éjszaka folyamán és ugye hétfőre virradóan akkor átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és az északi, valamint a nyugati területeken helyenként kisebb eső is előfordulhat. Hétfőn nagyrészt felhős idővel indul a nap, de napközben fokozatosan felszakadozik majd a felhőzet, ami pedig akkor a tengermelléket illeti, hát a továbbra is gyenge bóra fúj majd. Kedden döntően derült idő várható, az alacsonyabban fekvő területeken még azért maradandó lehet a reggeli köd. Na mi pedig akkor lássunk rá a jelenlegi hőmérsékletekre is. Lendva 14 fokos, ez szintén így van a közeli Muraszombatban. Celje 13 fokos, Maribor 14, Novomesto 14, Ljubljana szintén 14, Koper 21 fokos, Kradaricán pedig 4 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. Na és akkor lássuk, hogy mik az előrejelzések Magyarországra. Dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, fokozatosan mindenütt beborul az ég. Napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd estétől már egyre több felé eshet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14-20 fok között várható, de a naposabb északkeleti tájakon pár fokkal melegebb is lehet. Késő estére egyébként 10 és 16 fok közé hűl majd le a levegő. Ami a holnapi napot, azaz vasárnapot illeti, északnyugat nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég egyébként. A csapadékzóna gyengülve kelet felé halad, várhatóan a délutáni órákra elhagyja Magyarország térségét, mögötte északkeleten néhol előfordulhat még kisebb eső, illetve záporeső. Estétől nyugatra ismét felhők érkeznek, melyekből egyébként helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél a Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként meg is erősödik. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható, de a tartósan felhős, legtovább csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is maradhat az idő. Hétfőn hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet, míg a nyugati délnyugati tájak fölé felhőzet terjeszkedik. Ezek feloszlását, szakadozását követően gomoly felhős, napos időre lehet számítani. Kedden pedig többnyire napos idő várható ország szerte, ami ugye Magyarországot illeti továbbra is, főleg a Dunától keletre napközben gomoly felhők is képződhetnek, csapadék pedig már akkor kedden nem valószínű. Na, mi még lássunk rá a jelenlegi hőmérsékletekre, Lenti 16 fokos jelen pillanatban, Zalaegerszeg 17, Nagykanizsa 16, Szentgotthárd szintén 16, Szombathely 17 fokos, Budapesten pedig 19 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Muravidék szerte zavartalan, vagyis lehet zökkenőmentes a forgalom, ennek ellenére viszont távolabbra találkozhatnak egy-egy torlódással, ugyanis baleset miatt teljes útlezárás van érvényben Mariborban a Razlagova, illetve a Cankárjeva utca kereszteződésében, és itt akkor egy nagyobb torlódás is kialakult. Ha esetleg valaki arra felé tart, akkor mindenképpen azt tudjuk ajánlani, hogy vezessenek óvatosan. Ezen kívül ugye több helyen munkálatokkal is találkozhatnak, érdemes itt akkor betartani a szabályokat, figyelni a különféle jelzésekre. Na, ami pedig akkor a rendőröket illeti, mindenki valószínűleg érdekelt abban, hogy hol lehet legtöbbször radarral találkozni, hát ma Jutomár körzetében ellenőrzik gyakrabban a gyorshajtókat, úgyhogy arra mindenképpen, de ugye, ahogy azt már jól tudhatjuk, más út is érdemes betartani a szabályokat. Ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Égi gangon, ez volt Petruska dala, mi pedig a következő percekben egy picit visszautazunk a korai 2000-es évekbe, de nem is akármi miatt, ugyanis az utóbbi napokban, teljesen pontosan tegnap, október 9-én ünnepelte a Fall Out Boy nevű zenekar a működésének 25. évfordulóját. Na, hogyha valaki már nem éppen a legfiatalabb koraiban van, akkor valószínűleg már legalább egyszer találkozott a zenekarnak a nevével, vagy egy-egy jól ismert dalukkal, mint például a Centuries, ugye ez volt talán mondhatni az egyik legnagyobb rádiós slágerük. De minden esetre tegnaptól most már 25 éves a zenekar, és ez alkalomból egy meglehetősen szívhez szóló üzenetet is megosztottak az oldalukon. Teljesen pontosan Patrick Stump, a zenekar frontembere írt egy kis összefoglalót arról, hogy milyen érzések is kavarognak benne ez a nap kapcsán, illetve ez az évforduló kapcsán. Na hát mi ebbe fogunk egy picit bele pillantani. Fiatalon bizonyos életkorhoz gyakran mérföldkövek kapcsolódnak. 15 évesen megszerezheted a jogosítványodat, 18 évesen vehetsz cigarettát, ha akarsz. 21 évesen pedig törvénysértés nélkül feladhatod az edge életmódot, vagyis ugye lehet inni. Egyébként itt megjegyzi, hogy Andy, a zenekar dobosa, még mindig tartja magát az edgehez, straight edgehez, ugyebár. A 25-ről mindig azt hallottam, hogy az az életkor, amikor már autót bérelhetünk. Volt idő, amikor szó szerint el sem tudtam képzelni az életet 21 éves korom után, nemhogy azt, hogy papírokat töltögetek a Hertz pultjánál. A 25 olyan hatalmasnak és távolinak tűnt, mint egy távoli égitest a világűr mélyén, amelynek létezésére a tudósok csak a környező objektumok mozgása alapján következtettek. Én is pontosan így éreztem magam, miközben a súlytalanságban lebegtem 17 évesen. Abban az évben alakult a Fall Out Boy. Most pedig valahogy maga a zenekar is elérte az autóbérléshez szükséges kort. Hogy lehet ez? Hogy lehetek 42 éves? Hogy lehet a zenekarom 25? És még hihetetlenebb az a tény, hogy 25 év elteltével is vannak, akik hallgatni akarják a mi kis bolondos zenekarunkat. Talán az egész szürrealitásra is része ezeknek a mérföldköveknek. Egyszerre tűnik olyan közelinek és mégis megfoghatatlanul távolinak, ha a zenekar kezdetére gondolok. Ezt nem azért mondom, hogy lekicsinyeljem azoknak a nagyszerű embereknek a hozzájárulását, akik a Fall Out Boy korai felállásaiban szerepeltek, különösen Ben és Mike, remélem mindketten jól vagytok, de mindig úgy éreztem, hogy a zenekar igazából akkor indult be, amikor Andy, több mint egy évvel a kezdetek után, végre igent mondott a csatlakozásra. Itt talán attól függően, kit kérdezünk, a Ted Spence nevű formáció majd valamikor 2028 közepén ünnepelheti meg újra az autóbérléshez szükséges életkort, de addig is megdöbbentő számomra, hogy mi négyen továbbra is élvezzük a közös munkát, és végig ugyanaz a négy srác maradtunk. Az úgynevezett szünet, amit tartottunk az évek során nem számít, akkor is zenekar voltunk, bármilyen izgalmas is lenne mást képzelni. Mégis itt vagyunk, és ha a világ ad még 25 éve, sőt, talán újabb 25-öt azután, remélhetőleg ennek a lehető legnagyobb részét abban a zenekarban töltöm majd, amelyik abból az egyetlen poénból született, az It's Always Sunny és az Abbott Elementary crossover epizódjában. Korábban el sem tudtam képzelni az életet 21 éves korom után. Lássuk hát, milyen mérföldkövek várnak a zenekarra társadalombiztosítási nyugdíjkorhatár hideg pályáján túl. Hát ugye ez, hogyha lefordítjuk gyorsban a szöveget, az a kis üzenet, amit csatoltak ehhez a poszthoz, ehhez a megosztáshoz. Egyébként érdemes beleolvasni magába az eredeti szövegbe is. Ugye angolul van írva, úgyhogy ha valaki esetleg tud angolul, akkor eléggé szívhez szóló tud lenni eredeti nyelven, ugye bár azért nem tudjuk átadni azt a bizonyos érzést, hogyha lefordítjuk, amit beletett ebbe az üzenetbe Patrick, ugye a Fall Out Boy zenekar frontembere, énekese. Na mi minden esetre gratulálunk egyrészt a zenekarnak, hogy 25 éven át ilyen sikeresen működtek, és ami még fontosabb, említettük, hogy zenei vizekben is ezt a kis vonalat folytatjuk, visszautazunk a korai 2000-es évekbe, ugyanis a folytatásban érkezik a most már autóbérléshez elég idős zenekarnak az egyik legismertebb dala, This Ain't a Scene, It's an Arms Race, aztán a No Doubt-tól is szólni fog a Just a Girl. Tartsanak velünk!

Hát, kedves hallgatóink, ebben az órában még lesznek jobbnál jobb muzsikák. Szóval folytatásban mindjárt érkezik Diásztól és Mentától a méreg, de mivel ugye sebesen közeledünk 2 órához, ezért fontos információ az is, hogy hamarosan hallhatják a legfrissebb híreket a nagyvilágból, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is akkor velünk tartani.

A Hooligans-től és a 100 Folk Celsius-tól hallhattuk az iménti dalt, és egyébként még mielőtt érkeznének a legfrissebb hírek Császár Sebastiántól, azért érdemes elmondani, hogy az utakon vannak fejlemények. Ugye Mariborban továbbra is egy baleset miatt akadozik a forgalom a Razlagova és a Cankarjeva utca kereszteződésében. Itt egy teljes útzár van érvényben, ami ugye akkor forgalmi késést is okoz. Ezen kívül akadályokkal a Dolenszkói autópályán találkozhatnak, méghozzá a Novo Mesto felé vezető oldalon. Mirna Pécs és a Kárteljev alagút között egy lerobbant teherautó miatt lezárták itt a külső sávot, valamint további torlódásokkal a maribori egy úton, keleti elkerülő úton találkozhatnak, itt útépítési munkálatok miatt van lezárás, úgyhogy arra felé is érdemes akkor óvatosabban közlekedni. Na meg ugye, ahogy már megszokhattuk, az Izola-Strunjan úton mindkét irányban is van torlódás, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor mindenképpen vezessenek óvatosan az említett helyeken. Állunk pedig a háttérben már szól a Pál utcai fiúktól a Kalambó. Ezzel folytatjuk, pontban kettőkor pedig akkor érkeznek a friss hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian. Köszöntöm a hallgatókat. A délkelet ukrajnai Zaporizzsja városára mért orosz légicsapásban legalább 8 ember halt meg, és 12 ember eltűnt a regionális hatóságok szerint. Oroszország eközben azt közölte, hogy az éjszaka folyamán összesen 560 ukrán drónt lőtt le, jelentették külföldi hírügynökségek. Az ukrán rendőrség közlései szerint az orosz erők ma kora reggel 5 irányított légibombát dobtak Zaporizzsja lakóövezeteire, amelyek közül 2 lakó településeket talált el. Franciaországban a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre. Az ENSZ aggodalmát fejezi ki a tüntetők és a rendőrség közötti erőszakos összecsapások miatt. Az Oktatási Minisztérium szerint Franciaországban a 3700 középiskolából tegnap 141 zárva volt. Egy héttel ezelőtt körülbelül 800 iskola zárt be, kedden pedig 2000, amikor mintegy 250 ezer ember vonult az utcára. A francia diákok több mint egy hete tömegtüntetéseken követelnek több finanszírozást az ország oktatásra és jobb tanulási körülményeket. Sok diák ma azt mondta, hogy nem adja fel, és a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre. Több ország is sajnálatát fejezte ki az Egyesült Államok döntése miatt, hogy szankciókat vet ki a Nemzetközi Büntetőbíróságra, figyelmeztetve, hogy ezek jelentős hatással lehetnek a bíróság munkájára. Az ENSZ is kritikusan nyilatkozott, mély aggodalmát fejezve ki az intézkedések várható következményeivel kapcsolatban, jelentették külföldi hírügynökségek. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök pedig üdvözölte az Egyesült Államok döntését, hogy szankciókat vet ki a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, amely 2024-ben elfogadó parancsot adott ki ellene a gázai izraeli katonai művelettel kapcsolatos állítólagos bűncselekmények miatt. A Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelolajat fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb 1 millió tonna követi. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Oroszország várhatóan rövid távon további 3 millió tonna dízelt szállít majd a finomítókba. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, eközben a Telegram hálózaton arra figyelmeztetett, hogy az orosz olajtermékek értékesítése befektetés a háborúba. Ennek engedélyezése egy olyan háborúba való befektetést jelent, amelynek véget kell vetni, nem pedig meghosszabbítani azt. Szlovéniában november 2-án kezdődik a szezonális influenza elleni oltás, ami valamivel később van, mint a korábbi években. A késés oka az oltóanyag ellátás késedelme, amellyel minden európai ország szembesül, jelentette be ma a Nemzeti Közegészségügyi Intézet. Az influenza elleni oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a súlyos elhízásban szenvedőknek, a kisgyermekeknek, a várandos nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlják.
2: Időjárás.
1: Ma mérsékelten felhős vagy felhős lesz az ég, az alacsonyabban fekvő területeken ködre lehet számítani. Elszórtan, de főleg délkeleten gyenge eső várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13-16 fok között, a tenger mellett pedig 22 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A forgalom országszerte folyamatos, kivéve a tengermelléki pályán, ahol a forgalom Nános és Razdortok között Ljubljana felé 15 óráig egy sávra korlátozódik.
0: MMR.

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében. Sorozatunk októberi kiadásában folytatjuk Domonkosfa két világháború közötti történelmének bemutatását. Az állami fennhatóság megváltozásával 1919 után a politikai körülmények jelentősen átalakultak. A település többségében magyar lakossága kisebbségi státusba jutott, valamint megváltozott a közigazgatási és önkormányzati helyzet is. Elsőként az utóbbira térjünk ki, tehát a település közigazgatási és önkormányzati besorolására, valamint az elöljáróság tevékenységére. Mit szükséges mindenről elmondani? Én Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma újabb fejezettel gazdagítjuk a domonkosfai mesét.
2: Miután a Muravidék Domonkosfát is beleértve a szerb-horvát-szlovén királysághoz került, a szlovén tartományi kormány 1919. decemberében tájékoztatta a tájegységért felelős szlovén kormánybiztost az új polgármesterek, illetve falubírák névsoráról. Ennek értelmében Domonkosfán a délszláv időszak kezdetén Hári József volt kinevezve a település vezető tisztviselőjének. Domonkosfa első tisztviselőjeként egyebek mellett ő képviselte a falut a muraszombati Dobrai szállóban 1920. március 17-én megtartott úgynevezett Muravidéki Tanács harmadik ülésén. Ezt Muravidéki Parlamentnek is nevezték. Ezen az ülésén a tájegységet érintő legfontosabb kérdésekről tárgyaltak. Fontos hangsúlyozni, hogy a körjegyzőség Domonkosfán 1919. augusztusa után nem jött létre. Egyébként már korábban sem, az előző években sem volt, tehát körjegyzőség Domonkosfán. A település a Tótkeresztúri, tehát a Krizsevci, mai neve Krizsevci, tehát körjegyzőség hatáskörébe került. 1919 nyaráig pedig a Kercaihoz tartozott. Közigazgatási szempontból egyébként a teljes Muravidéket 1919. augusztusától egyetlen járásként tartották számon, amelynek működését a szlovén tartományi kormány segítette és felügyelte. A járás keretében azonban önkormányzati szempontból Domonkosfa önálló községet képezett, amelynek keretében az előjáróság adminisztrációs tevékenységét és egyéb szervezési jellegű teendőjét a jugoszláv időszak első éveiben titkár segítette, akit a Muravidéki járási főszolgabíró nevezett ki. A település első titkárának Gáspár Lipósek főszolgabíró 1921. októberében Svetec Adalbertet nevezte ki, aki az említett év november 1-jével lépett hivatalba, azonban kezdetben ideiglenes jelleggel a szomszédos Szomorócon volt a székhelye, onnan végezte hivatali teendőjét. Akkor ugye még az említett település, amint ezt a tehát múltkori műsorunkban pontosan ismertettük, délszláv megszállás alatt volt 1922. februárjáig. Érdekességként elmondom, hogy a titkári fizetés 1000 korona volt, tehát akkor még nem dinárban, hanem koronában határozták meg az árokat a Muravidéken. Az említett pénz nem ugyanis a Muravidéken hivatalosan elfogadott fizetőeszköznek számított, annak ellenére, hogy közben az imperiumváltás megtörtént. Az egyébként Szomoróci származású Svetec domonkosfai titkári hivatalnoki szolgálata nagyon rövid ideig tartott, mivel 1922. június 15-én valamilyen okból visszalépett állásából. Közigazgatásilag Domonkosfa is az 1922-ben létrehozott, ténylegesen azonban csak 1924-től működő Maribori körzeti hatósághoz tartozott. Ezt úgy hívták szlovénul, hogy Mariborská oblast. A falubíró Hári József egyébként 1924 végén lemondott tisztségéről, helyébe falubírónak, vagy ahogy akkor mondták gerentnek, Osvárt József földbirtokost nevezték ki. A következő évben a Maribori körzeti hatóság főispánja követelte a Muravidéki főszolgabírótól a hatáskörébe tartozó községek működésének az ellenőrzését. Emiatt Lipósek főszolgabíró 1926 nyarán Domonkosfán is ellenőrizte a település vezetőinek és testületeinek a működését, azonban tevékenységükben, beleértve a közpénzek kezelését is, nagyobb rendellenességet nem tapasztalt. A községi képviselőtestület ülésének a jegyzőkönyvét addig csak magyarul vezették, esetleg részben, tehát szlovénul is, ami miatt az említett muravidéki előjáró állítólag neheztelt. Ezzel összefüggésben Lipovsek főszolgabíró a főispánnak írt 1926. július 26-ai beszámolójában azt ígérte, hogy idézem, ezentúl az előjáróságok a magyar többségű falvakban elsőként szlovén nyelven készítik el a jegyzőkönyvet, és csak saját használatukra készítik el azt magyar nyelven is. Eddig volt az idézet. Mivel közigazgatásilag Domonkosfa az 1920-as évek végéig a maribori körzethez tartozott tehát, e falura is vonatkozott a körzet főispánjának 1925. januárjában közzétett felhívása, amely arra kötelezte a járás és a helyi előjárókat, hogy pontosan állapítsák meg és írják össze valamennyi település kataszteri határának a nagyságát, valamint a lakosság lélekszámát és nemzeti hovatartozását. A járási hivatal összegzett adatai alapján Domonkosfa területe 1152 hektár volt akkor, a faluban 1925 elején, tehát 684-en laktak, akik közül 595 szemét magyarnak, 86-ot pedig szlovénnak, tehát szó szerint a három államalkotó nemzethez tartozónak, mert volt olyan is, hogy ugye éppen horvát volt, de hát tehát nem magyarnak, jegyeztek be. Három személy viszont az egyéb kategória alatt volt, tehát kimutatva az 1925. februárjában elküldött iratban.
1: Az elmondottakból arra lehet következtetni, hogy az illetékes hatósági szervek és tisztviselők kezdettől a magyar nyelv másodrendű szerepére, ellehetetlenítésére törekedtek. Az ilyen viszonyulás a két világháború közötti időszak során, tehát 1919-től 1941-ig bizonyos mértékig érvényesült. Milyen formában és mennyire érződött ez Domonkosfa lakossága körében?
2: A lakosság jelentős része folyamatosan érezte a nyomást, amiről visszaemlékezések, korabeli levelezések, különböző kérvényekben olvasható panaszok, amelyek persze nem találtak meghallgatásra, tehát mindezek tanúskodnak. Emellett a vallásgyakorlás, pontosabban a vallási hivatalok esetében is érződött a nemzeti alapú megkülönböztetés. A domonkosfai evangélikus gyülekezet köztiszteletnek örvendő papját, Hári Lipótot és családját még az 1930-as években is megpróbálták lejáratni, aminek elsősorban a magyar nemzeti kisebbség érdekében végzett törődése állhatott a hátterében. A Csártonyai Városi Katonai Parancsnokság 1934. május 31-én azzal a követeléssel fordult a muraszombati járási hivatal főnökéhez, hogy ellenőrizze azt a bejelentést, hogy Hári Lipót, domonkosfai lelkész tényleg magyar iskola megnyitását sürgeti-e, valamint rendelkezik-e revizionista jellegű magyar nyelvű könyvekkel. A muraszombati járási hivatal felszólítására a Tóth-Keresztúri Krizsevci csendőrs parancsnoka június 13-án írásban tájékoztatta a főszolgabírót, hogy a helyi csendőrség nem talált bizonyítékot az említett vádokra. Magyarázatként megemlítette, hogy az evangélikus lelkész esetleges iskola építési szándékát semmi nem indokolná, mert Domonkosfán akkoriban működött párhuzamos magyar tagozat. Az általuk revizionistának minősített könyvekkel kapcsolatban pedig azt közölték, hogy Hári Lipót tényleg rendelkezik magyar és szlovén nyelvű könyvekkel, amelyek azonban nem revizionista tartalmúak, hanem zömében lexikonok és regények. Emellett arról is beszámolt a Tóth-Keresztúri csendőrparancsnok, hogy Hári Lipót feleségének nem volt határátlépési igazolványa, és azt sem tudták megállapítani, hogy csempészette volna ő könyveket Magyarországról Jugoszláviába. Csupán arról volt tudomása a helyi csendőrőrsnek, hogy Hári Lipót egyik beszédében szorgalmazta Pártosfalván a hittantanítást magyar nyelven, a politikai és közéleti tevékenységével kapcsolatban azonban nem tapasztaltak semmi kivetnivalót. A Tóth-Keresztúri csendőrös jelentése alapján a muraszombati járási hivatal vezetője két nappal később annak tartalmáról tájékoztatta a Csáktornyai Katonai Parancsnokságot. A fentebb említettek mellett közölték, hogy Hári Lipótnak magyarországi felesége volt, ezért a családban a magyar nyelvet használták. Ezt persze akkoriban nem mindenki nézte jó szemmel. Megjegyezték, hogy Hári Lipótot jugoszláv körökben kevésbé lojális személynek minősítik, azonban közszerepléseivel és családi életével kapcsolatban nem találtok semmi törvényellenest. a hittan magyar nyelvű tanítását pedig feltehetően a muravidéki evangélikusokra is kompetens püspök, a Zágrábban székelő Filip Pop volt az, aki tehát a hittan szorgalmazta.
1: Az első jugoszláv érában, amint utaltunk már arra, többször változott a közigazgatási és önkormányzati szervezettség a Muravidéken. Azt már elemeztük, hogy Domonkosfa esetében milyen volt a helyzet az 1920-as években, főképpen ennek az évtizednek az elején, azonban miként változtak az erre vonatkozó körülmények később, majd az 1930-as években.
2: A közigazgatást 1928-ban ismét átszervezték. Domonkosfa település központi státusa akkor még megmaradt. A községnek Szerdahely falu is a része volt, tehát két településből állt a község. A domonkosfai község egyik vezetője akkoriban a Nemzeti Radikális Párt színeit képviselő vezér Károly volt, akinek viszonyulását az államhoz, valamint a megbízhatóságát a Muraszombati Járási Főszolgabíró a Báni Hivatalnak címzett 1931. október 8-ai értékelésében jónak minősítette, ami azt jelentette, hogy helytállása és munkája a járás vezetője szempontjából elfogadható színvonalú volt. 1932-ben aztán nagyobb átalakítást hajtottak végre a közigazgatás terén. Az volt a cél, hogy a kis, gyakorta egy településből álló községeket megszüntessék, és helyettük nagyobb, hasonló érdekeltségű és egymásra utalt településeket tömörítsenek egy önkormányzati egységbe, azaz községbe. Az új községeknek a törvény szerint legalább 2000 lakossal kellett rendelkezniük, ami a viszonylag kis lélekszámú muravidéki falvak esetében gondot jelentett. A muraszombati járásban az addigi 122 község helyébe először 25, később 16 községet terveztek. Az átszervezés keretében Domonkosfa elveszítette önálló községi státusát, azt követően a 640 lakosával a keresztúri, tehát a krizsevci községhez tartozott. Az 1930-as évek második felében azonban ismét módosították a közigazgatás szervezettségét, Domonkosfát azonban ez a reform nem érintette, mert tovább is a Tótkeresztúri községhez tartozott, amely ugye hát valójában az egykori Tótkeresztúri körjegyzőség területén jött létre, vagy hát azzal volt területét tekintve azonos. A Tótkeresztúri község tanácsának az 1930-as években több, általában 3-4 domonkosfai előjáró is a tagja volt, közülük egy, akár csak a községhez tartozó többi falu esetében is, a falu első előjárója, aféle falu vezetője, tisztséget élvezett. 1939-ben Domonkosfán Lábos Pétert illette még ez a tisztség. Lábos Péter akkoriban aktív szerepet vállal Domonkosfa település és a Tótkeresztúri község társadalmi életében. Egyebek mellett 1940 nyarán a Vöröskeret szervezet községi tagszervezetébe is belépett, és akkor ez sokkal nagyobb teendőkkel járt, és sokkal nagyobb tisztséget jelentett, mindazt ugye manapság vélnénk. Nézzünk meg néhány fontosabb döntést, és abból az időszakból, mivel 1919 után, amint valamelyik műsorunkban utaltunk már rá, a települést szlovén nyelven Dománsovci néven emlegették, tehát nem Dománsevci, hanem Dománsovci. A Tótkeresztúri községi tanácsnak 1938. január 15-i ülésén a Főszolgabíróság és a Muravidéki Múzeumi Egyesület javaslatára a falu nevét Dománsevcira változtatták, tehát olyan alakra, mint amilyen ma is érvényes. Az említett községi tanács 1938. március 5-i ülésén pedig határoztak a községi hatáskörbe tartozó adók és járulékok összegéről, illetve arányáról az említett, valamint az 1939-es esztendőre vonatkozóan. Ugye ezek voltak a boradó, szeszes italok utáni adó, állatértékesítés utáni adó, ebb adó, ugye akkor is volt ilyen, stb. Valamint a község területén működő tűzoltóegyletek támogatására szánt összegről is döntöttek. A domonkosfai tűzoltók például 600 dinár juttatásból részesültek. A Tótkeresztúri községi tanács 1938. szeptember 22-i ülésén pedig Domonkosfát illetően egy peres ügyben közreműködő községi, tehát képviselők személyéről határozott. A határozat értelmében a község titkárok Kelemen Ludvik és Ocsek Alexander hivatalnokok képviselték a község érdekeit a Ljubljanai Bíróságon, amelyet a domonkosfai Kercsmár Jánossal szemben folytattak úthasználattal kapcsolatos vitás ügyben. És még egy dolog, egy másik jellegű kérdés. A két nappal később, tehát 1938. szeptember 24-én zajló rendkívüli tanácsülésen egyhangúan, vagy egyhangulag a domonkosfai tagok közreműködésével Anton Korosec, akkori jugoszláv belügyminiszter, egyébként az első világháború után létrejött délszláv királyság egyik kiemelkedő szlovén politikusát, a Tótkeresztúri község tiszteletbeli tagságával tüntették ki.
1: Röviden idézzük fel a Domonkosfán tapasztalt pártpolitikai megnyilvánulásokat is a tárgyalt időszakban, ugyanis a lakosság politikai nézetét és érdeklődését a különböző választásokon való részvétel és a leadott voksok alapján valamennyire meg lehet állapítani.
2: Kezdjük az 1920-as évek első felével. Például az 1923-os év első hónapjainak politikai hangulatát a március 18-ára kihirdetett képviselőházi választásokra való felkészülés és az azzal járó választási kampány határozta meg. A pártok, melyekről a választásokat megelőző hónapokban keveset lehetett hallani, akkor nagy előkészületekbe kezdtek. A hangulat helységről helységre ugyan eltérő volt. A lendvavidéki magyar lakta falvakban például nagy volt a támogatottsága a horvát Stjepan Radić pártjának. A tájegység északi részén, ennek keretében Domonkosva környékén is, a Stefan Kühár vezette egységes muravidéki párt volt népszerű. Az egységes muravidéki párt céljai között egyebek mellett szerepelt a tájegység minden lakójának egységes politikai táborba tömörítése. Végül Kühár az utolsó pillanatban kinyilvánította rokonszenvét a radikálisok iránt, ami csalódást okozott a támogatói számára. Domonkosván a József vagy Josip Benko, akkoriban ugye nagyon híres szálloda és mészárszék tulajdonos vezette radikális mozgalomnak, valamint a Hartner Géza nevével fémjelzett független parasztpártnok, illetve annak keretében 1923. februárjában létrehozott független kisgazdapártnok is voltak támogatói. Az 1923-as országgyűlési választások keretében, de ez egyébként jellemző, tehát többnyire a későbbi választásokra is, Domonkosfa önálló választóhely volt a muraszombati választókerületen belül, ahol a domonkosfaiak mellett Berkeházai és Szerdahely választásra jogosult polgárai is szavazhattak. Muravidéken a legtöbb szavazatot 1923-ban József Lekel és Stjepan Radić, illetve a pártjaik kapták. Domonkosfán persze merőben más volt az eredmény, ott a Kühárféle egységes muravidéki párt 94, Klekkel néppártja mindössze 7, a szlovén gazdapárt pedig 135 szavazatot kapott. Az 1927-es esztendőben két alkalommal is az urnákhoz járultak a polgárok, ugyanis január 23-án az akkori regionális felosztás keretében a maribori körzeti hatóság tanácstagjait választották, szeptember 11-én pedig országgyűlési választások voltak. A regionális tanács választásakor Domonkosván 346 választásra jogosult személy szerepelt a névjegyzékben, akiknek pontosan a fele élt a választás jogával, azaz 173-on szavaztak, ami bő 5%-kal alul maradt a muraszombati járás átlagától. A magyar nemzeti kisebbség által lakott települések keretében azonban az arány megegyezett az említett átlaggal. A muravidéki magyarok az új jugoszláv rendszer iránti bizalmatlanságokat egyebek mellett az átlagosnál alacsonyabb választási részvétellel is kinyilvánították. A választóhelyeken elnökök egyengedték és segítették a szavazást. Domonkosva esetében ezt a tisztséget 1927. januárjában például Leopold Armitage muraszombati geodéta töltötte be. A 6 jelölt közül 5 pártok képviselőjeként indultak, a legtöbb szavazatot a településen Sárkány Ádám jelölt kapta, aki azonban csak a 4. lett a járásban. Az említett szeptemberi országgyűlési választások keretében Domonkosván 356 választásra jogosultat tartottak számon, akik közül 182-en járultak az urnához. A legtöbb szavazatot akkor, összesen 243-ot Rudolf Rávnik kapta, aki azonban járási szinten alul maradt az Anton Korosec vezette néppárt képviselőjével szemben. A későbbiek során a különböző politikai pártok és irányzatok erőteljesen arra törekedtek, hogy saját céljaikra használják fel a muravidéki magyarokat. Az országos szinten jelentőssé vált jugoszláv radikális paraszt demokrácia, kormánypárt alapszervezetei a magyar falvakban is megalakultak. E párt muravidéki vezetője Josip, azaz József Benko volt, aki 1932 késő nyarán Domonkosván személyesen is kampányolt.
1: Végezetül szóljunk még egy az 1930-as években végzett kutatásról, amely rávilágított Domonkosfa lakossága munkavállalással összefüggő szokásaira és életszínvonalára.
2: Talán érintőlegesen már említettük korábbi műsorainkban, hogy Domonkosváról, valamint a tágabb tájegységre jellemző gazdasági és szociális helyzet a két világháború közötti időszakban hát nem volt túlságosan kedvező. Emiatt a lakosság bizonyos része idénymunkáról vagy idénymunkavállalásra kényszerült. Az 1930

0: és megállapították, hogy az ott élők táplálkozása tavasszal és nyáron, tehát áprilistól aratásig kevésbé volt kielégítő, mivel helybéli családoknál az évnek abban a szakaszában általában csak egyszer főztek naponta. A településen a késő őszi és a téli időszakot az életmód és a higiéné tekintetében jóval kedvezőbbnek minősítették, ugyanis akkorra az idénymunkások már hozzájutottak a megkeresett gabonához, vagy annak az árához. Mivel Domonkosfa esetében még a kisparcellás gazdák voltak túlsúlyban, az előállított termés nem volt elegendő a családok megélhetéséhez, ezért a szociális szempontból veszélyeztetettek, alkalmi munkára kényszerültek. Persze, akinek arra nem volt lehetősége, ott vagy azoknál komoly élelemhiány jelentkezett.
1: Soron következő novemberi műsorunkban Domonkosfa településének két világháború közötti történelmét még tovább boncolgatjuk. Göncz Lászlóval várjuk majd önöket akkor is, mára pedig itt búcsúzunk.
2: Ilyen.

Minden rendben, ez volt KT-től a dal, nálunk pedig a folytatásban is minden rendben lesz. Jobbnál jobb zenék mellett pontban 3-tól várja majd önöket a terepjáró. Méghozzá 3 témával, lássuk is, hogy sorjában melyek ezek. A Rábavidékre és a Muravidékre látogatott tegnap Szuzana Lepsimenko, a határon túli és a világban élő szlovénekért felelős szlovén miniszter, valamint Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézményeinek és fejlesztéseinek megismerése volt. A részleteket pedig Szabó Márk összeállításából tudhatják meg. Ezen kívül tegnap délután hivatalosan is átadták rendeltetésének a felújított lendvai könyvtárat és ifjúsági részlegét. Az eseményen Magyar János Lendva község polgármestere, Szuzana Lepsimenko külhoni szlovénekért felelős miniszter, illetve Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter vágták át a szalagot. Szabó Márk beszámolóját hallhatják erről az eseményről is. És akkor folytatjuk Szabó Márk egyik harmadik beszámolójával záró témánkban, amiben akkor arról hallhatnak, hogy a Magyar Fotóművészek Világszövetségének 26. Nemzetközi Magyar Fotószalonja 2026-ban is gazdagítja a Muravidék kulturális kínálatát. A komoly színvonalat és hagyományt képviselő kiállítást pénteken nyitották meg a szervezők, velük pedig akkor, ahogy említettük, Szabó Márk beszélgetett. Mindenképpen érdemes lesz velünk tartani, tehát akkor 3-tól, ugyanis ezzel a 3 témával várjuk önöket a mai terepjáróban. Majdnem azt mondtuk, hogy 2, na nem baj, lesz ez, és hát lehetne ez még rosszabb is. Nálunk egyelőre még szólni fognak a jobbnál jobb zenék, most érkezik Olivia Dean-től a Dive, és akkor, ahogy említettük, 3-tól várja majd önöket a terepjáró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Rábavidékre és a Muravidékre látogatott tegnap Szuzana Lepsimenko, a határon túli és a világban élő szlovénekért felelős szlovén miniszter, valamint Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézményeinek és fejlesztéseinek megismerése volt. A részletek Szabó Márk összeállításából derülnek ki.
2: A látogatás délelőtt Szent Gotthárdon kezdődött, ahol a két delegáció a szlovén főkonzulátuson találkozott, majd felkereste a szlovén kulturális és információs központot. A Rábavidéken a küldöttség felső szőlnökön találkozott a magyarországi szlovén közösség képviselőivel, meglátogatta a Kosics József kétnyelvű általános iskolát és a felújított filómalmot, majd a szlovén mintagazdaságban munkamegbeszélést tartott. Délután a program a Muravidéken folytatódott. A miniszterek a Domonkosfai portát, a Radamosi Lehetőségek házát, majd a bánutai mintagazdaságot keresték fel. Lendván az MNMI-nél járva ismerkedtek meg a magyar nyelv és identitás megőrzését szolgáló programokkal, valamint a gyermekek korai fejlődését támogató kezdeményezésekkel. A látogatás csúcspontja a Lendvai Könyvtár ifjúsági részlegének hivatalos megnyitója volt. E fejlesztést a magyar-szlovén közös alap támogatta. A magyar nagykövetségen ezután Horváth Ferenc országgyűlési képviselővel is találkoztak. Tar Zoltán minisztert hallják.
3: Nagyon tanulságos és kedves látogatásnak értékelem. Egyrészt azt látom, hogy itt valódi élet, valódi tervek, szándékok, próbálkozások vannak arra, hogy nem pusztán a magyar közösség identitásának a megőrzése irányába, hanem azért is, hogy maga ez a vidék, Szlovéniának ez a része, ez élettel teli legyen, hogy legyen jövője az itt élőknek, legyen perspektíva, lehessen tervezni a gazdasági életet, a család életet. Ez mutatja azt, hogy itt alapvetően nem arról van szó pusztán, hogy meg akarunk őrizni valamit a múltból, ami egy ilyen kis zárvány, hanem itt valóságosan az életet, a közösséget, az itt élőknek a boldogulását szeretnénk ennek a jövőjét látni, és nagyon örülök annak, hogy olyan projektekkel találkozhattam, olyan emberekkel, olyan közösségekkel, akik ebben fáradoznak. Sok feladatot is látok a jövőt illetően, van miben tovább gondolkodni, és mindezeknek alapja az, hogy a két ország együttműködését azt tovább erősítsük.
2: Tar Zoltán a határon túlélő magyar közösség támogatását nagyon fontosnak nevezte, mint mondta, két változás lesz ebben. Egyrészt, hogy meg fog szűnni a politikai befolyásolás, másrészt, hogy átláthatóvá kell váljon a finanszírozás.
3: Úgy, hogy semmilyen módon ne lehessen meglopni azokat a közösségeket, amelyeknek ezek a támogatások szólnak. Itt van komoly helyrehozni való. Az elmúlt esztendőknek az erre vonatkozó lépéseit azt most felülvizsgáljuk, megnézzük. Ha szükséges, akkor jogi lépéseket teszünk. A legfontosabb, hogy a források azokat a projekteket, programokat és közösségeket támogassák, amelyekre itt az itt élőknek szüksége van.
2: A kultúráért felelős miniszter a Muravidéki magyarok támogatási rendszerének jövőjéről még elmondta, hogy a szlovén-magyar közös pénzügyi alapot példaértékűnek tekintik, és a jövőben is megkívánják tartani. A közösséget szolgáló, láthatóan hasznos támogatási projekteket, mint akár a Magyarul a Muravidéken vagy a Magyarul a családban szándékukban áll folytatni, fűzte hozzá. De a programok jövőbeli korrigálásának lehetőségét is felvetette. Szuzana Lepsimenko pedig így összegezte a napot. Mint elmondta, pozitív a látogatás mérlege. A két közösség hasonló kihívásokkal néz szembe, ezek az asszimiláció és a fiatalok elvándorlása. Egyetértünk viszont abban, hogy a két közösség azon van, hogy megőrizze a jól bejáratott projektjeit, így például a közös alapot, vagy az Európai Uniós projekteket. Ezeket támogatni fogjuk a jövőben is. Elátogatás jele annak, hogy a jó együtt működés folytatódik országaink között, amelyből a két közösség is profitálni fog. Idáig a miniszterasszony, aki szerint a két közösség felé az az üzenet, hogy számíthatnak a két ország támogatására és a közös alap tovább folytatására vagy megújítására. A bánutai mintagazdaság támogatásáról faggatva még hozzátette, hogy már sok szlovén forráshoz jutott ez a projekt, és további támogatást fog élvezni a jövőben is, akár épp a közös alapon keresztül is. Zárta gondolatait a közös látogatás kapcsán Szuzana Lepsimenko, a határon túli és a világban élő szlovénekért felelős szlovén miniszter.
1: Tegnap délután hivatalosan is átadták rendeltetésének a felújított lendvai könyvtárat és ifjúsági részlegét. Az eseményen Magyar János Lendva község polgármestere, Szuzana Lepsimenko, külhoni szlovénekért felelős miniszter, illetve Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter vágták át a szalagot. Szabó Márk beszámolója következik.
4: Kérve kérünk titeket, a tévékészüléketek dobjátok el, s Mihály maradt. Oda tehettek polcokat, a polcra végig könyveket, hadd ontsanak csak könnyeket, hadd rukkapáljanak a kölkök, a nyelvük hadd legyen csak öldött.
2: Fontos beruházás zárult Lendván a könyvtár megújulásával, és korszerű tér várja a fiatalokat is a könyvtárba, fejlesztve a város olvasási kultúráját. Magyar János polgármester.
5: Különleges alkalom ez könyvtárunk és közösségünk életében, hiszen ebben az évben emlékezünk még arról is, hogy 50 évvel ezelőtt a könyvtár mai megújult otthonába költözött. A mai ünnepi alkalommal szeretném külön is hangsúlyozni annak az épületnek a jelentőségét, amely könyvtárunknak otthont ad. Lendva városának egyik legszebb épületéről van szó, amely városképünk meghatározó része és településünk egyik büszkesége. A nemes rendeltetés, amelyeknek immár évtizedek óta a szolgálatban áll, a tudás, a kultúra és az emberek szolgálata. Mivel az épület műemléki védelem alatt áll, felújítása különleges felelősségteljes és összetett feladat volt. A mostani beruházás különös értéke, hogy nem csak a könyvtár épülete újult meg, hanem az udvarban található épület is, amely mostantól új rendeltetést kap. Így egyszerre őrizzük meg értékes épített örökségünket, és töltjük még olyan tartalommal, amely a jelen és a jövő igényei szolgálja.
2: A polgármestert dr. Zágorec Csuka Judit intézmény igazgató követte.
6: A felújított könyvtár előtt álló legfontosabb feladat az lesz, hogy a korszerűbb infrastruktúrát tartalommal, közösségi élettel töltse meg. A következő években a könyvtár fejlődésének egyik kulcsa az lesz, hogy a hagyományos könyvtári funkciókat ötvözze a digitális szolgáltatásokkal, az oktatással, a kulturális programokkal és a közösségépítéssel. A korszerű közösségi tér lehetőségei új találkozási helyé válhat, ahol előadások, kiállítások, műhelyek, közösségi programok kapnak helyet. Az új ifjúsági részleg különösen fontos lehet a fiatalok olvasási kedvének erősítésében, valamint a digitális és média műveltség fejlesztésében.
2: Szuzana Lepsimenko miniszter így köszöntött.
7: Knjižnica bo zagotovo veliko prinesla, tako občankam in občanom občine Lendave.
2: Mint mondta, a könyvtár biztos, hogy nagyon sok jó dolgot fog hozni nem csak Lendva, hanem a környező kétnyelvű térség lakosainak is. Ez az egyik gyakorlati terméke országaink gyümölcsöző együttműködésének. A 2022-ben indított közös alap 2024 óta vett igazi lendületet, és ma válnak láthatóvá kézzelfogható eredményei. Olyan példaértékű jó gyakorlat ez, amelynek Szlovénia és Magyarország az úttörői. Mivel látjuk, hogy működik, ezért tovább kívánjuk vinni e közös alapot. Vegyünk többször könyvet a kezünkbe képernyők helyett, zárta előbbi gondolatait Lepsimenko miniszter. Majd Tar Zoltán miniszter szólt.
3: Azt gondolom, hogy ez az esemény messze túlmutat azokon a falakon, azokon az épületeken, azon az épületen, amelynek a megnyitását most köszönteni fogjuk. Szlovén partnerünkkel közös sikerünket és örömünket ünnepeljük itt a megújult Lauphammer villában. A könyvtár felújítását célzó beruházás nem valósulhatott volna meg a már sokszor emlegetett közös szlovén-magyar alap nélkül. Ez a félmillió eurós beruházás nem csupán egy ingatlan fejlesztésbe fektetett összeg, hanem egy hosszú távú befektetés a műveltségbe és a kultúrába, és ezen keresztül a két nemzet barátságába. Ez is lehetőséget ad majd arra, hogy a gyermekek tényleg letegyék a kütyüket, és minél gyakrabban térjenek vissza a könyvtárba, hogy a könyvekkel és egymással találkozhassanak.
2: Az ünnepélyes szalagátvágás után a polgármester, az igazgató és a miniszterek az érdeklődőkkel együtt tekintették meg a teljesen megújult egykori ruhatisztító épületét, amely ezentúl az ifjúsági részlegnek az otthona.
8: Ígérjük, nem kell félnetek, ha váltok egy
4: vagy két hetet. A drágalátos gyermekek egyszer csak rájönnek maguktól, egy könyvtől lennének nagyon jól. Nem értik majd, hogy mit szerettek az émeítő, a silány, hülye, idétlen masinán.
2: Az ünnepélyes kultúrműsorban a lendvai egyes számú K.I. Cséphadarói, valamint a Göntérházi K.I. szavalói vettek részt Sétár Lucia közreműködésével.
1: A Magyar Fotóművészek Világszövetségének 26. Nemzetközi Magyar Fotószalonja 2026-ban is gazdagítja a Muravidék kulturális kínálatát. A komoly színvonalat és hagyományt képviselő kiállítást pénteken nyitották meg a szervezők. Velük Szabó Márk beszélgetett.
2: A fotószalonnak immár negyedszer a Bánfi központ ad helyet. A kiállítás megnyitón Sós Mihály igazgató is köszöntött, aki főleg az anyag komoly minőségét emelte ki. Davor Dolencsics pedig a helyi koordinátor szervezet, a Pannonia Fotoklub elnöke.
8: Mi smo zelo veseli, da smo preko seveda naše glavne razstave Pannonia Reflections uspeli.
2: Ő azt mondta, hogy nagyon örvendenek, hogy a fő kiállításuk a Pannonia Reflections által kapcsolatba tudtak lépni a világszövetséggel. Az ő ötletük volt ugyanis ez a mostani kiállítás, amely mostanra már hagyományossá vált. Mivel igen magas színvonalat képviselnek a magyar fotográfusok világszinten is, ezért megtiszteltetésnek vették az együttműködést. Tehát a Pannonia Reflections-en is a legtöbb díjat magyar alkotók szokták elvinni. Nos, most már negyedszer adhatunk otthont ennek a magyar nemzetközi anyagnak, és örülök annak is, hogy a jövőben zsűrizésre is felkértek. Nyilatkozta Davor Dolencsics, a Pannonia Fotoklub elnöke.
8: Upam da vam naredili res dober izbor za naslednje leto.
9: Grájboruttal beszélgetünk, ez egy teljesen hagyományossá vált dolog, hiszen nagyon komolyan részt vesz az itteni fényképész életben, és ezeken a kiállításokon is folyamatosan, sőt, még azon is van, hogy meggyőzze más lendvaiakat, hogy társuljanak be ebbe a csapatba.
10: Igen, egyetértek ebben, nagyon felhívom a muravidéki fotósokat, hogy próbálkozzon, hogy szívesen segítek, ha valamivel kell. Nem kis munka, hogy bejöhessünk ebbe a szervezetbe, nem? Van egy szelekció, egy pontozás. Én is törekszem, hogy a fotóim mindig jobbak legyenek. Szeretek részt venni az egész világ ilyen fotószalonokra. Sokat küldtem, van egy pár sikerem is, nagyon szeretem ezt a dolgokat. Zágrábi Fotoklub tagja vagyok, és ott is nagyon sok kiállításon már részt vettem a kollégákkal, a Zágrábi Fotoklubbal. Tavaly a Zágrábi Fotoklubbal Nagyváradban is volt egy kiállítás, azon a kiállításon is részt vettem, nagyon örülök ennek. Persze ebbe a Magyar Szalon fotóival is, szóval az összes Kárpát-medencével közre működik ebben a fotóval, szóval ez egy olyan utazási, vagyis mondjam, kiállítás, nem? És az is egy nagy megtiszteltetés nekem, hogy más világban is meglátják a fotómat. Nagyon jó élmény vagy.
2: A Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke a brassói Magdó István, aki kiemeli, hogy az adott év anyagai mindig lendván láthatóak legelőször.
11: Nagyon örülünk ennek, és most már tényleg hagyományt teremtettük, és ez a legfontosabb számunkra, hogy megvetettük egy jó pár éve lábunkot itt Muravidéken és Szlovéniában is. Nem mond csak utóbbi évben először állítunk itt ki, hanem ezután is így lesz. Itt a végeken állítunk ki elsőnek. Én is a másik végről jövök Brassóból, több mint 1000 kilométerről a két véglet, illetve én is hosszú születtem, itt is van egy hosszú falu. Nagy öröm számom idejönni mindig, mert nagyon kedvesek az emberek, pont olyanok, mint nálunk Brassó környékén. Egy felüdülés, egy visszatérés időben, abban a szempontból is, hogy az itteni emberek, az itteni lakosok, pont olyanok, mint nálunk a barcaság. Igen, minden évben 5 kategóriát hirdetünk meg, mindig van egy általános, van minimum 2 magyar vonatkozású téma. Annak függvényében, hogy abban az évben kit ünnepelünk, legyen az költő, író, történelmi személyiség. Idén egyik a második Rákóczinak a 350. születésévfordulója alkalmából hirdettük meg a Rákóczi kategóriát. A másik magyar téma a magyar falu, illetve vidék. Még volt egy harmadik magyar vonatkozású témánk is, a archaikus módon készült fotók, és az archaikus módon készült fotóknak a témája a Csukás István születésének a 90. évfordulója volt. És az ötödik téma a természetfotó, mindig van egy természetfotó, és ott az örök mozgó természet volt a cím ennek a témának.
2: A fotók 7 országból érkeztek 159 fotóstól, és összesen 45 van belőlük a Bánfiban. A legtöbb kép Erdélyben készült. A fotószalon még november 9-éig tekinthető meg.
1: Kedves hallgatóink! A mai terepjáróban Szabó Márk összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
0: tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Ez volt a Train és a Drive-by, hát mondhatni zeneileg vissza is utaztunk a korai 2010-es évekbe, ugyanis január 10-én jelent meg a dal még 2012-ben, és már egyébként megjelenése után nem sokkal egy óriási rádióslágerré vált, úgyhogy egy biztos, ez a rádióslágerség az utóbbi években sem változott, szerintem talán el lehet mondani, hogy mindig ugyanannyira feldobja a kedvünket, hogyha halljuk a rádióban, vagy esetleg egy hosszabb úton, ha már egyszer ugye Drive-by magának a dalnak a címe. No mi, minden esetre most az angol zenétől és a korai 2010-es évektől átutazunk egészen 2026-ba, méghozzá 2026 júniusához, amikor is megjelent június 22-én az Arthur Rimbaud Bokáig című dala. Egyébként akkoriban a Recorder is írt az új dalról. Egyébként annyit érdemes megemlíteni, még mielőtt ebbe beletekintenénk kicsit részletesebben, hogy aki még nem tudná, Agócs Márton és Baka, akik mindketten ugye annó az Au Revoir tagjai voltak, újabban, most már ugye az Arthur Rimbaudban zenészkednek, konkrétan folytonosan, mármint az Au Revoir pozíciót, konkrétan átvette most akkor az Arthur Rimbaud, de már amikor az Au Revoirban zenéltek, is működött ez a zenekar. Na minden esetre, lássuk, hogy mit írtak 2026 júniusában a Recorderen. A Fonogramdíjra jelölt debütalbum után gőzerővel készül második nagylemezére az Arthur Rimbaud, az utcasarki fény után pedig előfutár érkezett, a Bokáig egy kapcsolat válságát meséli el, és egyébként a Recordernél premierelt is úgy tűnik akkor ez a klip. A Bokáig különleges helyet foglal el a tagok szívében. Ez az első olyan daluk, amelynek hangszerelését és zenei világát teljes egészében közösen, mind a heten alakították ki. Teljesen együtt, heten hangszereltük és raktuk össze. Többen is mondták a zenekarból, hogy ez az első 100%-ban Arthur Rimbaud-dal, meséli Agócs Márton. A szöveg még 2024-ben született, méghozzá egy házi buliban, a Wesselényi utcai lakásban, amely vaskóként csenghet ismerősen. A sorok aztán hosszú ideig várták a megfelelő zenei környezetet, végül aztán akkor Balassi Ádi első demója indította el azt a közös alkotói folyamatot, amelyből megszületett a végleges dal. Mindenki belerakott egy kis vegyszert, és megalkottuk a legjobb mérget, teszi hozzá. A Bokáig visszatérő sora Bokáig ér, de legalább szerelem, a dal központi gondolatává válik. Nem pusztán egy emlékezetes refrén, hanem egyfajta ars poetika is. A szerelem nem rózsaszín, ha mindenképpen ki akarjuk színezni, válasszunk valami sötétet inkább. Mert hát ilyen a szerelem. Igaz, gyönyörű, de sötét. A dalhoz videoklip is készült, amely a nyár egyetlen erős délutánján forgott Vadas Géza rendezésében. A zenekar célja pedig egy olyan image klip volt, amely megidézi a 90-es évek britpop videóinak hangulatát, miközben organikusan kapcsolódik a dal melankolikus világához. A felvételek egy csepeli tetőn készültek, ahol az időjárás végül nem akadályt, hanem plusz atmoszférát jelentett. Ha még valaki esetleg nem tette volna, érdemes megnézni ennek a klipjét. A zenekar pedig akkoriban ugye a nyarat koncertekkel töltötte, többek között a Fishingon Orfű közönsége is friss dalokból is hallhatott már ízelítőt akkor. Na meg mi is várjuk a legfrissebb szerzeményeket, hogyha már valaki többször is hallgatta ugye a Moravidéki Magyar Rádiót, tudhatja, hogy az Arthur Rimbaud zenéi mindig nagyon-nagyon jól szólnak. Hát nálunk is jól fognak szólni, érkezik most akkor a Bokáig.

Kardos Horváth Jánostól szólt a földlakó. Hát reméljük, hogy minden kedves földlakó most jelen pillanatban a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatja, mert nálunk ez az ikonikus dal után visszatérünk a magyar alter zenékhez. Egy picit az alter világ bugyraiba fogunk úgymond fejest ugrani. Méghozzá egy már talán jól ismert dallal, nehezen nem lehet ismerni, ugyanis körülbelül 5 éve jelent már meg, és a megjelenésével egyrészt az előadó nagy hírnévre is tett szert. Teljesen pontosan Jude Law-ról van szó, hát ki másról, aki kb. 5 évvel ezelőtt Lil Frakkal csinált egy közös muzsikát, ez pedig nem más, mint a Lej, ami annak ellenére, hogy alig 3 perces, ami a hosszát illeti, azért a fülbemászó dallamainak köszönhetően óriási sláger lett, és ezzel pedig akkor Jude Law egy óriási hírnévre is tett szert az évek során. Na meg ugye az is hozzásegített, hogy utána még dobálta ki a jobbnál jobb muzsikákat, és egyelőre még talán nem tapasztalhattuk azt, hogy Jude Law valami rossz zenét adott volna ki a kezei közül. Mindegyikben ugye van egy bizonyos mennyiségű munka, ami mellett nem is bírunk eltekinteni, akarunk akkor sem. Na, minden esetre ezzel a zenével fogjuk folytatni. Egy kis érdekesség, ha valaki nem tudná, ugye Lil Frag volt a közreműködő a dalnál, és pontosan az ilyen dalok miatt szok magára néha úgy hivatkozni, mint egy kabala feat, vagyis, hogy neki része volt abban, hogy egy-egy előadó egy közreműködés után felkapottá vált. Minden esetre érkezik most a Lej, egyébként pedig érdemes beletekinteni az egyik legfrissebb Jude Law interjúba, amit a Fókusz csoport csatorna készített vele, teljesen pontosan Ádám, aki a Fókusz csoport csatornát viszi és csinálja. Ez az interjú egyébként olyan kis pillanatokba ad betekintést. Amit talán nem minden nap kap.

Ez volt tehát a Lai Jude Law-tól, és ugye Lil Frak is közreműködött a dalban, aki ismeri a kettő előadó hangját, az felismerhette ezeket is. No, minden esetre, ahogy említettük, a fókuszcsoport készített Jude Law-val nemrég egy hónapja egy interjút. Két napig szűrögettünk Jude Law-val Miskolcon stúdión kívül. Ebbe érdemes beletekinteni, 1 óra 25 perces, úgyhogy nem nagyon hosszú. Ha pedig valaki Jude Law-t nem szereti, akkor egyébként készítettek Bongorral is interjút. Na, hogyha valaki esetleg még nem tette volna, érdemes ezeket meglesni, beletekinteni, nálunk pedig akkor szólnak még továbbra is a jobbnál jobb slágerek. Na meg 3/4-kor 7 zene száma.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian, köszöntöm a hallgatókat. A Muravidéki Magyar és a Rábavidéki Szlovén közösség intézményeit és fejlesztéseit ismerte meg tegnap közös látogatása során Szuzanna Lepšimenko, a határon túli szlovénekért felelős szlovén miniszter, és Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A program mindkét térségben a nemzeti közösségek képviselőjével való találkozásra és a közösségi intézmények felkeresésére is kiterjedt. Lendván a miniszterek többek között a magyar nyelv és identitás megerősítését szolgáló kezdeményezésekkel ismerkedtek meg, majd részt vettek a Lendvai Könyvtár ifjúsági részlegének hivatalos megnyitóján. Ma délelőtt egy tehervonat siklott ki a Meja vasútállomáson Rijeka közelében. A horvát vasutak szerint 11 kocsi zuhant szakadékba. A balesetben senki sem sérült meg, de jelentős anyagi kár keletkezett. A vasútállomást lezárták a forgalom elől. A gabonát szállító tehervonat Rijeka felé tartott. A baleset előtt a mozdonyvezető arról számolt be, hogy a vonat fékei meghibásodtak és nem tudja megállítani a szerelvényt. A mai baleset mindössze 2 hónappal azután történt, hogy 2 súlyos incidens is volt a horvát vasutakon. Augusztusban egy személy és egy tehervonat ütközött Bielovár közelében. Egy nappal később pedig egy tehervonat tilos jelzést adott át a Rijeka melletti állomáson, és kis híján összeütközött egy személyvonattal. Elfogadhatatlanok a Nemzetközi Büntetőbíróság elleni támadások vagy fenyegetések, jelentette ki ma Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai képviselője, miután az Egyesült Államok tegnap szankciókat vezetett be a büntetőbírósággal szemben és intézkedéseket jelentett be tevékenységének korlátozására. Valamennyi uniós tagállam egyetértett a nyilatkozatával. A bíróság, a választott tisztviselők, a személyzet és a bírósággal dolgozók elleni támadások vagy fenyegetések nem elfogadhatóak. Az EU ezért mélységesen sajnálja az Egyesült Államok bejelentését, miszerint szankciókat vet ki a bíróság intézménye ellen. A délkelet ukrajnai Zaporozsje városára mért orosz légicsapásokban legalább 8 ember halt meg és 12 ember eltűnt, jelentették a hatóságok. Az ukrán rendőrség közlése szerint az orosz erők ma kora reggel 5 irányított légibombát dobtak Zaporozsje lakóövezeteire, amelyek közül 2 lakóépületeket talált el. Eközben Oroszország egy nagyszabású ukrán dróntámadás célpontja volt az éjszaka folyamán. A Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy a légvédelem 560 nagy hatótávolságú ukrán drónt lőtt le, jelentette a spanyol EFE hírügynökség. Sport. A holland Max Verstappen nyerte a Forma 1-es világbajnokság idei utolsó sprintversenyét Szingapurban, amelyet heves esőzés kísért. A brit George Russell a verseny rajtja után ugyan azonnal átvette a vezetést, de elvesztette uralmát autója felett, a korlátnak csapodott és feladta a versenyt.
2: Időjárás.
1: Szlovéniában ma mérsékelten meleg, változékony és többnyire felhős őszi időjárás uralkodik. Napközben erősen felhős vagy borult marad az ég, és elszórtan gyenge eső, szitálás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között, a tengerparton 22 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A forgalom országszerte folyamatos, fennakadásokat jelentettek az Izola-Strunján útszakaszon mindkét irányban, vezessenek az időjárási viszonyoknak megfelelően.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Nem ereszt, ez volt a Blaha Louisiana dala. Hát, amíg őket nem ereszti ez a nyárvégi este, minket nem ereszt ez az őszi délután, így ezen a mai szombati napon. A folytatásban pedig úgy tűnik, hogy Dánielfi Gergőt szét fogja vetni az ideg, ugyanis pontosan ez a következő dalunk címe, Szétvet az ideg. Na hát ezen kívül mit szólnának ahhoz, hogyha randevúznánk így egyet a hétvégén? Már nem mi, hanem Tivadar Barbara és Martina, akik készültek egy újabb hétvégi randevúadással. Úgyhogy ha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a folytatásban, hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót és negyedtől a mai hétvégi randevú adását. Addig is viszont érkezik Dánielfi Gergő és a Szétvet az ideg című dala. Na meg, ha minden igaz, akkor Jack Savarettitől is szólni fog a Lifetime.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Ez itt a hétvégi randevú Martinával és Barbarával. Befűszerezzük a szombat délután. Sziasztok, hallgatók! Ez itt a hétvégi randevú.
2: Én Martina vagyok.
1: Én pedig Barbara. És a mai adásban egy olyan képességről beszélünk, amely szinte mindenhez szükségünk van. A tanuláshoz, a munkához, az alváshoz, egy film követéséhez, sőt még ahhoz is, hogy valóban végighallgassuk a velünk szemben ülő embert.
2: Ez a képesség a figyelem. Ha érdekel titeket a téma, akkor tartsatok velünk!

0: Kezdjük azzal, hogy mit is jelent valójában a figyelem. Gyakran úgy képzeljük el, mint egy lámpát, amelyet egyszerűen ráirányítunk arra, ami fontos.
1: A figyelem azonban nem egyetlen, korlátlan képesség. Az agyunk minden pillanatban hatalmas mennyiségű információt kap. Hangokat hallunk, tárgyakat látunk, érezzük a ruhánkat a bőrünkön, gondolatok jelennek meg bennünk, és közben a környezetünk változásait is követjük.
0: Ha mindent ugyanolyan részletességgel dolgoznánk fel, gyorsan túlterhelődnénk. A figyelem egyik legfontosabb feladata azért éppen a válogatás. Segít eldönteni, mi az, ami abban a pillanatban számít, és mi az, amit ideiglenesen figyelmen kívül hagyhatunk.
1: Ezért tudunk például egy zajos helyen egyetlen beszélgetésre koncentrálni. A körülöttünk lévő hangok nem tűnnek el, az agyunk azonban a háttérbe szorítja őket. Ha viszont valaki kimondja a nevünket a terem másik végében, a figyelmünk azonnal odafordulhat.
0: Ennek evolúciós szempontból is van értelme. A figyelemnek nem csak kitartónak kell lennie, hanem rugalmasnak is. Hiába koncentrálunk nagyon jól egy feladatra, ha közben nem veszük észre a közeledő veszélyt vagy a környezet fontos változását.
1: A probléma tehát nem az, hogy az agyunk képes elterelődni. Éppen ellenkezőleg. Erre szükségünk van.
0: A nehézség akkor kezdődik, amikor a környezetünk folyamatosan úgy viselkedik, mintha minden új inger sürgős és fontos lenne.
1: A figyelmünk tehát nem feltétlenül lett kisebb. Sokkal inkább értékesebb és keresettebb lett.
0: Innen ered a figyelemgazdaság kifejezés is. Sok digitális szolgáltatásért nem közvetlenül pénzzel fizetünk. Az alkalmazás ingyen letölthető, a közösségi oldal használatáért nincs havi belépődíj, a videók pedig egymás után jelennek meg.
1: Amit viszont átadunk, az az időnk és a figyelmünk. Minél tovább maradunk egy felületen, annál több tartalmat látunk, annál több reklámot lehet megmutatni nekünk, és annál több adat keletkezik arról, mi érdekel bennünket.
0: Ezért a platformoknak érdekük, hogy ne egyszerűen hasznosak legyenek, hanem visszahívjanak. Erre szolgáltatnak az értesítések, az automatikus lejátszás, a végtelen görgetés, a lájkok és az ajánlórendszerek.
1: Fontos azonban, hogy ne úgy beszéljünk erről, mintha minden mögött valamiféle titkos összeesküvés állna. Ezeknek a funkcióknak gyakran kényelmi előnyeik is vannak. Az ajánlórendszer segíthet olyan zenét, filmet vagy információt találni, amely valóban érdekel bennünket.
0: A kérdés inkább az, hogy ki hozza meg a döntést. Mi nyitjuk meg tudatosan az alkalmazást egy konkrét céllal, vagy egy értesítés, megszokások és algoritmus vezeti a következő fél óránkat?
1: Talán mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor csak egyetlen üzenetre akarunk válaszolni, megnyitjuk a telefont, meglátunk egy másik értesítés, átváltunk egy közösségi oldalra, megnézzük néhány videót, majd 10 vagy 20 perccel később már arra sem emlékszünk, miért vettük elő eredetileg a készüléket.
0: Nem feltétlenül azért, mert nincs önuralmunk. Az alkalmazások közötti gyors váltás egyszerű, az új tartalom pedig folyamatosan rendelkezésre áll. Nincs természetes befejezés, nincs utolsó oldal vagy stáblista, amely azt mondaná, eddig tartott.
1: A végtelen görgetésben mindig van még egy kép, még egy hír és még egy videó. A kilépési ponton nekünk kell létrehoznunk, miközben a rendszer éppen arra épül, hogy maradjunk.

0: Talán még érdekesebb, hogy a telefonunk akkor is elterelheti a figyelmünket, ha nem használjuk aktívan.
1: Egy 2015-ben publikált kísérletben azt találták, hogy már egy telefonos értesítés is ronthatja a résztvevők teljesítményét egy figyelmet igénylő feladatban. Ez akkor is megtörtént, ha nem vették kézbe a készülőket, és nem válaszoltak az üzenetre. Az értesítés önmagában elég volt ahhoz, hogy a figyelem egy része elmozduljon a feladatról.
0: Ennek ismeretében már érthetőbb, miért nehéz nyugodtan folytatni az olvasást egy rezgés vagy pittyenés után. Lehet, hogy nem nyitjuk meg az üzenetet, közben megjelenik bennünk a kérdés, ki írt, mit akarhat, sürgős-e.
1: A kutatások azt is vizsgálják, hogy a telefon pusztán jelenléte számít-e. Egyes kísérletekben már az asztalon fekvő, kikapcsolt készülék jelenléte is együtt járt gyengébb figyelmi teljesítménnyel. A magyarázat szerint a készülék tudata önmagában is lekötött valamennyit a korlátozott mentális erőforrásainkból.
0: Ez nem jelenti azt, hogy minden ember minden helyzetben rosszabbul teljesít, ha telefon van a közelében. A kutatási eredmények nem minden esetben egyformák, és az egyéni szokások is számítanak.
1: A gyakorlati üzenet mégis egyszerű. Ha egy nehéz feladat valódi koncentrációt igényel, nem biztos, hogy elég kijelzővel lefelé fordítani a telefont. Sokaknak könnyebb úgy figyelni, ha a készülék nincs közvetlenül előttük.
0: Ez azért fontos, mert gyakran mindent az akaraterőre építünk. Letesszük a telefont magunk mellé, majd fél órán keresztül büszkén próbáljuk nem megérinteni.
1: Közben azonban a figyelmünk egy része éppen azzal foglalkozik, hogy ellenálljon a készítésnek. Olyan ez, mintha a tanulás közben egy tányér süteményt tennénk magunk elé, majd azt mondanánk, hogy ne gondoljunk rá.
0: Sokkal egyszerűbb megváltoztatni a környezetet. A telefon kerülhet egy táskába, másik asztalra, vagy akár egy másik helyiségbe. Nem büntetésként, hanem azért, mert így kevesebb döntést kell újra és újra meghoznunk.

0: ezzel el is érkeztünk a multitaskinghez, amelyet sokáig szinte különleges képességként ünnepeltünk.
1: Bizonyos egyszerű tevékenységeket valóban tudunk párhuzamosan végezni. Sétálhatunk beszélgetés közben, vagy elpakolhatunk, miközben zenét hallgatunk.
0: Ha azonban két feladat ugyanazokat a mentális erőforrásokat igényli, az agyunk többnyire nem egyszerre dolgozik rajtunk. Gyorsan vált köztük.
1: E-mailt írunk, megérkezik egy üzenet, válaszolunk rá, visszatérünk az e-mailhez, majd közben ezünkbe jut, hogy még meg kell nézünk egy adatot. Kívülről ez párhuzamos munkának látszik, valójában azonban folyamatos feladatváltás történik.
0: Minden választásnak van egy kisebb mentális költsége. Újra fel kell idéznünk az adott feladat célját, szabályait és azt, hol tartottunk benne. Az Amerikai Pszichológiai Társaság összefoglalója szerint ezek a váltási költségek időveszteséggel és hibákhoz vezetnek, különösen összetett feladatok esetén.
1: Egyetlen váltás szinte észrevehetetlen. Ha viszont egy óra alatt több tucatszor történik meg, a kis veszteségek összeadódnak.
0: A multitasking ráadásul sokszor produktív érzést kelt. Folyamatosan történik valami, sok ablak nyitva van, gyorsan válaszolunk, és egy pillanatra sem unatkozunk.
1: A mozgalmasság azonban nem feltétlenül egyenlő haladással. Lehet, hogy sok mindennel foglalkozunk, de egyikben sem jutunk igazán mélyre.
0: Ez különösen a tanulásnál fontos. Egy fiatalok média multitaskingját áttekintő kutatás szerint a tanulási tevékenység közbeni média használat kedvezőtlenül kapcsolódott az iskolai teljesítményhez, valamint a kognitív kontroll és az alvás bizonyos mutatóihoz is.

0: És akkor jöjjön a rövid videó kérdésem. Sokan érzik úgy, hogy amióta hozzászoktak a néhány másodperces vagy egyperces tartalmakhoz, nehezebben néznek végig egy hosszú filmet, olvasnak könyvet, vagy hallgatnak meg egy részletes magyarázatot.
1: Fontos óvatosnak lenni azzal az állítással, hogy a rövid videók egyszerűen tönkreteszik a figyelmet. A figyelem összetett képesség, a kutatások eredményei pedig nem minden kérdésben egyértelműek. Az ok és az okozat iránya sem mindig világos. Lehet, hogy a könnyebben elterelhető emberek eleve gyakrabban választják a gyorsan változó tartalmakat.
0: Az azonban kétségtelen, hogy a rövid videós felületek rendkívül sűrű ingeráramot kínálnak. Néhány másodpercenként új arc, új zene, új téma és új érzelmi hangulat jelenik meg.
1: Ha egy videó nem érdekes, egyetlen mozdulattal tovább lehet lépni. Nem kell kivárnunk, amíg kibontakozik, és nem kell erőfeszítést tennünk azért, hogy megértsük.
0: Egy könyv, hosszabb film vagy komolyabb beszélgetés viszont gyakran lassabban adja meg a jutalmat. Időt kell adnunk a szereplőknek és a gondolatnak vagy a történetnek.
1: Ha hozzászokunk ahhoz, hogy minden unalmas másodpercben azonnal új ingert kérhetünk, a lassabb tevékenységek természetesen nehezebbnek tűnhetnek.
0: Nem feltétlenül azért, mert elveszítettük a képességet a hosszú figyelemre, hanem azért, mert kevésbé gyakoroljuk.
1: A figyelem ebből a szempontból hasonlít más készségekhez. Ha mindig a gyors választást gyakoroljuk, abban leszünk rutinosabbak. Ha rendszeresen olvasunk, írunk, zenélünk, vagy hosszabb ideig dolgozunk egyetlen feladaton, a tartós figyelem válik ismerősebbé.
0: Ez jó hír, mert azt jelenti, hogy nem egy visszafordíthatatlan folyamatról beszélünk, a figyelmi szokásaink átalakíthatók.

0: Érdekes módon a folyamatos digitális inger nem feltétlenül csökkenti az unalmat. Egy 2024-es tudományos áttekintés szerint a modern digitális környezetben az emberek egyre több ingerhez férnek hozzá, mégis növekedhet az unalom érzése. A gyakori váltás és a telefon folyamatos jelenléte éppen hogy megnehezíti a mélyebb elmerülést.
1: Ez elsőre ellentmondásosnak tűnik. Hogyan unatkozhatunk akkor, amikor szerintem végtelen mennyiségű tartalom áll rendelkezésünkre?
0: Az egyik lehetséges magyarázat, hogy nem minden inger jelent valódi bevonódást. Ha néhány másodpercenként váltunk, sok újdonságot kapunk, de kevés időnk marad arra, hogy bármibe igazán belemerüljünk.
1: Az unalom ráadásul nem mindig ellenség. Jelezheti, hogy az adott tevékenység nem elég érdekes vagy értelmes számunkra. Arra ösztönözhet, hogy változtassunk, keressünk valami újat, vagy saját gondolatokat hozzunk létre.
0: Régebben egy busz megállóban, sorban állás közben, vagy két program között gyakran egyszerűen vártunk. Figyeltük a környezetet, gondolkodtunk, vagy hagytuk elkalandozni az elménket.
1: Ma ezeket a néhány perces üres helyeket is könnyen kitöltjük a telefonunkkal. Ez önmagában nem bűn, és néha kifejezetten hasznos, de ha minden csendes pillanatot azonnal megszüntetünk, egyre ritkábban tapasztaljuk meg, hogy mi történik akkor, amikor az agyunknak nem adunk kész tartalmat.
0: Sok kreatív ötlet éppen ilyen látszó üres pillanatokban születik. Séta közben, zuhanyzáskor, vagy utazás alatt hirtelen összeállhat egy korábban megoldhatatlannak tűnő probléma.
1: Ez nem valamiféle varázslat. Egyszerűen lehetőséget adunk az agyunknak arra, hogy a háttérben már meglévő információkat új módon kapcsolja össze.
0: Talán ezért is lehet hasznos időnként úgy sétálni, hogy nem hallgatunk semmit, vagy úgy várakozni néhány percet, hogy nem nyitunk meg automatikusan egy alkalmazást.
1: Sokszor azt mondjuk, hogy 5 percet pihenünk, majd 20 perc múlva még mindig görgetünk. Közben új információkat fogadunk be, összehasonlítunk, döntünk és reagálunk. Ez szórakoztató lehet, de nem mindig pihenés.

0: A mai adásban sokan beszéltünk a technológia árnyoldalairól, de fontos kiemelni, hogy ugyanazok az eszközök segíthetik is a figyelmünket.
1: A telefonunkon beállíthatunk fókuszmódot, időzíthetjük a zavaró alkalmazások korlátozását, használhatunk naptárat, emlékeztetőt vagy tanulási időzítőt.
0: Elérhetünk rajta könyveket, előadásokat, nyelvtanuló programokat, térképeket és olyan embereket, akikkel másképp nehéz lenne kapcsolatot tartani.
1: A probléma tehát nem egyszerűen maga az eszköz. A különbség gyakran a szándékos és az automatikus használat között van.
0: Más élmény úgy megnyitni a telefont, hogy tudjuk, mit akarunk elintézni, majd bezárni, amikor készen vagyunk, mint megszakásban feloldani minden üres pillanatban.
1: A cél nem az, hogy állandóan maximálisan produktívak legyünk. Szükségünk van szórakozásra, könnyű tartalmakra és olyan időre is, amikor semmilyen hasznos eredményt nem akarunk elérni.
0: A kérdés inkább az, hogy valóban mi válasszuk-e meg, mivel töltjük az időnket.

0: runway. Nem kell egyik napról a másikra tökéletesen koncentráló emberré válni. Már az is változás, ha felismerjük, mikor döntünk mi, és mikor dönt helyettünk a megszokás.
1: Legközelebb tehát, amikor automatikusan a telefonokért nyúltok, nem kell büntethatót éreznetek.
0: Elég lehet feltenni egyetlen kérdést. Most valóban ezt választottam, vagy csak elterelődtem?
1: Ha pedig elterelődtünk, bármikor visszatérhetünk.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a hétvégi randevú.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: Reméljük, hogy a mai adás után egy kicsit tudatosabban figyeltek majd arra is, mire fordítjátok a figyelmeteket.
1: A következő találkozásig pedig... Sziasztok! Sziasztok!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra, a mikrofonnál Császár Sebastian. Köszöntöm a hallgatókat. Hivatalosan is átadták rendeltetésének a felújított Lendvai könyvtárat és új ifjúsági részlegét. A tegnapi ünnepségen Magyar János, Lendva község polgármestere, dr. Zágorec Csuka Judit intézményigazgató, Szuzanna Lepsimenko, a külhoni szlovénekért felelős szlovén miniszter, valamint Tar Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere is köszöntött. A fejlesztés során megújult nem csak maga a könyvtár patinás épülete, de a mellette lévő egykörű ruhatisztító épülete is, amely ezentúl a fiatal olvasók számára biztosít korszerű teret. A beruházást a magyar-szlovén közös pénzügyi alap támogatta, amely a két ország együttműködését és közös projektjeit segíti. Több mint 100-an vettek részt ma a 6. mézes napon, amelyet a Lendvai Méhész Egyesület és a Lendvai Hegymászó Egyesület közösen szervezett. A résztvevők a lendvai tanméhészettől alsólakosba gyalogoltak, ahol két méhészetet is felkerestek. Megismerkedhettek a méhészek munkájával és az idei méztermésssel. A rendezvény ismét a közösségi élmény és a méhészeti hagyományok népszerűsítését szolgálta. A rendezvény a fiatalabb korosztály számára is lehetőséget kínált a méhészet megismerésével, így a lendvai iskolások közül többen is csatlakoztak a túrához. Az idei mézes napról bővebben a holnapi terepjáróban hallhatnak majd. A Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Donald Trump amerikai elnök a közös oldalán azt írta, hogy Oroszország azonnal több mint 300 000 tonna dízelolajat fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Novemberben további 500 000 tonna, majd újabb 1 000 000 tonna követi. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Oroszország várhatóan rövid távon további 3 000 000 tonna dízel szállít majd a finomítókba. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök eközben a Telegram hálózaton arra figyelmeztetett, hogy az orosz olajtermékek értékesítése befektetés a háborúba. Ennek engedélyezése egy olyan háborúba való befektetést jelent, amelynek véget kell vetni, nem pedig meghosszabbítani azt. Meglehetősen pozitív hangvételű elemzést adtak ki a Bank of America közgazdászai Magyarország kilátásairól, miután személyesen Budapesten tettek látogatást. Szerintük javult Magyarország euróövezeti csatlakozási esélye, miután a kormány várhatóan 5% alatti GDP arányos hiánycélt tűz ki 2027-re, mivel ez eddig piaci várakozásokat is felülteljesíti. A középtávú költségvetési terv bemutatását követően hamarosan megkezdődhetnek az előkészülő tárgyalások az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal. Évente nagyjából 130 milliárd forintot tarthatna meg a magyar gazdaság pusztán azzal, ha megszüntetnék a forint és a közös európai valuta közötti átváltási költségeket. Emellett a hazai cégek működése kiszámíthatóbbá válna az árfolyamkockázat eltüntetésével. A mérséklődő kamatszintek pedig olcsóbb finanszírozást hoznának. Ezeket az előnyöket Varga Mihály jegybank elnök sorolta ma a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület polgári gondola rendezvényén, de arról is beszélt, hogy a felkészülésnél óvatosságra van szükség.
2: Időjárás.
1: Szlovéniában ma mérsékelten meleg, változékony és többnyire felhős őszies időjárás uralkodik. Napközben erősen felhős vagy borult marad az ég, és elszórtan gyenge eső szitálás előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között, a tengerparton 22 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A forgalom országszerte folyamatos, fennakadásokat jeleznek az Izola-Strunján útszakaszon mindkét irányban, vezessenek az időjárási viszonyoknak megfelelően.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Tech műsor.
2: Szabó Márk vagyok, jó napot kívánok, technológiai híreink érkeznek. Jelentős változásokat vezet be a Google a Gemini használatában. Október 9-től az ingyenes felhasználók már nem férhetnek hozzá a Flash és a Pro modellekhez. Az AI Plus előfizetők pedig szintén elveszítik a Pro hozzáférést. Számukra a Flash Lite és a Flash marad elérhető. Az AI Pro és AI Ultra előfizetők továbbra is használhatják mindhárom modellt. A Google emellett bevezeti a különböző gondolkodási módokat is. A Standard Thinking gyorsabb, az Extended Thinking pedig összetettebb feladatok megoldására fordít több számítási kapacitást. Az ultra előfizetők számára ezen felül a Deep Think is elérhető lesz. A változással a Google egyértelműbben választja szét az ingyenes és az előfizetéses Gemini szolgáltatásokat. Miközben a használati limitek egyre inkább attól függnek, mennyire számítás igényes feladatokra használjuk a mesterséges intelligenciát. Leállította az Egyesült Államok az egykori hidegháborús rakétafigyelő rendszer utolsó két műholdját. A Defense Support Program, vagyis a Védelmi Támogatási Program műholdjai a rakétakilövések érzékelésére szolgáltak, infravörös szenzoraikkal a rakéták hajtóműveinek hőjét észlelték. Az amerikai hadsereg a rendszer műholdjait az 1970-es évek végétől állította pályára. A 23 műholdból álló program annyira tartósnak bizonyult, hogy az utolsó két egység még idén szeptemberben is működött. Ezeket végül magasabb pályára állították, majd tervezettel lekapcsolták. A műholdakat a hidegháború után természeti katasztrófák, például vulkánkitörések és erdőtüzek megfigyelésére is használták. Technológiájuk azonban időközben elavult, és újabb, fejlettebb rendszerek váltották fel őket. Megépült a világ legmagasabb szélturbinája Németország keleti részén, Schipkauban. A szerkezet a lapátokkal együtt mintegy 365 méter magas, ezzel pedig az ország második legmagasabb építménye a 368 méteres berlini tévétorony után. A 3,8 megawatt névleges teljesítményű kísérleti turbina fontos adatokat szolgáltat majd arról, hogy a nagyobb magasság valóban jelentősen növeli-e az energiatermelést. A tervezők szerint egy ilyen konstrukció akár kétszer annyi villamos energiát is termelhet, mint egy azonos rotorát mérőjű hagyományos szélturbina. A magasban erősebb és egyenletesebb a szél, ezért a fejlesztők szerint a technológia megbízhatóbb energiaforrást jelenthet. A különleges magasság miatt az építéshez nem hagyományos darut, hanem egy teleszkópos emelőrendszert használtak. A szakemberek szerint a megoldással akár meglévő szélerőműveket is tovább lehetne fejleszteni. Németországban hosszabb távon akár 4000 ilyen, különösen magas szélturbina építését is elképzelhetőnek tartják. Furcsa új funkciót fejleszt az Instagram. A read-only, vagyis csak olvasható mód lehetővé tenni, hogy a felhasználók úgy böngészenek a platformon, hogy közben semmilyen nyomot ne hagyjanak. A funkció bekapcsolása után nem lehetne lájkolni, kommentelni, üzenetet küldeni vagy másokat követni, és a történetek sem lennének elérhetők. A fejlesztést Alessandro Paluzzi szoftverelemző szúrta ki, a képernyőképek alapján pedig az Instagram Plus előfizetők számára készülhet. Az Instagram megerősítette, hogy a funkció valóban létezik, de egyelőre csak házon belül használják, külső tesztelése nem zajlik. Így egyelőre az sem biztos, hogy a csak olvasható mód végül elérhetővé válik-e. Egyesek szerint ugyanakkor a megoldás akár a zaklatást is megkönnyítheti. Meglepő eredményre jutott egy Reddit felhasználó, aki Cyberpunk 2077-tel terhelte meg gamer laptopját egy légkondicionált szobában. Mérései szerint a processzor hőmérséklete faasztalon 80-90 Celsius fok között alakult, míg egy átlagos fémasztalon 75-83 fok között maradt. A jelenség a laptopok hűtésével magyarázható. A legtöbb gamer laptop alulról szívja be a levegőt, ezért sokat számít, milyen környezet alakul ki a gép alatt. A fa rosszul vezeti a hőt, így a laptop alatt könnyebben megrekedhet a meleg levegő. A fém viszont jobban szétoszlatja a hőt, így hűvösebb levegő juthat a hűtőrendszerbe. A Redditen mért különbséget ugyanakkor nem érdemes általános szabályként kezelni, hiszen nem laboratóriumi körülmények között született. Néhány fokos csökkenés azonban valóban számíthat. Mérsékelheti a ventilátorok zaját és segíthet elkerülni a teljesítmény visszafogását a túlmelegedés miatt. Fémasztal nélkül is javítható a hűtés. Már az is sokat segíthet, ha kissé megemeljük a laptop hátulját, így több levegő jut a beszívó nyílásokhoz. Fontos a szellőző nyílások és a hűtőrendszer tisztán tartása is. Jeget vagy más hideg tárgyat azonban semmiképpen sem érdemes a laptop alá tenni, mert a páralecsapódás komoly károkat okozhat. Új te híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

simán beleszoksz. Milyen kár, hogy mindent félredobsz. Újra szól, régen.

Milyen kár, ez volt a kis tehén dala. Mi pedig egy értesítéssel érkeztünk. A Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ugyanis értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez pedig legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK Lendvai Malomutca 6/A alatti székhelyén érhetők el. Tehát akkor ismételten a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 26-os helyi önkormányzati választásokra, illetve az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására ugye november 15-én fog sor kerülni. És hogy tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, jelöléshez pedig legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani, a szükséges űrlapok pedig a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK Lendvai Malomutca 6/A alatti székhelyén érhetők el. Ezen értesítés után mi folytatjuk továbbra is jobbnál jobb muzsikákkal. A kis tehén után érkezik most P. Barna és a Keserédes című dala.

0: Hogyha még egy kicsit az őszi emlékekről beszélünk, akkor nekem eszembe jutottak a gesztenyék, és ott vannak. Ki gyűjtött már gesztenyét?
1: Én.
0: Mert hogy szeditek őket össze?
1: A kezemben.
0: Van, hogy böknek?
1: Vannak.
0: Olyan is van.
1: Akkor bent vannak a bundájukba.
0: És hogyha anélkül, akkor meg milyen színűek?
1: Barna.
0: Miben szeditek őket?
1: A kezünkbe.
0: És mit lehet belőlük készíteni, rakoskatni? Készítettetek már valamit a gesztenyékből?
1: Mi nem. De lehet belőle készíteni cicát, hóembert.
0: Miben tudjátok összetűzni a gesztenyét?
1: Fogpiszkálóval. Nem törnek el?
0: Kicsit talán erősebb ilyen fogpiszkálókkal.
1: Yeah. Igen. Még a kesztyűkfej is megfogjuk, és akkor úgy rakosgatjuk.
0: Ha ugye esetleg böknek.
1: Igen.
0: Lányok, hogyha kapnátok egy sütőtököt a kezetekbe, mit formálnátok belőle? Anna, te mit készítenél?
2: Egy bohócot.
0: Bohócot?
2: Kivágnám így a tököt, ilyen cikcakosra, meg szemet is vágok neki, és olyan lesz, mint egy igazi tökfej.
0: Kinek adnád oda, Zoé?
2: Anyának, meg apának, meg a kis tesómnak.
0: Szerinted örülnének neki?
2: Nem tudom.
0: Biztos. Szofi, hogyha te kapnál egy tököt, mit készítenél belőle?
3: Csinyának játékokat belőle, cicakat, kutyusokat, szivárványt, esőt valahogy, meg még pulcot, meg valami olyant.
0: Szára?
4: Én csinálna hóembert, meg tökfejet.

Bari Lacitól szólt a vihar, hogyha már egyszer így emlegetve volt a dalban, akkor érdemes egy picit rálesni a jelenlegi időjárás helyzetre, ugyanis Lendván továbbra is esik az eső, és úgy tűnik, hogy ez egész éjszaka valószínűleg ilyen is lesz, azért a továbbiakban is várható még csapadék itt a környéken, ami aztán majd ott a hajnali órákban marad abba, úgyhogy minden esetre, ha valahová tartanak, akkor érdemes esernyőt vinni magukkal. Na de, október 10-e van, ez valószínűleg már nem újság nagyon sok hallgatónknak, szombati nap a mai, és október 10-én van egy főnévnaposunk is, ez pedig nem más, mint a Gedeon, ami egy héber eredetű bibliai név, jelentése pedig kétélű kard, kardforgató, sebzetkező, romboló, pusztító, harcos, vágó. De egyébként a Gedeon kis érdekesség október 10-én kívül még március 28-án ünnepelheti főnévnaposként meg nevenapját, illetve akkor már nem főnévnaposként szeptember 1-én is ünnepelhetnek a Gedeonok. Akik pedig még október 10-én ünnepelhetik meg a névnapjukat, azok a Bendegúz, Dániel, Ferenc, Hajna, Lajos, Leó, Leon és Sámuel. Ők mind azok, akik bár így a mai napon nem főnévnaposok, de azért fel lehet őket köszönteni, úgyhogy ha esetleg felfedeztek egy ismerősen csengő nevet, akkor tudjuk ajánlani, hogy még mielőtt éjfélt ütne az óra mutatója, köszöntsék fel őket, főleg ugye a Gedeonokat. Úgyhogy, kedves névnaposok, mi is nagyon boldog névnapot kívánunk, na meg a születésnaposoknak boldog születésnapot, és ha már születésnaposok, akkor van egy kis érdekesség, amivel érkeztünk születésnap ügyileg. Ugyanis ma ünnepli születésnapját nem más, mint Lizzy Hale, a Hailstorm zenekar frontembere, aki 1983. október 10-én született teljesen pontosan. Lizzy Hale, amúgy amerikai zenész, ahogy említettük, a Hailstorm Hard Rock együttes énekese és ritmusgitárosa. A zenekar egyébként összesen 11 dala került be az amerikai mainstream rock rádiós slágerlista első 10 helyezettje közé. Köztük pedig 6 érte el az első helyet, ami azért eléggé nagy szám. 2021-ben a Gibson gitárgyártó bejelentette, hogy Hale lett a márka első női nagykövete, ami pedig akkor ugye a művésznő számára egy óriási elérés mondhatni. Úgyhogy mi is így a mai nap alkalmával, bár ugye eléggé kicsi az esélye, hogy Lizzy Hale hallgatja a Muravidéki Magyar Rádiót, azért boldog születésnapot kívánunk neki, és ha már egyszer Hailstorm és Lizzy Hale születésnapja, akkor érkezik tőlük egy talán mondhatni, hogy jól ismert dal, ez pedig nem más, mint a Here's to Us, tökéletes akár arra, hogy egy jót ünnepeljünk a mai nap névnaposaival, vagy akár születésnaposaival, mert egy igazi bulis dalról van szó, ahol poharat emelünk a saját egészségünkre, egy baráti kör egészségére emelnek, mondhatni poharat magában a dalban. Úgyhogy érkezik most a Here's to Us és a Here's to Us, nem meg még sok más jó zene, pontban 6 órakor, pedig akkor érkezünk megint mi, méghozzá esti krónikával. Tartsanak velünk!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Császár Szebasztián hírszerkesztőt hallják, a hangtechnikus Vucsák Filip nevében is köszöntjük a kedves hallgatókat. Először néhány címszó a tartalomból.
2: A Muravidéki Magyar és a Rábavidéki Szlovén Közösség intézményei és fejlesztései.
1: Hivatalosan is átadták rendeltetésének a felújított Lendvai könyvtárat.
2: Több mint 100-an vettek részt a 6. mézes napon.
1: Valamivel később kezdődik a szezonális influenza elleni oltás.
2: Elfogadhatatlanok a nemzetközi büntetőbíróságok elleni támadások.
1: Következzenek a részletek. A Muravidéki Magyar és Rábavidéki Szlovén Közösség intézményeit és fejlesztéseit ismerte meg tegnap közös látogatása során a Szuzana Lepsimenko, a határon túli szlovénokért felelős szlovén miniszter és Tar Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere.
2: A program mindkét térségben a nemzeti közösségek képviselőivel való találkozásra és a közösségi intézmények felkeresésére is kiterjedt. Lendván a miniszterek többek között a magyar nyelv és identitás megőrzését szolgáló kezdeményezésekkel ismerkedtek meg, majd részt vettek a Lendvai Könyvtár ifjúsági részlegének hivatalos megnyitóján.
1: Hivatalosan is átadták rendeltetésének a felújított Lendvai Könyvtárat és új ifjúsági részlegét.
2: A tegnapi ünnepségen Magyar János Lendva község polgármestere, dr. Zagorec Csuka Judit, intézményigazgató, Szuzana Lepsimenko, a külhoni szlovénekért felelős szlovén miniszter, valamint Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere is köszöntött. A fejlesztés során megújult nem csak maga a könyvtár patinás épülete, de a mellette lévő egykori ruhatisztító épülete is, amely ezen túl a fiatal olvasók számára biztosít korszerű teret. A beruházást a magyar-szlovén közös pénzügyi alaptámogatás támogatta, amely a két ország együttműködését és közös projektjeit segíti.
1: Több mint 100-an vettek ma részt a 6. mézes napon, amelyet a Lendvai Méhész Egyesület és a Lendvai Hegymászó Egyesület közösen szervezett.
2: A résztvevők a lendvai tanméhészettől alsólakosba gyalogoltak, ahol két méhészetet is felkerestek. Megismerkedhettek a méhészek munkájával és az idei méztermésssel. A rendezvény ismét a közösségi élményt és a méhészeti hagyományok népszerűsítését szolgálja. A rendezvény a fiatalabb korosztály számára is lehetőséget kínált a méhészet megismerésére, így a lendvai iskolások közül többen csatlakoztak is a túrához. Az idei mézes napról bővebben a holnapi terepjáróban hallhatnak majd.
1: Szlovéniában november 2-án kezdődik a szezonális influenza elleni oltás, ami valamivel később van, mint a korábbi években.
2: A késés oka az oltóanyag ellátás késedelme, amellyel minden európai ország szembesül, jelentették a Nemzeti Közegészségügyi Intézettől. Az influenza elleni oltást elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a súlyos elhízásban szenvedőknek, a kisgyermekeknek, 6 hónapos kortól 2 éves korig, a várandós nőknek és az egészségügyben dolgozóknak ajánlják.
1: Elfogadhatatlanok a nemzetközi büntetőbíróság elleni támadások vagy fenyegetések, jelentette ki ma Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai képviselője, miután az Egyesült Államok tegnap szankciókat vezetett be a büntetőbírósággal szemben és intézkedéseket jelentett be tevékenységének korlátozására.
2: Valamennyi uniós tagállam egyetértett a nyilatkozatával. A bíróság a választott tisztségviselők, a személyzet és a bírósággal dolgozók elleni támadások vagy fenyegetések nem elfogadhatóak. Az EU ezért mélységesen sajnálja az Egyesült Államok bejelentését, miszerint szankciókat vet ki a bíróság intézménye ellen.
1: Franciaországban további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre. Az ENSZ aggodalmát fejezte ki a tüntetők és a rendőrség közötti erőszakos összecsapások miatt.
2: Az Oktatási Minisztérium szerint Franciaországban a 3700 középiskolából tegnap 141 zárva volt. Egy héttel ezelőtt körülbelül 800 iskola zárt be, kedden pedig 2000, amikor mintegy 250 ezer ember vonult utcára országszerte. A francia diákok több mint egy hete tömegtüntetéseken követelnek több finanszírozást az oktatásra és jobb tanulási körülményeket. Sok diák ma azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy nem adja fel, és a szervezők további nagyszabású tüntetéseket szorgalmaznak a jövő hétre.
1: A Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Oroszország azonnal több mint 300 000 tonna dízelolajat fog szállítani az amerikai és a világpiacra.
2: Novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb 1 millió tonna követi. Az AFP hírügynökség jelentése szerint Oroszország várhatóan rövid távon további 3 millió tonna dízel szállít majd a finomítókba. Volodymyr Zelenszky ukrán elnöke közben a Telegram hálózaton arra figyelmeztetett, hogy az orosz olajtermékek értékesítése befektetés a háborúba. Ennek engedélyezése egy olyan háborúba való befektetést jelent, amelynek véget kell vetni, nem pedig meghosszabbítani azt.
1: A délkelet ukrajnai Zaporozsje városára mért orosz légi csapásokban legalább 8 ember halt meg, és 12 ember eltűnt.
2: Az ukrán rendőrség közlése szerint az orosz erők ma kora reggel 5 irányított légibombát dobtak Zaporozsje lakóövezeteire, amelyek közül 2 lakóépületeket talált el. Eközben Oroszország egy nagyszabású ukrán dróntámadás célpontja volt az éjszaka folyamán. A Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy a légvédelem 560 nagy hatótávolságú ukrán drónt lőtt le, jelentette a spanyol EFE hírügynökség.
1: Meglehetősen pozitív hangvételű elemzést adta ki a Bank of America közgazdasági magyarországi kilátásairól, miután személyesen Budapesten tettek látogatást.
2: Szerintük javultak Magyarország euróövezeti csatlakozási esélyei, miután a kormány várhatóan 5% alatti GDP arányos hiánycélt tűz ki 2027-re, amivel az eddigi piaci várakozásokat is felül teljesíti. A középtávú költségvetési terv bemutatását követően hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő tárgyalások az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.
1: Évente nagyjából 130 milliárd forintot tarthatna meg a magyar gazdaság pusztán azzal, ha megszűnnének a forint és a közös európai valuta közötti átváltási költségek.
2: Emellett a hazai cégek működése kiszámíthatóbbá válna az árfolyam kockázat eltűnésével, a mérséklődő kamatszintek pedig olcsóbb finanszírozást hoznának. Ezeket az előnyöket Varga Mihály jegybankelnök sorolta ma a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület polgári gondola rendezvényén, de arról is beszélt, hogy a felkészülésnél óvatosságra van szükség.
1: Ma délelőtt egy tehervonat siklott ki a Meja vasútállomáson Rijeka közelében. A horvát vasutak szerint 11 kocsi zuhant a szakadékba. A balesetben senki sem sérült meg, de jelentős anyagi kár keletkezett.
2: A vasútállomást lezárták a forgalom elől. A gabonát szállító tehervonat Rijeka felé tartott. A baleset előtt a mozdonyvezető arról számolt be, hogy a vonat fékjei meghibásodtak és nem tudja megállítani a szerelvényt. A mai baleset mindössze 2 hónappal azután történt, hogy 2 súlyos incidens is volt a horvát vasutakon. Augusztusban egy személy és egy tehervonat ütközött Bielovár közelében. Egy nappal később pedig egy tehervonat tilos jelzést adott át a Rijeka melletti állomáson, és kis híján összeütközött egy személy vonattal.
1: Erős földrengés rázta meg Panamát, pánikot keltve a fővárosban is. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata kezdetben 8-as erősségű földrengést jelentett, de aztán kissé lejjebb vitte a Richter skála szerinti 7,7-re.
2: Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint az erős földrengés miatt cunami riadót adtak ki. A földrengést közép-európai idő szerint tegnap este 19 óra 56 perckor észlelték. Az epicentrum Pitalozza Arriban, kisváros mellett volt, 12 kilométeres mélységben. A fővárosban is remegett a föld, a lakosok pedig pánikba esve menekültek ki az épületekből.
3: Sport.
1: A holland Max Verstappen nyerte az idei Forma 1-es világbajnokság utolsó sprintversenyét a heves esőzésekkel tarkított Szingapurban. A brit George Russell, aki a verseny rajta után azonnal átvette a vezetést, elvesztette uralmát autója felett, a korlátnak csapódott és feladta a versenyt. A spanyol Marc Marquez nyerte az indonéz nagydíj sprintfutamát, ezzel átvette a vezetést a MotoGP összetett pontversenyben, és 4 ponttal vezet honfitársa Jorge Martin előtt, aki 4. lett a sprintben.
2: Időjárás. Holnap fokozatosan derült lesz az ég, reggel és délelőtt köd vagy alacsonyan levő felhőzet várható az alacsonyan fekvő tájakon. Továbbra is előfordulhat rövid távú zápor, különösen a hegyekben. A tenger melléken gyenge bóra fúj majd. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 5 és 11 fok között, a tengernél 14 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között, a tengerparton akár 22 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek.
2: A forgalom országszerte folyamatos fennakadásokat jelentenek az Izola Strunjan útszakaszon mindkét irányban. Vezessenek az időjárási viszonyoknak megfelelően.
1: Az esti krónikát hallották, kedves hallgatóink, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom önöktől, és kívánok további szép estét Göncz Tamara műsorvezetővel és Vucsák Filip hangtechnikussal. A viszonthallásra!

Apple Tree Blues, ez a dal szólt az imént, és ha már egyszer zene, akkor friss megjelenéssel folytatjuk zeneügyileg, ugyanis megjelent a felső 10 000 legújabb klipje, illetve ugye debütált is méghozzá a Refreshernél. Megjelent a felső 10 000 Éjjel a Diszkó című dala, teljesen pontosan, ami a novemberben megjelenő Azonos című EP előfutára, és egyben a zenekar új fejezetének a nyitódala is, tudhatjuk meg a Refresher cikkéből. Az előző felső 10 000 lemez, a kicsi a forradalom sötét, reményvesztett világához képest most egy színesebb, dúdolhatóbb dallal nyitják meg az új ciklust. A jelenlegi korszellemre reflektáló Éjjel a Diszkó megidézi a felső 10 000 korai időszakának játékosságát, és Szikora Róbertet is. És a címéhez híven valóban táncolható dal, de azért az együttes nem tagadta meg saját gitárpopos világát sem. A dalhoz az együttes egykori dobosa és több videójának megálmodója, Romkó István készített videoklipet, és a színesen villogó pixelek között táncoló zenekar végül egyébként a búskomor, egy helyben álló főhőst, Sallai Lacit is behúzza a tánctérre, aki egyébként éppen beakadt derekával küzdött a forgatáskor, de eredetileg is az volt a terv, hogy ő lesz a rezignált ellenpólus. A kiadvány borítóját Visnyai Zoltán és Tóth Péter tervezte, a képen pedig egy jelentős történelmi személyiséget látunk kis zöld katonaként, hogy ő egészen pontosan ki is, az a hamarosan megjelenő háromdalos EP-ről kiderül, már csak ezért is érdemes lesz lecsekkolni. A dal nem csak zeneileg, hanem emberileg is új fejezet a zenekar történetében. A tavasz folyamán ugyanis Gressai Ferdinánd az öccsének, Gressai Mánuelnek adta át a dobos pozíciót, így ez az első felső 10 000 dal, amin Manót hallhatjuk dobolni. A zenekar hosszabb kihagyás után éppen turnézik az ország különböző pontjain. Október 9-én Pécsen játszottak, október 16-án pedig az Akváriumban tudjuk majd még elkapni őket. Utóbbi helyszínen az egész új anyag elhangzik, és velük tart majd a Darázs és a Sárkánygarbó is. Az együttes pedig közben 6. nagy lemezén dolgozik, ami jövő tavasszal fog majd megjelenni. Úgyhogy, ha esetleg eddig még nem hallották volna, akkor megéri lecsekkolni a felső 10 000 legújabb dalát, az Éjjel a Diszkót, és ugye az ehhez tartozó videoklippet is, na meg akkor ugye novemberben a legfrissebb EP-t, ami ugyanerre a címre hallgat. Minden esetre, hogyha esetleg valaki gyorsan szeretné elérni a klippet, Refresher ezen cikkében megteheti, vagy akár keresgélhet YouTube-on. Nálunk pedig érkezik Eve és a Víz alá merülni című dala.

Amíg ember Márk nem esik szét, addig Paulinától a háttérben már szól a mosoly. Mi is reméljük, hogy még egészen hétig nem esünk szét. Próbálkozunk még azért megtartani a kedveket, bár ilyen sötétben és ilyen időjárásban egy kicsit nehéz tud ez néha lenni. Na minden esetre Paulina mosolyát még meghallgatjuk, aztán félkor érkezik a Tini Express ismétlése. Úgyhogy ha lemaradtak volna róla az adásról, vagy az adásról lemaradtak volna, akkor tartsanak velünk a folytatásban.

0: Ilyen.
1: De zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: Kedden.
1: 17 órakor.
2: Biztos.
0: Biztos?
1: 100%.
2: Szólunk magunkról.
1: Az életünkről.
2: Az iskoláról.
1: A kihívásokról.
2: Az eredményekről.
1: A nehézségekről.
2: Egy szóval az életünkről.
0: Tini Express.
1: Tini Express.
0: Tini Express.
3: Sziasztok!
4: Én is köszöntelek benneteket itt a Tini Expressben.
3: Vörösrék Léna vagyok.
4: Én pedig Tóth Lili Johanna a Pártosalvi kétnyelvű általános iskolából.
3: Az új tanévnél új barátokat, új osztály, sőt új iskolát is hozhat magával.
4: Hogyan lehet ilyenkor szocializálódni? Mi a legnehezebb?
3: Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a mai műsorunkban.
4: Ezúttal is lesz könyv.
3: És filmajánlónk is. Tartsatok velünk!

0: Kedves hallgatóink! Volt már úgy, hogy új iskolatárs érkezett az osztályba? Vagy esetleg ti egy új osztályközösségbe kerültetek?
1: Ha igen, akkor biztosan benneteket is foglalkoztat a téma. Lili, emlékszel arra, hogy valamikor egy új gyerek érkezett mondjuk az osztályba, vagy egy foglalkozásra? Hogyan reagáltatok?
0: Emlékszem, amikor az osztályban nem is volt olyan régen, tavaly olyan fél év körül érkezett kettő új osztálytársunk, ők egyébként testvérpár, ezért érkeztek ketten egyszerre. És először fura volt, mert egy héttel ezelőtt jelentette be a tanár úr, és amikor azelőtt még alsóban új osztálytársunk jött, akkor mindig már egy hónappal előtt tudtunk róla. Először mindenki lefagyott, de utána pedig pozitívak voltunk, és nagy szeretettel vártuk őket, de szerintem mindenkiben van először egy ilyen kicsit félelem, kicsit izgulás, hogy vajon hogyan fognak beilleszkedni, be fognak-e illeszkedni, bántani fognak-e minket, ez bennünk is megvolt. De pozitívan vártuk őket, és ezúttal is az osztályközösség része, és nagyon boldogak vagyunk, hogy ők is az osztályunk része lettek.
1: Hát nálunk szokás az, hogy ahogyha új gyerek vagy gyerekek jönnek az osztályba, akkor kicsit megváltozik az egész osztálynak az energiája, de ez általában nem okozott gondot, mert ez segíthet az osztálytársainak egy kicsit felnőttesebbnek lenni, meg kicsit jobban viselkedni, ez néha gondot okoz.
0: Emlékszem, amikor még én is kicsi voltam, és először bekísértek minket az első osztályos termünkbe. Engem pont Léna bátyja kísért, a Maxi, és először nagyon féltem. Azt éreztem, hogy én itt nem fogok magamat jól érezni, hogy ez nem lesz jó, de én nagyon félős voltam kicsiként. De aztán végül megbarátkoztam a tudattal, és jó lett, és amikor láttam, hogy milyen boldogok minden kis gyerek ott körülöttem, akkor azt éreztem, hogy én is fel tudok majd szabadulni, csak nekem ugye ez több időbe fog telni. Én inkább egyébként mindig is ez a fajta ember voltam, aki nagyon szeret egyedül lenni, kicsiként pedig igazából nem is vártam nagyon barátokra, de azóta megváltozott, igazából örülök, hogy azóta sokkal szociálisabb alkat lettem, vannak barátaim, már magabiztosabban közlekedek itt az iskolán is, és egyébként szerintem az egyik legenergikusabb osztályba kerültem, ami néha nagyon fárasztó, néha pedig nagyon jó egy szomorú nap után, amikor többiek viccelődnek, vagy összetörnek valamit, vagy rúgdossák egymást, szóval ez egyébként nagyon gyerekes, de néha tényleg vicces túl lenni.
1: Hát én nem emlékszem az iskola első napjára, úgyhogy én inkább a sportomnak a kezdetéről fogok beszélni. Emlékszem, hogy nagyon izgultam még az első edzésem előtt, hogy mi lesz, hogyha senki sem fog engem bírni, mi lesz, hogyha nem lesznek új barátaim, de szerencsére nem így történt, mivel mindenki nagyon befogadó és kedves volt.
0: Léna, hogyan próbáltál kapcsolatot teremteni az új osztálytársakkal?
1: Hát igazából először, hogyha így csoportmunkákba, egy csoportba lettünk osztva, akkor ott próbáltam velük kommunikálni. Általában az új gyerekek elég csöndesek szoktak lenni, úgyhogy néha nehéz volt az, hogy kommunikáljunk velük, de sikerült. Tehát először egy apró kérdésekkel kezdtem, hogy például mi a kedvenc színük, milyen zenéket hallgatnak, meg ilyesmik. Aztán utána így csak jött minden magától, így észre lehetett venni rajtuk, hogy nekik ilyen a személyiségük, vagy éppen ezt nem szeretik. Lili?
0: Igen, ez teljesen igaz, hogy ugye ilyenkor legkönnyebb csoportmunkákban szocializálódni, vagy bárhogy ilyen kis alapkérdésekkel, és egyébként tényleg sok kérdés után pedig már látszódik az emberen, hogy kibontakozik, felszabadul, és teljes mértékben tud kommunikálni, már úgymond azelőtt idegenekkel is. Szerencsére nekem hamar volt alkalmam megismerni őket, ami szerintem fontos, hogy jól ismerjük a körülöttünk lévő közeget, nagy biztonságérzetet ad, és szerintem nekik is, hogyha sokat beszélünk velük, úgyhogy ez tényleg fontos. És nekem azért volt főleg alkalmam arra, hogy megismerjem őket, mivel Szénia tanárnő, az iskolánk tanácsadója, megkért engem és egy másik osztálytársamat, Rokkot, hogy kicsit vezessük őket körbe, beszélgessünk velük, adjuk át nekik az órarendet, a házi feladatot, meg hogy fordítsunk nekik. És ezek mellett, a feladatok mellett, ahogy így ővelük együtt mozogtam, ahogy nekik magyaráztam, ahogy kérdeztek, így valahogy azt éreztem, hogy így már így nagyjából ismerem is őket. És egyébként azóta is úgy érzem, hogy ők beilleszkedtek, és mi is örülünk nekik, mert tényleg nagyon kedvesek. Ez az én esetemben, ez az új közösséghez csatlakozás, ez úgy nézett ki, hogy én 3 éve járok zeneiskolába, csellózom, és a 2. évemtől fogva csatlakoztam egy zenekarhoz, ami ilyen gyerekzenekar, és van ott pár tanár a zeneiskolából, akit ismerek, és akkor csellósok, hegedűsök, néha pedig szimfonikus módjára fúvósok, meg dobosok is beülnek hozzánk, és ott volt az, hogy az első napomon volt ott egy lány, az Anna, aki látta, hogy nem nagyon ismerem még ott a felső termet, ahol van ez a nagy terem, ahol szoktunk próbálni, meg hogy mikor van színet, meg hol van a mosdó, és teljesen rám köszön, teljes hangerővel, olyan, mintha nem is izgulna, pedig én szoktam, amikor új emberekkel beszélgetek, és nagyon kedves volt, és azóta én nagyon jobban vagyok az Annával. Nagyon hálás vagyok neki, hogy segített, úgymond felkarolt engem.
1: Ugye én kézilabdázom, és nekem is nagyon jó volt, hogy tényleg nagyon kedvesek voltak a többiek. Voltak ketten, Adél és Csenge, ők tényleg nagyon kedvesek voltak, és nagyon sokszor veszekedtek azon, hogy én most melyiküknek legyek a párja, de viszont nagyon jó volt, hogy segítettek rajta, mert azon is segítettek, hogy a többiekkel is megismerkedjek, hogy maga a játékkal megismerkedjek, és nagyon nagy segítséget nyújtottak nekem, és még a mai napig is jóban vagyok mindkettőjükkel. Emlékszem arra, hogy amikor az első edzésemen az edzőnk egyből azt mondta, hogy akkor választhatok párt, viszont senki sem akart nagyon párba lenni velem. Aztán mondta az edzőnk, hogy valaki legyen Lénával is, és ez volt igazából az a pillanat, amikor Csenge és Adél így oda jöttek hozzám, és megkérdezték, hogy leszek-e a párjuk, és ez nagyon jó volt az edzőmtől, mivel hát így magamtól nem tudom, hogy ez így összejött volna nekem. Viszont néha kellemetlen lehet az, hogyha például egy edző próbál összenöveszteni engem meg még egy szemét, de viszont az jobb, hogyha ez így természetesen indul el, és nem azért választanak engem párként, mert az edző most rájuk erőltette.
0: Igen, ez teljesen igaz, néha fontos, hogy segítsenek nekünk a felnőttek, és sem nagyon tudjuk értékelni, néha pedig azt kívánjuk, hogy csak pár meg ne szólaltak volna. Szerencsére én eléggé szociálisakat vagyok, szóval nekem még kiskoromban az óvodában is először az iskolában kellett csak segítsége az, hogy be tudjak illeszkedni. Azután pedig már ment magától is. Én tényleg mindig egyedül szoktam így nagyjából, majdnem mindenhol beilleszkedni. Tényleg én nagyon szeretek egyedül beilleszkedni, és ezt anyukám tiszteletben is tartja, hogy meg tudom oldani egyedül. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor még nem tudom, hogy anyukám nélkül mit csinálnék, amikor engem bánt.

0: napjai, amikor nincsen kedve éppen egy nagyon sokat beszélő emberhez, vagy nincsen kedve olyan emberhez, aki néha kellemetlen szituációba tudja hozni, de Tömi nagyon szereti, csak nem mindig van hozzá erő, akkor én ezt teljesen meg tudom érteni. Bár én szerintem egyébként nagyon sokszor figyelek arra, hogy én ne legyek ilyen ember, de ha kiközösítenek, akkor én ezt tiszteletben tartom, és biztos, hogy nem megyek vissza az a csapathoz, hanem keresek egy másikat, hiszen hiszek abban, hogy semmi sem történik véletlenül. Léna, és te ilyen esetben mihez folyamodnál?
1: Én is ugyanazt csinálnám, keresnék más csoportot, hogyha ők sem fogadnának be, akkor még egy másik csoportot, hogyha viszont tényleg senkinek sincs hozzám kedve, amit meg tudnék érteni, mert néha elég fárasztó tudok lenni, akkor én is szeretek egyedül lenni, és szerintem én is ellennék magammal.
0: Nagyobb iskolákban többször is úgymond összekeverik az osztályokat, így megesett, hogy a legjobb barátod egy másik osztályba kerül. Léna, mit javasolnál azoknak, akik most egy új osztályközösségbe, netán új iskolába csöppentek, és előről kell kezdeni mindent a kapcsolatok terén?
1: Hát szerintem az nagyon fontos, hogy ne játszanak el egy másik szemét, hanem magukat mutassák, mert hát az elég fárasztó lehet egy idő után, hogy egy teljesen másik emberként viselkedsz. És szerintem az nem is igazi barátság, hogyha nem tudod magadat mutatni a barátod előtt, és fontos a kommunikáció. Nyilván tudom, hogy nehéz lehet oda menni egy full idegen emberhez, kérdéseket kérdezni, megismerni őket, de ez tényleg nagyon fontos, hogy tudjunk kommunikálni ilyen esetekben. Lili, neked vannak tippjeid?
0: Igazából nagyjából, amit te is elmondtad, igen, hogy fontos, hogy ne várjuk mindenkitől, hogy ő oda jöjjön hozzánk, hanem az, hogy néha mi is próbálunk magunkba illeszkedni, vagy hogy kérdezni másoktól, az nagyon fontos, mert ugye az ember kommunikációval működik, szóval néha pár szia, hogy vagy, vagy milyen volt a napod, vagy minden oké, életet túlmenteni, ezt tényleg, hogyha belemegyünk ebbe a bullyingba, vagy akármi másba, akkor tényleg fontos, hogy gondoljunk a másikra is, és így látjuk rajta, hogy nincs jól, akkor ne úgy menjünk el mellette, hogy majd megoldja, hanem akkor egy-két kérdést, hogyha felteszünk neki, akkor lehet, hogy ő neki már az is nagyon fontos.
1: Most pedig jöjjön néhány tipp arra vonatkozóan, hogy hogyan próbáljon barátkozni az, aki egy új osztályba vagy közegbe kerül.
2: Érdekességek, tudnivalók, tények. Tudtad-e?
0: Épp mostanában kerültél egy új osztályba vagy közösségbe, akkor most jól figyelj, hiszen hallhatsz néhány javaslatot, ami segíthet neked a barátkozásban.
1: Az új osztályban először is keres egy szimpatikus gyereket, és először vele próbál kapcsolatot kialakítani.
0: Nem kell rögtön az egész osztályhoz oda menni.
1: Nem fél kérdezni. Például leülhetek mellé, neked melyik a kedvenc tanárod?
0: A kérdések segítenek elindítani a beszélgetést.
1: Keresd közös tevékenységeket.
0: Sport, zene, játék, szakkör, közös projekt, vagy akár egy online közös érdeklődés sokszor jó kapcsolódási pont lehet.
1: Mesélj egy kicsit magadról is, például arról, mit szeretsz játszani, milyen zenét hallgatsz, milyen sportot szeretsz.
0: Így a többiek is találnak kapcsolódási pontot.
1: Ne add fel egyetlen sikertelen próbálkozás után.
0: Ha valaki nem akar veled beszélgetni, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem kedvel téged.
1: Merj segítséget kérni.
0: Ha nagyon nehéz beilleszkedni, azt mondd el valakinek.
1: A felnőttek nem oldhatják meg a problémáidat, de segíthetnek megtalálni a következő lépést.
0: És végül légy türelmes magaddal, hiszen a többieknek lehet, hogy hónapok vagy évek alatt sikerül kialakítaniuk a baráti köreket.
2: Regény, novella, dráma. Olvastad-e?
3: Könyvajánló.
1: Ismerjétek meg Róbert Katalin Szelidíts meg című könyvét.
0: Ímek is ízelítő.
1: Róka 9-es lány, és nem akar más, mint rajzolni, pusztítani az ellenséget a kedvenc számítógépes játékában, és nem törődni azzal, hogy frissen elvált. Szülei még mindig felette csatároznak.
0: Az új osztálytársai az idegeire mennek, ráadásul a tanárok a nyakába varják kis herceget, ezt a bosszantó tökéletes 14-est is, hogy korrepetálja matekból.
1: Róka mindent megtesz, hogy elijessze a fiút, de az nem hagyja magát, és lassan egyre közelebb kerülnek egymáshoz.
0: Csak hogy tavaly történt valami, amiről eddig nem beszélt senkinek.
1: Kis herceg kitűnő tanuló, próbál megfelelni a szüleinek és a barátnőjének, Rozannának, és eddig minden a

0: akadály tökéletesen vett.
1: Ám most úgy érzi, elakadt az élete.
0: Nem elég, hogy fogalma sincs, mihez kezdjen az érettségi után, még korepetálnia is kell a bukásra álló rókát.
1: A lány ellenséges, arcpirítóan szabadszájú, és mindent elkövet, hogy a fiú kudarcot valljon.
0: Mire elég heti egy különös óra?
1: Képesek lesznek meglátni a szívükkel, ami a szemnek láthatatlan.
0: Merüljél a történetben, és hajt, hogy a te szívedhez is szóljon Róka és a kis herceg új mai üzenete.
2: Komédia, akció, dráma. Láttad-e?
3: Filmajánló.
1: Egy spanyol kalandfilmet mutatunk ma be nektek.
0: Címe Ted és a csodalámpa.
1: Ted túl van élete legnagyobb felfedezésén. Apának lenni a legnehezebb meló a világon.
0: Rettenthetetlen kalandvágyó 2 éves lánya, Olimpia, olyan szülőt csinált belőle, aki a fúvószéltől is óvja a gyermekét. És Múmia és a Ramona féltékenységén nem könnyíti meg a helyzetet.
1: Múmia úgy érzi mellőzve van, mert minden figyelem Olira irányul, így amikor a csapat megtalálja a csodalámpát, megelőzi őket és kíván valamit. Hogy visszakerüljön az ő idejébe és az ő szülőhelyére, a perui Paititbe, 1502-ben.
0: Ted és Sarah egyesítik erőiket és követik Múmiát a múltba, hogy visszahozzák, még mielőtt megváltoztatja a történelmet és veszélybe sodorja Olimpia létét.
1: Utazásuk során átszelik az Atlanti-óceánt Perútól Görögországig, onnét a Közel-Kelet mélyére jutnak, egészen Alibaba és a 40 rabló barlangjáig.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba.
1: A Tini Express-t hallottátok, amelyben Berencsik Léna és Tóth Lili Johanna volt veletek a Pártos Favi kétnyelvű általános iskolából.
0: További szép hetet kívánunk nektek!
4: Sziasztok!
5: Tini Express!
6: Tini Express!
7: Tini Express!

Ez volt Rúzsa Magdolna és az Éden, mi pedig lassan búcsúzunk, ugyanis 18 óra 50 perc a pontos idő, ezzel pedig akkor a délutáni csapat munkája lassacskán a vége felé ér, ugyanis pontban 7 órakor várja önöket az esti mese, utána 4-8-tól, ha minden igaz, a helyzetkép ismétlése, úgyhogy ha a pénteki adásról lemaradtak volna róla, most mindenképpen megéri ezt bepótolni. 8-tól a terepjáró ismétlését hallhatják, 8:30-tól pedig akkor muravidéki mulatós zene összeállítás várja mindazokat, akik maradnak a készülékek mellett, és hallgatni fogják továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót. Na meg ugye az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák, úgyhogy mindenképpen megéri majd továbbra is a készülékek mellett maradni, továbbra is az MMR-t hallgatni. Mi pedig akkor köszönjük szépen az egész délutáni figyelmüket. A zenéket Király Boglárka válogatta, a délutáni hangtechnikus kollégát a stúdióban Vucsák Filip volt, az egész napos híreket pedig Császár Sebastian szerkesztette. Holnap ugye 17:30-tól ismételten várja majd önöket a reggeli stáb, délután pedig akkor mi. Úgyhogy unatkozni nem fogunk holnap sem. Addig is viszont további kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk mindnyájuknak. Zenékkel ugye folytatjuk, méghozzá egy talán mondhatni estéhez illő zenével valamilyen szinten. Halottpénztől és Kővári Zolitól fog szólni a Minden szobába kell egy álom. Hát ténylegesen minden szobába kell egy álom. Reméljük, hogy az önök szobáiban is vannak álmok, és hogy majd az esti álmok is megtalálják önöket. Mindenkinek akkor további kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Magyar Rádióval.
1: Grimm testvérek meséi. Kakaska és Tyukocska. Volt egyszer egy kakaska, meg egy tyukocska. Azt mondta a kakaska a tyukocskának. Hallod-e, tyukocska? Érik már a dió meg a mogyoró. Gyerünk ki a diós mogyorós hegyre, lakjunk jól úgy Isten igazában, míg a mókuska elenné előlünk. Vize jó lesz, mondotta a tyukocska. Gyerünk! Hát nem sokat gondolkoztak, mentek ki a hegyre. Ott anyáztak egész nap, ettek annyi diót meg mogyorót, amennyi csak beléjük fért. Azt már nem tudom, hogy azért-e, mert erősen teleszették magukat, de nagy kedvük kerekedett a bolondozásra. Hát elég az, hogy elhatározták, ők bizony nem mennek haza gyalog. Dióhéjból, mogyoróhéjból szekeret csinálnak, s úgy mennek haza, mint valami nagy urak. Hát hamarosan össze is ütötték a szekerecskét, éppen bele akartak ülni nagy kényesen, de hát na lám, most jutott eszükbe, hogy a szekerecske hát nem megy haza magától. Tudod mit, kakaskám? Mondta a tyukocska. Húgózz a szekér elé, én meg beleülök. Ennyi, de okos vagy. Húnyolódott a kakaska. Már, hogy én húzzam a szekeret, már inkább megyek gyalog. Kocsis az lennék, szívesen felülnék a bakra. Na de hogy a szekeret húzzam, hát olyan nincs. Amint ezen beszekedtek, osztozkodtak, oda libben egy kárcsas rájuk ripakodik. Ennyi, tolvaj népe, hát hogy mertetek ide jönni? Tudjátok-e, hogy ez a diós mogyorós hegy az enyém? Na várjatok, hívom a bírót, és jaj lesz nektek. Majd adok én neked bírót. Verlekedett a kakaskas, nagy hirtelen úgy oldalba vágta sarkantyújával, hogy a kárcsa elkezdett rimánkodni. Csak kegyelmezzen az életének, hát inkább befogódzik a szekérbe, meg hazaviszi őket. Hát ez már más, mondotta a kakaska. És abban a pillanatban felkapott a bakra, tyukocska meg a hátsó ülésben terpeszkedett el, mint valami nagyságos asszony. Pit, pat, pattogtatott a kakaska, bíztatta a kácsát. Szaladj, kácsa, szaladja, hogy csak a bírja a lábad. Szaladt a szegény kácsa, gurult, zörgött utána a szekerecske. De egyszerre csak este lett, alig láttak, s csak lassan baktathattak előre. Hát amint így baktattak elébb, hát szembe jöv velük két utas. Varró tű volt az egyik, gombos tű meg a másik. Hú, megálljatok, hú! Kiáltott a varró tű meg a gombos tű. Vegyetek fel a szekeretekre, hát bizony megháláljuk. Hát ti, ahogy kerültök ide? Kérti a kakaska. Hát mi bizony úgy, hogy a szabók nem messze innen mulatnak a kocsmába, hát de mi ott hagytuk őket, mert este minden becsületes ember hazaigyekszik. Na jó, mondotta a kakaska. Üljetek fel, de nehogy az én tyúkocskám lábára lépjetek, mert akkor jaj nektek. Felült a szekérbe a gombos tű meg a varró tű, aztán újra elindult a szekér. De bizony csak lassan haladtak. Szegény kácsa már szinte kiállott a fáradtságtól, jobbra-balra dülöngélt, mint a részeg ember. Késő este egy kocsmához értek, s ott elhatározták, hogy meghálnak. Hát bemennek a kocsmába, de a kocsmáros, mikor látta, hogy milyen fura vendégek ezek, hát nem akart szállást adni. Bizony egy krajcát se nézett ki belőlük, de a kakaska olyan szépen beszélt, s annyi jót ígért, hogy a kocsmáros beadta a derekát. Hát Isten neki, maradjatok itt! Szerencsére a tyukocska tojt egy tojást útközben, azt mindjárt odaadták a kocsmárosnak, s a kakaska azzal bíztatta, hogy reggelre még tojik egyet a tyúkocska, hát talán kettőt is, de még a kácsa is, hát ki tudja hányat. Na jó, hát itt maradtak. Kocsmáros még pompás vacsorát is adott nekik, aztán lefeküdtek, s aludtak, mint a bunda. Na de a kakaska, még alig pitty mallott már talpon volt, felköltötte a tyúkocskát, a tojást, mit a tyúkocska meg a kácsa éjjel tojt, azt felvágta a csőrével, megette, a tojás héját pedig a tűzhely szélére dobta. Aztán a gombos meg varró tűhöz léptek Lábujjhegyen, azok még aludtak javában. Hát szépen felvették fektükből, az egyiket a törölköző kendőbe szúrták, a másikat meg a kocsmáros karosszékébe. Azzal, mint akik jól végezték dolgukat, illaberek, nádakerek, helyszeleltek. A kácsa, aki a szabad ég alatt hált, jól hallott, amikor elmentek, de meg sem moccant. Hát hadd menjenek. Volt a kocsma mellett egy patak, leszállott abba, és nagy víga elúszott. Na, föl kell reggel a kocsmáros. Felöltözik, megmosdik. Veszi a törölközőt, végig húzza az arcán, hát a tű beleakad. Végig hasítja az arcát, nagyot ordít. Szettevettézik, hát alig tér magához. Kimegy a konyhára, hogy pipára gyújtson, de amint a tűzhely fölé hajlik, hogy parazsat vegyen, hát szeme közé pattantak a tojáshéjak. Hely, még csak most ordított igazán a kocsmáros. Na, hát ez a nap is szépen kezdődik. Szettevettézett az öreg, s nagy bosszúsan beleült az ő kedves karosszékébe. Hát az ám csak beleült, de egyszeribe fel is ugrott, mintha puskából lőtték volna ki. Hát most már tudta, hogy azok a jött-ment népek tréfálták meg, nem más. Szaladt egyik szobából a másikba, fel a padlásra, ki az udvarba, be az istállóba, még a kútba is belenézett, hát nem bújtak-e oda, de nézhetett, árkombokron túl voltak már azok. Na de meg is fogadta, hogy többet e féle jöttmen népséget be nem ereszt a kocsmájába. Hát micsoda népség, csak eszik, s nem fizet, s a tetejébe még ilyen cudarul meg is tréfálják az embert. Na, csak jártak még egyszer erre. Hát hiszen ezt várhat.
0: A vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a helyzetképben! Még mindig üresen áll a Muravidéki Régiófejlesztési Tanácsának elnöki pozíciója, amelyről a héten kellett volna dönteniük a tanács tagjainak. Kiderült viszont, hogy milyen nyomvonalon fog zajlani a Muraszombat-Lendva elektromos távvezeték építése. Az említett két téma mellett pedig szólunk térségünk talán egyik legnagyobb, még kiaknázatlan megújuló energiaforrásáról, a geotermális energiáról is. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk!

Nem tudta megtartani 20. rendes ülését a Muravidéki Régiófejlesztési Tanácsa, mivel a testület nem volt határozatképes. Az ülés egyik fontos napirendi pontja az új elnök megválasztása lett volna. A tisztség Tadej Ruzsics lemondásával még májusban üresedett meg. Az elnök feladata a tanács munkájának irányítása, az ülések összehívása és vezetése, valamint a régió képviselete. Mivel az ülés határozatképesség hiányában elmaradt, az új tagok kinevezéséről és az elnök megválasztásáról várhatóan levelező ülés keretében döntenek. Mint ahogy Damjan Angel, a tanács alelnöke beszámolta a jelenlévő tanácstagoknak, az elnöki pozíció betöltésére egyetlen ajánlás érkezett, mégpedig a Muravidéki Gazdasági Kamara elnökéjé, Robert Grájé. A tervezett napirenden szerepelt a Muravidék 2028 és 2034 közötti regionális fejlesztési programjának előkészítése, továbbá a regionális megállapodásban szereplő projektek megvalósításának áttekintése, valamint a regionális területrendezési és közlekedési stratégia előkészítésével kapcsolatos tájékoztató is.

Új szakaszba léphet a Muraszombat és Lendva közötti régóta tervezett távvezeték megépítése. Az Elektromaribor vállalat ugyanis közbeszerzési pályázatot írt ki a beruházás építési felügyeletére. A pályázati dokumentáció szerint maga a kivitelezés 2027 és 2029 között valósulhat meg. A tervek szerint a kétrendszerű 110 kV-os távvezeték a Muraszombat-Macskóci meglévő vezetékét köti majd össze a lendvai elosztó transformátorállomással. Az aktív építési munkálatok várhatóan mintegy 15 hónapig tartanak. A beruházás teljes hossza valamivel több mint 27 km, a nyomvonalon pedig összesen 119 acéltartó oszlopot állítanak fel. A vezeték 7 község területét érinti: Muraszombat, Moravszke-Toplice, Beltinci, Turnisce, Dobronak, Velika-Polana és Lendva területét. A beruházás előkészítése ugyanakkor még nem teljesen lezárt. A nyomvonal nagyobb részére vonatkozó építési engedély már 2022-ben jogerőssé vált. Az SM47 és SM51 jelű oszlopok közötti rövid szakasz engedélye azonban a dokumentáció szerint továbbra sem jogerős. Emiatt az Elektromaribor már most számol azzal a lehetőséggel, hogy a távvezetéket szakaszosan építik meg. A Muraszombat és Lendva közötti új villamos energia kapcsolat régóta várt beruházása Muravidéken. A projekt jelentőségét az is növeli, hogy a térség villamos energia hálózatának megerősítését szolgálja, és hozzájárulhat az ellátás biztonságának javításához, miközben a jövőbeni beruházások új gazdasági kapacitások számára is stabilabb energetikai hátteret teremthet. Az építési felügyeletre kiírt közbeszerzés ajánlattételi határideje október 9-e. Amennyiben az előkészítés a tervek szerint halad, a régóta várt távvezeték építése 2027-ben kezdődhet meg.

0: Lendvakösség intenzíven készül a lendvai geotermikus távfűtésben rejlő lehetőségek bővítésére. Ennek érdekében a lendvai városházán nemrég bemutatták a Lendván kialakítandó új geotermikus távfűtési rendszer megvalósíthatósági tanulmányát. A tanulmány fontos szakmai alapot jelent majd a geotermikus távfűtés fejlesztésének és bővítésének további tervezéséhez, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalához áll a község közleményében. A geotermikus energiában rejlő potenciál kihasználása által a Muravidéki Helyi Energiaügynökség, azaz a Leapo Murie szervezésében zajló konferencián is Moravszky Toplicén. A Livada Hotelben megtartott tanácskozáson több ország szakemberei osztották meg tapasztalataikat és mutatták be a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit. Magáról az eseményről Bojan Vogrincsics, a Muravidéki Helyi Energiaügynökség igazgatója árult el többet.
1: Dogodek je organiziran v sklopu projekta Grid Geo, kjer je naša lokalna energetska agencija za Pomorje partner. Projekt se izvaja v okviru posebnega programa Evropske...
2: A rendezvényt a Grid Geo projekt keretében szerveztük, amelyben a Muravidéki Helyi Energia Ügynökség partnerként vesz részt. A projekt az Európai Unió egy speciális programja keretében valósul meg, amely az intelligens szakosodással összhangban álló tevékenységeket támogatja. A projekttel, illetve konkrétan ezzel a rendezvénnyel elsősorban szeretnénk betekintést nyújtani a Pannon-medencében rejlő geotermikus energiahasznosítási lehetőségekbe. Mindenek előtt a jó gyakorlatokat szeretnénk bemutatni, valamint felhívni a figyelmet ezekre. Célunk az is, hogy a potenciális érdeklődőkkel megismertessük és megvitassuk, hogyan lehet a geotermikus energiát sikeresebben és környezetkímélőbb módon hasznosítani. A projektben 8 különböző országból összesen 10 partner vesz részt. Ez kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a projektben résztvevő országok jó gyakorlatait bemutassuk. A projektpartnerek pedig megismerjék egymás különböző megközelítéseit. Ezeket a módszereket és tapasztalatokat aztán saját országaikban is alkalmazhatják.
0: A tanácskozás első felében szó esett egyebek mellett a mély geotermikus projektek szlovéniai fejlesztési kereteiről, valamint a horvátországi és magyarországi helyzetről és jövőbeni forgatókönyvekről is. A magyar helyzetről Szita Gáborral, a Magyar Geotermális Egyesület elnökével beszélgettünk.
3: Nagyon régóta csináljuk ezt már Magyarországon, tulajdonképpen az 1860-as évektől keletkeztethetjük, hiszen akkor fúrták meg Budapesten, a Városligetben azt a termálkutat, ami az 1000 méteres mélységével akkor világrekord volt, tehát az volt a legmélyebb fúrás a világon akkor. A két világháború között is már a termálvizeket elkezdték használni, Szolnokon például fürdöttek benne, és még a leválasztott kísérőgázokat, a metánt is használták, villanyt termeltek vele motorral, de igazándiból a 60-as évektől indult el a nagy léptékű fejlődés is, elsősorban a mezőgazdaságban. Hát ott volt egy nagyon erőteljes fejlődési szakasz a 60-as, 70-es évek közepéig körülbelül. Aztán utána következett egy mélységkeltebb fejlődés, majd aztán jött a rendszerváltozás, az majdnem megakasztott minket. De aztán a Európai Uniós csatlakozás, illetve az azutáni támogatási lehetőségek azok egy új virágkort indítottak el, aminek sajnos egyébként az Orbán kormány vetett véget olyan 16 évvel ezelőtt, és ilyen szempontból most az, hogy nem az a kormány van, ez reménnyel tölt el minket.
0: És mi a helyzet jelenleg Magyarországon? Mennyire van kihasználva a geotermális energia, illetve mekkora potenciálja van még a fejlődésre a továbbiakban?
3: Mint mindenhol a világon, a geotermikus energiában sokkal nagyobb potenciál van, mint amennyit kihasználnak. És ez mindenhol érvényes. Magyarországon is, de valószínűleg még itt Szlovéniában is ez lenne a helyzet. Még akkor is, hogyha tulajdonképpen a Kárpát-medencei régiója Szlovéniának az, ahol egyáltalán termálvizek vannak, nem véletlenül vagyunk itt, a Somorácon ott a termálfürdőkben. Ettől függetlenül viszonylag jól kihasználtuk eddig. Most van azért megtorpanás, és van azért, mindig van valami kis fejlődés. Itt az a kérdés, hogy a ráfordítás, az erőfeszítések, azok arányban vannak-e az eredménnyel, és nagyon sokáig ez így volt. Az utóbbi mondjuk másfél évtizedben nem, mert nagyon sok közpénz ment el teljesen fölöslegesen, ezen kell változtatni. Egyébként tudjuk azt, hogy merre kéne tovább menni, és hát az a helyzet, hogy Európában ugye Olaszország az első, Franciaország nagyon jó, Németország nagyon feljött, Hollandia is nagyon jó, de aztán Magyarország következik, mert nekünk olyan hagyományaink vannak, és olyan mennyiségű geotermikus energiánk van, és olyan mennyiségben használjuk, hogy mindenképpen ott vagyunk az elsők között Európában.
0: És a fejlődés irányát merre képzelik el a jövőben?
3: Hagyományosan a fűtésre használjuk a termálvizeket, de ebből valószínűleg ki kéne lépni, lehet volna a lehetőség korábban is, villamos energia termelés felé is el kell menni. Ugye Horvátországban már van ilyen, itt még nincs, és nem is biztos, hogy lesz, de Magyarországon vannak olyan magas hőmérsékletű tárolók, hogy nyugodtan lehetne ráépíteni, és akkor az a helyzet, energiahelyzet, ami most előfordult a paksi atomerőmű kapcsán, az sokkal kevesebb fenyegetés jelentene, hogyha mondjuk megbízható és folyamatosan működő geotermikus erőművekre nagyobb léptékben lehetne alapozni. Ugye megkülönböztetünk most már viszonylag régóta sekély geotermikus energiát, meg mély geotermikust. Amiről én beszélek, az inkább a mély geotermikus, és mivel nagyon mélyre kell menni, mondjuk 1-2 kilométer mélyre, ezért a fúrások nagyon drágák, cserébe óriási mennyiségű energiát kapunk, tehát egyáltalán nem a családi házaknak a kategóriájáról beszélünk, de hogyha már több százan össze tudnak állni, akkor igen. Tehát jellemzően ezres nagyságrendjével tudjuk a lakásokat fűteni, és ugyanígy a családi házakat is úgy tudnánk fűteni, mert elszórtan azért vannak példák, de nem jellemző. Valóban a távfűtésben például igen, tehát a távfűtés az nagyon megy Magyarországon, a geotermikus távfűtés. Ugye Európában a két legnagyobb távfűtési rendszer az a Miskolci meg a Győri, ahol iszonyatos mennyiség, hát az egyiknél 20-25 milliót, a másiknál pedig 21 néhány millió köbméter gázt, földgázt váltanak ki évente. És Szeged is most már kezd, hát fölzárkozni nem, de mondjuk ott is már 8 millió köbméternél tartanak, ami azért egy komoly mennyiség. De hát például Veresegyház az egy kisváros, nincs távfűtése, mégis egy olyan 3-3,5 millió köbméter földgáz kiváltásánál tartanak, és 30 éve fejlesztik a rendszerüket. Tehát vannak nagyon-nagyon szép példák is, és ezen az úton valószínű, hogy tovább lehetne még menni jó sokáig.
0: Mennyit tud lényegében itt a Muravidéki helyzetről, illetve a geotermális energiának a kihasználásáról itt nálunk, illetve hogy látja, merre lehetne itt a fejlődés tovább jönni?
3: Őszintén szóval nem sokat tudok a szlovéniai helyzetről, de egy kicsit ez a helyzet még a horvátországival is, ahol az adottságok azért jobbak, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy jobbak. Itt volt egy érdekes kezdeményezés, és erről lesz majd itt előadás ezen a konferencián, hogy a vizet azt megpróbálják visszanyomni a föld alá környezetvédelmi okokból, és ez helyes. Ilyen kezdeményezések Magyarországon is voltak, nem könnyű ez a dolog. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy itt a szlovén kollégák azok mire jutottak ebben a kérdéskörben. Hát ugye ez a Kárpát-medencei része szlovénnek viszonylag kicsi, ugye, és ha bejjebb megyünk az országba, Maribor, Ljubljana felé, én ott olyan komoly geotermikus tárolókat nem ismerek, lehet, hogy vannak egyébként, de én nem ismerek, valószínűleg azért, mert nem fedezték még föl őket, de hogyha az új típusú, vagy úgy szoktok mondani, új generációs földhőről beszélünk, még elképzelhető, hogy Szlovénia is föl tud zárkózni itt a világ élvonalához, és ahogy nézem, tehát vannak azért ismerősök, szlovén ismerőseim, nagyon jó barátaink egyébként, ők komoly szakemberek, és van bennük előrevívő akarat, és ez jól látni, ez mindig nagyon jó. Nem biztos, hogy sikerülni fog, de hogyha meg se próbálja valaki, akkor biztosan nem.
0: A Szlovén Helyzetet rádiónknak Andrej Lapanje, a Szlovén Geológiai Intézet munkatársa ismertette.
4: Geotermálna energia v Sloveniji se uporablja večinoma za direktno rabo, se pravi večinoma v toplicah, nekaj imamo rastlinjakov, imamo en daljinski sistem.
5: Szlovéniában a geotermikus energiát elsősorban közvetlen felhasználásra alkalmazzuk. Leginkább a termálfürdőkben hasznosítják, emellett van néhány üvegházunk, valamint egy távfűtési rendszerünk is. Természetesen még nagyobb lehetőségek vannak a geotermikus energia hasznosításában, elsősorban a Muravidéken. Ezek a fejlesztések azonban jelentős tőkét igényelnek, és komoly szakmai tudásra is szükség van hozzájuk. A Lendván egykor aktív olaj- és gázipar ugyanis mára élettartamának végéhez közeledik. Ez azt jelenti, hogy a szükséges szakértelmet és a szakmai tudást külföldről kell behoznunk. Ez viszont költséges. Emellett pedig már nem támaszkodhatunk kizárólag a saját tudásunkra és a rendelkezésünkre álló humán erőforrásokra.
0: A szlovén szakember szerint Szlovéniában egyelőre hiányzik a geotermikus energia hasznosítását támogató átfogó szabályozási rendszer. Magyarországon és Horvátországban már kialakultak olyan mechanizmusok, amelyek a kutatási adatokhoz való hozzáféréssel, állami finanszírozással és geológiai kockázat csökkentésével segítik a beruházásokat. Magyarországon például az állam szeizmikus kutatásokat finanszíroz, és különböző alapokon keresztül a projekteket is támogatja. Horvátországban pedig az állam maga végzi el az előzetes kutatásokat és a fúrásokat, ezáltal csökkentve a befektetők kockázatát. Szlovéniában ezzel szemben még nincs ilyen átfogó rendszer, bár már vannak kezdeményezések a helyzet javítására. A szakember szerint elsősorban a kutatások, az engedélyezés és a koncessziók területén lenne szükség összehangolt szabályozásra. Mint mondta, a környező országok példái azt mutatják, hogy van működő modell, amelyből Szlovénia is meríthetne.

Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket! Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönöm Király Tomislav hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna mai adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Rábavidékre és a Muravidékre látogatott tegnap Szuzana Lepsimenko, a határon túli és a világban élő szlovénekért felelős szlovén miniszter, valamint Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézményeinek és fejlesztéseinek megismerése volt. A részletek Szabó Márk összeállításából derülnek ki.
2: A látogatás délelőtt Szentgotthárdon kezdődött, ahol a két delegáció a szlovén főkonzulátuson találkozott, majd felkereste a szlovén kulturális és információs központot. A Rábavidéken a küldöttség felső szőlnökön találkozott a magyarországi szlovén közösség képviselőivel, meglátogatta a Kosics József kétnyelvű általános iskolát és a felújított filómalmot, majd a szlovén mintagazdaságban munkamegbeszélést tartott. Délután a program a Muravidéken folytatódott. A miniszterek a Domonkosfai portát, a Radamosi Lehetőségek házát, majd a bánutai mintagazdaságot keresték fel. Lendván az MNMI-nél járva ismerkedtek meg a magyar nyelv és identitás megőrzését szolgáló programokkal, valamint a gyermekek korai fejlődését támogató kezdeményezésekkel. A látogatás csúcspontja a Lendvai Könyvtár ifjúsági részlegének hivatalos megnyitója volt. E fejlesztést a magyar-szlovén közös alap támogatta. A magyar nagykövetségen ezután Horváth Ferenc országgyűlési képviselővel is találkoztak. Tar Zoltán minisztert hallják.
3: Nagyon tanulságos és kedves látogatásnak értékelem. Egyrészt azt látom, hogy itt valódi élet, valódi tervek, szándékok, próbálkozások vannak arra, hogy nem pusztán a magyar közösség identitásának a megőrzése irányába, hanem azért is, hogy maga ez a vidék, a Szlovéniának ez a része, ez élettel teli legyen, hogy legyen jövője az itt élőknek, legyen perspektíva, lehessen tervezni a gazdasági életet, a család életet. Ez mutatja azt, hogy itt alapvetően nem arról van szó pusztán, hogy meg akarunk őrizni valamit a múltból, ami egy ilyen kis zárvány, hanem itt valóságosan az életet, a közösséget, az itt élőknek a boldogulását szeretnénk ennek a jövőjét látni, és nagyon örülök annak, hogy olyan projektekkel találkozhattam, olyan emberekkel, olyan közösségekkel, akik ebben fáradoznak. Sok feladatot is látok a jövőt illetően, van miben tovább gondolkodni, és mindezeknek alapja az, hogy a két ország együttműködését azt tovább erősítsük.
2: Tar Zoltán a határon túlélő magyar közösség támogatását nagyon fontosnak nevezte. Mint mondta, két változás lesz ebben. Egyrészt, hogy meg fog szűnni a politikai befolyásolás, másrészt, hogy átláthatóvá kell váljon a finanszírozás.
3: Úgy, hogy semmilyen módon ne lehessen meglopni azokat a közösségeket, amelyeknek ezek a támogatások szólnak. Itt van komoly helyrehozni való. Az elmúlt esztendőknek az erre vonatkozó lépéseit azt most felülvizsgáljuk, megnézzük. Ha szükséges, akkor jogi lépéseket teszünk. A legfontosabb, hogy a források azokat a projekteket, programokat és közösségeket támogassák, amelyekre itt az itt élőknek szüksége van.
2: A kultúráért felelős miniszter a Muravidéki magyarok támogatási rendszerének jövőjéről még elmondta, hogy a szlovén-magyar közös pénzügyi alapot példaértékűnek tekintik, és a jövőben is megkívánják tartani. A közösséget szolgáló, láthatóan hasznos támogatási projekteket, mint akár a Magyarul a Muravidéken vagy a Magyarul a családban szándékokban áll folytatni, fűzte hozzá. De a programok jövőbeli korrigálásának lehetőségét is felvetette. Szuzana Lepsimenko pedig így összegezte a napot. Mint elmondta, pozitív a látogatás mérlege. A két közösség hasonló kihívásokkal néz szembe, ezek az asszimiláció és a fiatalok elvándorlása. Egyetértünk viszont abban, hogy a két közösség azon van, hogy megőrizze a jól bejáratott projektjeit, így például a közös alapot, vagy az Európai Uniós projekteket. Ezeket támogatni fogjuk a jövőben is. Elátogatás jele annak, hogy a jó együtt működés folytatódik országaink között, amelyből a két közösség is profitálni fog. Idáig a miniszterasszony, aki szerint a két közösség felé az az üzenet, hogy számíthatnak a két ország támogatására és a közös alap tovább folytatására vagy megújítására. A bánutai mintagazdaság támogatásáról faggatva még hozzátette, hogy már sok szlovén forráshoz jutott ez a projekt, és további támogatást fog élvezni a jövőben is, akár épp a közös alapon keresztül is. Zárta gondolatait a közös látogatás kapcsán Szuzana Lepsimenko, a határon túli és a világban élő szlovénekért felelős szlovén miniszter.
1: Tegnap délután hivatalosan is átadták rendeltetésének a felújított lendvai könyvtárat és ifjúsági részlegét. Az eseményen Magyar János Lendva község polgármestere, Szuzana Lepsimenko, külhoni szlovénekért felelős miniszter, illetve Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter vágták át a szalagot. Szabó Márk beszámolója következik.
4: Kérve kérünk titeket, a tévékészüléketek dobjátok el, s néhány marad. Oda tehettek polcokat, a polcra végig könyveket, hadd ontsanak csak könnyeket, hadd rukkapáljanak a kölkök, a nyelvük hadd legyen csak öltött.
2: Fontos beruházás zárult Lendván a könyvtár megújulásával, és korszerű tér várja a fiatalokat is a könyvtárba, fejlesztve a város olvasási kultúráját. Magyar János polgármester.
5: Különleges alkalom ez könyvtárunk és közösségünk életében, hiszen ebben az évben emlékezünk még arról is, hogy 50 évvel ezelőtt a könyvtár mai megújult otthonába költözött. A mai ünnepi alkalommal szeretném külön is hangsúlyozni annak az épületnek a jelentőségét, amely könyvtárunknak otthont ad. Lendva városának egyik legszebb épületéről van szó, amely városképünk meghatározó része és településünk egyik büszkesége. A nemes rendeltetés, amelyeknek immár évtizedek óta a szolgálatban áll, a tudás, a kultúra és az emberek szolgálata. Mivel az épület műemléki védelem alatt áll, fejlődtása különleges felelősségteljes és összetett feladat volt. A mostani beruházás különös értéke, hogy nem csak a könyvtár épülete újult meg, hanem az udvarban található épület is, amely mostantól új rendeltetést kap. Így egyszerre őrizzük meg értékes épített örökségünket, és töltjük még olyan tartalommal, amely a jelen és a jövő igényei szolgálja.
2: A polgármestert dr. Zágorec Csuka Judit intézmény igazgató követte.
6: A felújított könyvtár előtt álló legfontosabb feladat az lesz, hogy a korszerűbb infrastruktúrát tartalommal, közösségi élettel töltse meg. A következő években a könyvtár fejlődésének egyik kulcsa az lesz, hogy a hagyományos könyvtári funkciókat ötvözze a digitális szolgáltatásokkal, az oktatással, a kulturális programokkal és a közösségépítéssel. A korszerű közösségi tér lehetőségei új találkozási helyé válhat, ahol előadások, kiállítások, műhelyek, közösségi programok kapnak helyet. Az új ifjúsági részleg különösen fontos lehet a fiatalok olvasási kedvének erősítésében, valamint a digitális és média műveltség fejlesztésében.
2: Szuzana Lepsimenko miniszter így köszöntött.
7: Knjižnica bo zagotovo veliko prinesla, tako občankam in občanom občine Lendave.
2: Mint mondta, a könyvtár biztos, hogy nagyon sok jó dolgot fog hozni nem csak Lendva, hanem a környező kétnyelvű térség lakosainak is. Ez az egyik gyakorlati terméke országaink gyümölcsöző együttműködésének. A 2022-ben indított közös alap 2024 óta vett igazi lendületet, és ma válnak láthatóvá kézzelfogható eredményei. Olyan példaértékű jó gyakorlat ez, amelynek Szlovénia és Magyarország az úttörői. Mivel látjuk, hogy működik, ezért tovább kívánjuk vinni e közös alapot. Vegyünk többször könyvet a kezünkbe képernyők helyett, zárta előbbi gondolatait Lepsimenko miniszter. Majd Tar Zoltán miniszter szólt.
3: Azt gondolom, hogy ez az esemény messze túlmutat azokon a falakon, azokon az épületeken, azon az épületen, amelynek a megnyitását most köszönteni fogjuk. Szlovén partnerünkkel közös sikerünket és örömünket ünnepeljük itt a megújult Lauphammer villában. A könyvtár felújítását célzó beruházás nem valósulhatott volna meg a már sokszor emlegetett közös szlovén-magyar alap nélkül. Ez a félmillió eurós beruházás nem csupán egy ingatlan fejlesztésbe fektetett összeg, hanem egy hosszú távú befektetés a műveltségbe és a kultúrába, és ezen keresztül a két nemzet barátságába. Ez is lehetőséget ad majd arra, hogy a gyermekek tényleg letegyék a kütyüket, és minél gyakrabban térjenek vissza a könyvtárba, hogy a könyvekkel és egymással találkozhassanak.
2: Az ünnepélyes szalagátvágás után a polgármester, az igazgató és a miniszterek az érdeklődőkkel együtt tekintették meg a teljesen megújult egykori ruhatisztító épületét, amely ezentúl az ifjúsági részlegnek az otthona.
8: Ígérjük, nem kell félnetek, ha váltok egy
4: vagy két hetet. A drága látos gyermekek egyszer csak rájönnek maguktól, egy könyvtől lennének nagyon jól. Nem értik majd, hogy mit szerettek az émeítő, a silány, hülye, idétlen masinán.
2: Az ünnepélyes kultúrműsorban a lendvai egyes számú K.I. Cséphadarói, valamint a Göntérházi K.I. szavalói vettek részt Sétár Lucia közreműködésével.
1: A Magyar Fotóművészek Világszövetségének 26. Nemzetközi Magyar Fotószalonja 2026-ban is gazdagítja a Muravidék kulturális kínálatát. A komoly színvonalat és hagyományt képviselő kiállítást pénteken nyitották meg a szervezők. Velük Szabó Márk beszélgetett.
2: A fotószalonnak immár negyedszer a Bánfi központ ad helyet. A kiállítás megnyitón Sós Mihály igazgató is köszöntött, aki főleg az anyag komoly minőségét emelte ki. Davor Dolencsics pedig a helyi koordinátor szervezet, a Pannonia Fotoklub elnöke.
8: Mi smo zelo veseli, da smo preko seveda naše glavne rastave Pannonia Reflections uspeli.
2: Ő azt mondta, hogy nagyon örvendenek, hogy a fő kiállításuk a Pannonia Reflections által kapcsolatba tudtak lépni a világszövetséggel. Az ő ötletük volt ugyanis ez a mostani kiállítás, amely mostanra már hagyományossá vált. Mivel igen magas színvonalat képviselnek a magyar fotográfusok világszinten is, ezért megtiszteltetésnek vették az együttműködést. Tehát a Pannonia Reflections-en is a legtöbb díjat magyar alkotók szokták elvinni. Nos, most már negyedszer adhatunk otthont ennek a magyar nemzetközi anyagnak, és örülök annak is, hogy a jövőben zsűrizésre is felkértek. Nyilatkozta Davor Dolencsics, a Pannonia Fotoklub elnöke.
8: Upam, da bomo naredili res dober izbor za naslednje leto.
9: Grájbor úttal beszélgetünk, ez egy teljesen hagyományossá vált dolog, hiszen nagyon komolyan részt vesz az itteni fényképész életben, és ezeken a kiállításokon is folyamatosan, sőt, még azon is van, hogy meggyőzze más lendvaiakat, hogy társuljanak be ebbe a csapatba.
10: Igen, egyetértek ebben, nagyon felhívom a muravidéki fotósokat, hogy próbálkozzanak, szívesen segítek, ha valamivel kell. Nem kis munka, hogy bejöhessünk ebbe a szervezetbe, nem? Van egy szelekció, egy pontozás. Én is törekszem, hogy a fotóim mindig jobbak legyenek. Szeretek részt venni az egész világi ilyen fotószalonokra. Sokat küldtem, van egy pár sikerem is, nagyon szeretem ezt a dolgokat. Zágrábi Fotoklub tagja vagyok, és ott is nagyon sok kiállításon már részt vettem a kollégákkal, a Zágrábi Fotoklubbal. Tavaly a Zágrábi Fotoklubbal Nagyváradban is volt egy kiállítás, azon a kiállításon is részt vettem, nagyon, nagyon örülök ennek. Persze ebbe a Magyar Szalon fotóival is, szóval az összes Kárpát-medencével közre működik ebben a fotóval, szóval ez egy olyan utazási, vagyis mondjam, kiállítás, nem? És az is egy nagy megtiszteltetés nekem, hogy más világban is meglátják a fotómat. Nagyon jó élmény vagy.
2: A Magyar Fotóművészek Világszövetségének alelnöke a brassói Magdó István, aki kiemeli, hogy az adott év anyagai mindig lendváláthatóak legelőször.
11: Nagyon örülünk ennek, és most már tényleg hagyományt teremtettük, és ez a legfontosabb számunkra, hogy megvetettük egy jó pár éve lábunkot itt Muravidéken és Szlovéniában is. Nem mond csak utóbbi évben először állítunk itt ki, hanem ezután is így lesz. Itt a végeken állítunk ki elsőnek. Én is a másik végről jövök Brassóból, több mint 1000 kilométerről. A két véglet, illetve én is hosszú faluban születtem, itt is van egy hosszú falu. Nagy öröm számom idejönni mindig, mert nagyon kedvesek az emberek, pont olyanok, mint nálunk Brassó környékén. Egy felüdülés, egy visszatérés időben, abból a szempontból is, hogy az itteni emberek, az itteni lakosok, pont olyanok, mint nálunk a barcaság. Igen, minden évben 5 kategóriát hirdetünk meg, mindig van egy általános, van minimum 2 magyar vonatkozású téma, annak függvényében, hogy abban az évben kitünnepelünk, legyen az költő, író, történelmi személyiség. Idén egyik a második Rákóczinak a 350. születésévfordulója alkalmából hirdettük meg a Rákóczi kategóriát, a másik magyar téma a magyar falu, illetve vidék. Még volt egy harmadik magyar vonatkozású témánk is, a archaikus módon készült fotók, és az archaikus módon készült fotóknak a témája a Csukás István születésének a 90. évfordulója volt. És az 5. téma a természetfotó, mindig van egy természetfotó, és ott az örök mozgó természet volt a címe ennek a témának.
2: A fotók 7 országból érkeztek 159 fotóstól, és összesen 45 van belőlük a Bánfiban. A legtöbb kép Erdélyben készült. A fotószalon még november 9-éig tekinthető meg.
1: Kedves hallgatóink! A mai terepjáróban Szabó Márk összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: MMR.

aki csak nézett, de abban minden benne volt. Jött olyan,

volt, aki csak csókolt, de attól megőrültem én. Jött olyan

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

néha sokat iszom, de ne szólj szám, és nem fáj a fejem, hisz Bolondi sokat beszél. Hazudni bűn, de hallgatni aranyat ér.

MMR. A zene összeköt.